0: Írása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi porajmos története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyverterem munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Augusztus 27-e, kedd van, a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Lakatos Erika, Washington kreatív nagydíjas fotóművész, énekesnő, akivel beszélgettünk a zenéről, és még egyéb témák is felmerülnek. Tartsanak velünk! Mai vendégem Lakatos Erika, Washington kreatív nagydíjas fotóművész, énekesnő, kreatív mentor és rajztanár. A változások és átalakulások életművésze, ha lehet ezt mondani. 15 évet élt New Yorkban, de az utóbbi közel 20 évet Budapesten töltötte. Köszönöm, Erika, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon örülök, hogy itt vagy és beszélgethetünk.
5: Én is nagyon örülök és köszönöm.
4: Sok mindennel foglalkozol, mi az, ami a legkedvesebb a szívednek?
5: Hú, jó kérdés. Nekem mindig az a legkedvesebb, amit éppen csinálok, és abba fektetem be az összes erőmet és a szívemet. Megmondom őszintén, mert szerintem nekem ez így természetes. Tehát amikor... nem tudnék igazán választani.
4: Tehát amikor mondjuk koncertezel, akkor teljes erőbedobással az éneklésre koncentrálsz. Amikor mondjuk kiállításod van, fotókiállításod, akkor van időszak, hogy akkor csak ezzel foglalkozol, és semmi mással?
5: Hát akkor, vagy... hát ez attól függ, hogy éppen tanítok-e közben, vagy mentorálok, tehát hogyha mentorálok, akkor azt is kell csinálnom közben, de nyilván arra a konkrét projektre koncentrálok, hogyha ez kiállítás, akkor arra, hogyha koncert, akkor arra, de általában együtt szokott lenni. Tehát a kiáltás megnyitókat, azokat a koncerttel együtt szoktuk csinálni. Ezt most már, hát most nem akarom azt mondani, hogy én hoztam be Magyarországra, de mi kezdtük el így, mert nekem ez így nagyon kedves volt, hogy játszhatunk is a megnyitón. És akkoriban még ez nem volt, tehát most 20 évvel ezelőttről beszélünk. Ugye.
4: Na jó, de az az igazság, hogy tehát, hogyha mondjuk egy fotóművészről beszélgetünk, akkor az ritkán zenész is egyszerre.
5: Hát igen, tehát, ez a másik dolog, tehát, hogy ez egy érdekes kombináció, hogy zene és
4: akkor a fotóművészet vagy a kreatív művészetek.
5: Igen.
4: Aha, és akkor a kreatív művészetek mind hozzájönnek. Hogy jött ez neked egyébként? Tehát te már gyerekkorodban is ilyen voltál, hogy egyszerre sok minden érdekelt, sok mindennel foglalkoztál, vagy úgy szépen rakódtak egymásra ezek a rétegek, és az élet húzta.
5: Hát gyerekkoromban is anyukám az, hát ugye zenész családból származom, apám az egy nagyon jó zenész volt, hegedült, Kárpát-Ukrajnából jött ide, hegedűvel kezdte, és hát ugye az neki is az egész családja zenész volt, csellós volt az apja, aki nagy filharmonikus zenekarban játszott, abszolút hallása volt, tehát ez már, ezek az előzmények, ugye, ahová az ember születik, és ez nyilván befolyása, én csak azt láttam, hogy az egész anyám részéről is a családban mindenki zenélt, vagy tradicionális roma cigány zenét, vagy pedig könnyű zenét, vagy jazz, tehát ez ott volt, ez benne van a könyvemben is, a roma ikonokban, hogy honnan jöttek ezek az inspirációk, hogy apám már kiskoromban elvitt a koncertirodára, ahol kapta a különböző szerződéseket, és én imádtam oda menni, hogy ott mindenki ott volt, tehát ott voltak a klasszikus zenészek, az opera énekesek, a jazz zenészek, a rock zenészek, a piramistól kezdve, a szakcsiig, a némit, mondjad a neveket, és mindenki, és, és nekem ez akkora élmény volt, hogy elmehettem apámmal oda, és mindig húzgáltam a kabátját, hogy vigyen magával, és vitt magával, és tényleg ott ültünk a kávézóba, és akkor én ott ittam a kis dzsúzomát, ők meg ott nevetgéltek, meséltek egymásnak sztorikat, tudod, hát ugye a zenészek, hogy milyenek.
4: De akkor nem is csoda, hogy zenész lettél, tehát nem is csoda, hogy akkor zenével kezdtél el foglalkozni, hiszen ez olyan természetes volt egy zenész családban.
5: Hát nekem apám az egy nagy inspiráció volt, az biztos. Egy ilyen természetes inspiráció, tehát láttam, ahogy él, sokat, hát szinte mindig külföldön volt, és akkor mindig anyuval mentünk ki meglátogatni, és nekem ez is egy óriási élmény volt, hogy nem is tudom, hány éves lehettem, 4-5, és akkor mentünk ki, és akkor ott muzsikáltam mondjuk a Cumó édesapjával, aki amúgy rokona is, az Ola Árpival, és akkor ott voltak, tudod, együtt zenéltek, és akkor reggelenként mentem be, akkor Árpi rajzolgatott nekem, tehát ezek ilyen gyerekkori élmények, amiket nem felejt el az ember, és jó érzése gondol rá, és inspiráló. Nagyon szerettem rajzolni, és volt egy zseniális rajztanárom, aki hát magasan az egész tanári kar fölött volt, mert ugye mindenkit szeretett, mindenkit befogadott, és nagyon szabad gondolkodású volt, és én olyan akartam lenni, mint ő. Tehát itt csak arra akarok rámutatni, hogy ugye egy tanár szerintem sokszor nincs is tudatában, hogy milyen hatalmas ereje van, és milyen hatalmas hatással tud lenni a gyerekekre, jó és rossz értelemben.
4: Tehát mondhatjuk, hogy ő volt az első példaképen?
5: Hát igen. Aha. Igen, annyira szerettem az óráit, és annyira szerettem, ahogy mindenkit szeretett, és mindenkit egyenlően tanított, és egyenlően befogadott abba a millióba, amit ott kreált nekünk a művészeten, a rajzokon keresztül. Tehát nem volt különbség, nem érezted azt, hogy most fölállít, vagy nem szeret azért, amit fölvettél, vagy mert ugye vannak ilyenek az iskolában, hogy fölveszel egy pirosát, és azt mondja a matek tanárod, hogy na vedd le azt rögtön. Akkor még volt ilyen, ugye, és nekem igen, mindig hozott apám ilyen különleges kis dolgokat, és akkor azt ő nem szerette. A rajztanár az észre se vette, tehát őt nem érdekelte, hogy most...
4: Neki más volt a fontos.
5: Neki más volt igen, a fontos. Neki az volt a fontos, hogy mi ott jelen legyünk, és vele legyünk, és élvezzük azt, ami ott az órán folyik. És ettől én úgy felnéztem rá, mai napig is emlékszem az arca, egy gyönyörű magas, egy barna bőrű nő volt, egy nagyon szép, úgy nézett ki, mint egy görög istennő, tényleg nagyon magas volt, és mindig olyan szenvedélye, ugyanakkor mindig nagyon nyugodt is volt velünk, és mindent mutogatott nekünk, különböző művészeteket, technikákat is nagyon élveztem, és tényleg, hát én olyan akartam lenni, mint ő.
4: Tehát akkor innen ered a kreativitás iránti érdeklődésed, a fotóművészet iránti érdeklődésed?
5: Igaziból nem, mert ez olyan régen volt, de most, hogy így visszagondolok, ez volt a mag.
4: Aha.
5: Tehát ugye az ember közben eltelik, mit tudom én, 20 év, és akkor észreveszed, hogy valahogy az élet arra sínre tesz rá.

0: hozzá beszélni. És akkor hazahoztam, és akkor anyám még mindig mondták, hogy hát a gyerek nem beszél magyarul, micsoda dolog ez, tudod, és akkor kaptam a leckéket, és akkor gyorsan elkezdtem hozzá két nyelven beszélni, magyarul is, és hát nem tudott még, érted? És akkor mondta nekem angolul, hogy mama, nem, don't tell me in Hungarian, because I don't understand. Én azért úgy tudod, folyamatosan két, ami extra munka, mert igaziból úgy kéne kezdeni, hogy rögtön két nyelven. Az az igazi.
1: Igen.
0: Vagy három nyelven, van olyan barátnőm, aki ugye már három nyelven kezd el beszélni a gyerekhez.
1: Igen, nyilván attól függ, hogy milyen
0: igen.
1: szituáció van.
0: És a gyerek most már élek. Négy nyelven beszél, tehát a gyerekek azok szivacsok, azok tulajdonképpen mindent meg tudnak tanulni, és gyorsan.
1: Na, erre még visszatérünk, most azonban hallgassunk egy kis zenét, mai vendégem Lakatos Erika. Egy pár perc és visszatérünk.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon, a Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap!
1: Mai vendégem még mindig Lakatos Erika, Washington kreatív nagydíjas fotóművész, énekesnő, kreatív mentor és rajztanár. Most csak egy pár dolgot említettem, de ezt még kibontjuk a későbbiek folyamán. Hadd kérdezzem meg, hogy mentél ki, hogy kerültél ki Amerikába?
0: Oké. Abban az időben mi kint éltünk Bonnba a szüleimmel, és elmentem Kölnbe, mert láttam, hogy egy nagyon érdekes New York-i zenekar játszik ott, és ott találkoztam a David Gilmore-ra.
1: Gyermeked apjával.
0: A gyermekem édesapjával, volt férjemmel, igen. És hát meghívott, leveleztünk, meg ott nagyon megtetszettünk egymásnak, és hát a zenei zseniális volt persze, tehát egy nagyon kellemes élmény, és akkor írogattunk egymásnak, akkor meghívott Amerikába, és akkor ott jártunk, megházasodtunk, és megszületett Sofia Gilmore.
1: A gyönyörű kislányod,
0: igen.
1: Aki már nem is olyan kicsi.
0: Hát már nem, most már 32 éves.
1: Néhány gondolatot azért, hogy a szabad apukáról, mert ő azért nem egy kis személyiség, tehát ő olyan fantasztikus nevekkel játszott, amikor itt beszélgettünk róla, hogy tényleg az ember kicsit irigykedve hallgatja, hogy úristen, ilyen nevekkel játszik egy ilyen fantasztikus gitáros.
0: Hát igen, ő egy jazz mogul, mondhatnám. Uh-huh. Most a Berkeley Bostonban tanít gitárt, és Joe Lovano-val játszott, Ronald Shannon, Jackson, Wayne Shorter-rel csinált egy lemezt, Matt Garrison, ugye Jeff Dane Watts, Christian McBride, nagyon sokan, Jerry Allen, Cindy Blackman, Santa, Randy Brecker, tehát Alice Coltrane, Coltrane-nek a fia.
1: Igen, tehát akkor nem
0: Trilla véletlen. Trilla Gurtu, Cindy Lauper.
1: Szóval akkor nem véletlen hívjuk Jazz Mogulnak.
0: Justin, aki ugye az inkább pop énekes, de pop soul funk. Szóval igen, van hosszú sor. Bradford Marsalis.
1: Ugye a végére még egy.
0: Még egy.
1: Igen. És nyilván azért Amerika egy egészen más világ. Milyen érzés volt kiköltözni? Könnyű volt beilleszkedni a környezetben? Közel 15 évet kint éltél csak.
0: Igen. Nekem igen. Én úgy érzem, hogy nekem ez jó, hát nyilván az első napok, hónapok az mindenkinek érdekes, mert azért nyilván itt, főleg abban az időben, amikor én kimentem, azért nem volt annyira multikulturális, mint most. Tehát ott azért lát az ember színeket, különböző árnyalatokat, már most bőrszínre gondolok, és különböző kultúrákat, és de nekem ez nem volt annyira furcsa, mert ugye én gyerekkoromban is utaztam. Tehát ott azért az ember látott másfajta embereket, kultúrát, de nekem ez tetszett, tehát aki erre nyitott és befogadóan

0: annak ez tetszeni fog. Nyilván aki nem, annak nem. De nekem ez nagyon bejött, mert annyira színes, izgalmas, inspiráló volt az egész, nem beszélve arról, hogy az akkori zenei kör, a jazz, a pop, és egyáltalán klasszikus, vagy a world music, ez mind ott volt. Tehát ez egy ilyen melting pot.
1: Egy olvasztó tégely.
0: Egy olvasztó tégely, ahol különböző zenék összefolynak, vagy nem folynak össze, tiszta jazz, vagy nem tiszta jazz, hanem tényleg keverik a dolgokat, és hát nagyon sokszor nagyon jól. Tehát képzettek a zenészek, spirituálisak, tehát nyilván a fekete jazz community az egy nagyon érdekes, hasonló, mint nálunk, ugye itt van a Roma Jazz Community. Egészen más az íze a zenének. Tehát több a szenvedély. Ugye ott van ugye a történelmi háttér, ugye a bluesból, vagy azokból a régi slave songok, amiket énekeltek, rabszolgadalokból alakultak ki, ugye a spirituálék alakultak ki, ugye a bluesok, és akkor abból alakult a jazz. Tehát az már eleve egy másfajta megközelítés, amikor egy kultúra ezen keresztül megy. Ezt nem lehet lekopizni. Ez olyan, mint valakinek a spiritje. El lehet lopni nagyon sok mindent, ugye tőlünk, énekesnőktől, zenészektől el lehet lopni neveket, vagy számokat, vagy stílust lekopizni, de a spiritet nem lehet.
1: A lelket nem lehet, igen.
0: És ez egy nagyon fontos dolog. És ez a zenében kijön.
1: Volt lehetőség fekete énekesekkel, illetve fekete zenészekkel játszani?
0: Persze, nagyon sokkal játszottam én is.
1: Mi a különbség a kinti zenészek, a fekete zenészek, meg a mondjuk roma előadók között, akikkel itthon is játszom?
0: Hát nekem ők nagyon hasonlítanak egymásra a spiritben, tehát lélekben. Nagyon nagy a tűz, nagyon szeretnek játszani, együtt játszani, képzettek, képzik magukat, tehát azért itt az itteni roma jazzzenészek, főleg a mostani felhozata a fiatalok között annyi tehetség van, óriási tehetségek vannak. Tehát jó a felhozatal, most már tényleg nagyon sokan vannak 20 évesek, akik zseniálisak.
1: Egy picit hallgassunk zenét most. Mai vendégem Lakatos Erika, és mindjárt jövünk vissza.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dík. Rólunk, neked.
2: Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket Lakatos Erikával, Washington kreatív nagydíjas fotóművész, énekesnő, kreatív mentor és rajztanárral. Köszönöm, hogy itt vagy. És akkor ott tartottunk, hogy csináltatok egy fotókiállítást a Mai Manóban, amiből aztán egy igazán különleges fotóalbum kerekedett. Mesélj nekünk erről egy picit. Mi ennek a különlegessége?
3: Ennek a fotóalbumnak az egyik különlegessége az, hogy alternatív portrék vannak benne, New Yorktól Budapestig, Budapesttől New Yorkig, tehát ez egy elég hosszú időszakot foglal magába a kreatív és alternatív fotográfiai tanulmányaimat is az egyetemen, amit New Yorkban folytattam, Stuart Fishazon, a két zseniális fotóművész és professzor is Európából jött, és ő csak ezzel foglalkozik, ez a specialitása, hogy alternatív fotográfiát tanított nekünk, ami egy óriási szerencse volt nekem, mert nagyon kevés olyan professzor van, aki ezt tanítja konkrétan, és ő ebben a mester volt. És hát nagyon-nagyon szerettem, mert egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott, csöndes és zseniális művész és tanár professzor volt, akitől rengeteget tanultam emberileg is, és szakmailag is.
2: És végül is a Mai Manóban bemutatott fotóidból készült ez a Roma Ikon, illetve Roma Ikonok.
3: Igen.
2: Fotóalbum.
3: Igen.
2: És van ennek valami különlegessége?
3: Hát, amint említettem, az alternatív technikákkal készült portrék, ami azt jelenti, hogy különböző, hát ez tulajdonképpen átmenet a fotográfia és a képzőművészet között, mert egyrészt olyan technikákat használok, vagy olyan fényképezőgépeket, amik már eleve másképp fotozzák le az image-et, a portrét, és ettől más a felülete, más a kinézete, tehát van olyan, ez az SX70-es gép, ami most már egy antik gépnek számít, és nagyon, tehát nem könnyű ezt megvásárolni, de New Yorkban van egy profi fotóbolt, ahol mindent lehet kapni, és ez például, ha ezzel fotózol, akkor ez úgy néz ki, egy kicsit ilyen festmény, mint egy festmény, mint egy freskó. Tehát kicsit át nincs annyira fókuszba, és a színek olyan elmosódottak, és ilyen freskószerű. És akkor arra én még ráfestettem, vagy, és egyik fotó sem jön ki, tehát ezt egyenként kell fotózni egy diáról, és akkor ezek úgy jönnek ki, mindegyik másképp jön ki. Tehát van, amelyik homályos lesz, van, amelyik éles lesz. Nagyon érdekes, hogy egyik sem jön ki ugyanúgy, mint a másik.
2: Tehát ebben az időszakban...
3: És ezekből válogattam én, hogy most mondjuk melyiket fogom kiválasztani a filmre.
2: Tehát diafilmre fotóztál, ez nagyon fontos, mert akkoriban azért az egy nehéz technikának számított, én azt hiszem.
3: Hát ezek ilyen, megint csak ilyen réteges, vagy több lépcsős fotográfia, hogy mondjuk lefotózod a diát, és akkor ezt a diát belerakod ebbe a... Nem az SX-70-es, mert ez úgy működik, mint a Polaroid, de van egy másik gép, amit szintén használtam, és akkor abba például a diát kellett belerakni, egy színes, vagy egy fekete-fehér diát, és azt újra fotózod abban a másik gépben. És abban meg megint kijön egy teljesen másik image, és azt a részét, amit amúgy eldobnak, én azt használtam fel. Mert az annak volt olyan image, ami nekem tetszett, ez a festményszerű, olyan, mint egy vízfesték.
2: Sokat fotóztad a lányodat.
3: Igen.
2: Ő volt az egyik fő téma, ha jól emlékszem, a kiállításon is.
3: Hát azért annyira nem volt fő téma, de sok fotó volt rajta róla, az biztos egy jó pár, tehát ugye 4-5-6 biztos volt róla. Hát ő az egyik örök múzsám. Tehát nekem ő olyan szép volt, és olyan öröm volt, hogy hogy imádtam ott fotózni, már pici kora óta, és ahogy növekedett fel, hát egyre szebb lett nekem, és egyre jobban inspirált az, hogy őt megörökítsem, és tényleg szép, érdekesek lettek ezek a fotók. Uh-huh. Főleg így, hogy alternatív technikákat is alkalmaztam némelyik.
2: A Roma ikonok fotóalbumban egy másik különlegesség is tulajdonképpen feltűnt nekem, az, hogy nem csak magyar-angol nyelven volt, hanem cigány nyelven is megjelent.
3: Igen.
2: Benne a leírás.
3: Igen, ez három nyelvű, hála Istennek. Ez nekem fontos volt, hogy roma, magyar és angol nyelven jelenjen meg, mert már akkor a fejemben volt, a gondolatomban volt, mivel akkor én már mentoráltam évek óta különböző, hát főleg Kalocsán kezdtem el, és ugye ott nagyon sok roma nyelven beszélő gyerek van, és ott már az órákon én már ezt használtam, hogy ugye ők kijöttek, és akkor lefordították mondjuk a körtörténeteket, amiket együtt írtak a gyerekek az én órámon, és akkor azt lerajzolták, hogy csináltunk belőle egy kis színházat, egy bábszínházat, és akkor ők lefordították a magyart roma nyelvre, és akkor felolvasták az osztálynak. És ez volt a változás pillanata, amikor ugye már a roma nyelv nem volt ciki az osztályban, hanem fú, akkor mindenki figyelt, hogy na hát, lefordította. Meg akkor elkezdtek jelentkezni, hogy én is tudok egy roma szót. És akkor láttam, hogy oh my god, ez ennyit számít, hogy ugye valaki fókuszban van, valaki egy roma gyerek, ugye, aki egy roma nyelven beszél a gyerek. Az most, azt én oda raktam, és nem én tartottam előadást, ugye, hanem ő. Mm-hmm. És ez tetszett a mindenkinek. És felnéztek rá, mert ugye csak ő beszélte a roma nyelvet. És rögtön populárissá vált a roma nyelv az osztályban. És ezek ilyen pici dolgok, hogy ennyin múlik ez az egész, hogy igen, fókuszba tesszük saját magunkat, meg a gyerekeinket, meg a kultúránkat. Ez nagyon fontos dolog. És mi tesszük, nem mások. Mi reprezentáljuk önmagunkat, önreprezentáció, amit igenis gyakorolni kell, és én már ezt azóta mondom, most már hála Istennek sokan gondolkodnak így, mióta hazajöttem New Yorkból, mert ez volt a könyvemnek is a célja, az önreprezentáció, hogy ne mások mondják el rólunk, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, és mi a mi kultúránk. Ez nagyon fontos, mert ugye Amerikában is az afrikan-amerikaiaknál ez egy nagyon komoly Corner Store volt, ahol változások beálltak, ugye? Mérföldkő. Mert ezek hozzák meg a változásokat, amikor mi tudatosak vagyunk, és tudatosan csináljuk ezt, hogy ne beszéljetek rólunk nélkülünk, és ne ti mutassátok be azt, hogy mi kik vagyunk, mert mi tudjuk, hogy kik vagyunk, és ez a mi felelősségünk, és csak így lehet egy olyan identitást bemutatni az embereknek, meg a saját communityinknek is, ami hiteles, és erős, és életerősek vagyunk, tehát nekünk minden megvan ahhoz, hogy ezt mi nagyon jól tudjuk reprezentálni önmagunkat.
2: Most hallgassunk egy kis zenét, mai vendégem még mindig Lakatos Erika, egy pár perc és visszatérünk.
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban.
2: Mai vendégem Lakatos Erika, Washington kreatív nagydíjas fotóművész és énekesnő, kreatív mentor, valamint rajztanár. A műsor elején még azt is mondtam, hogy a változások és átalakulások életművésze. 15 évet éltél New Yorkban, de az utóbbi közel 20 évet Budapesten töltötted. Amiről szerettem volna még beszélgetni veled, hogy számodra mindig nagyon fontos volt a tanítás, a gyerekek, és ezek a kreatív mentor programok. Most értél haza egyébként egy táborból is a napokban. Mesélj nekünk erről egy picit.
3: Igen, számomra az oktatás az mondhatnám úgy, hogy véletlenül, tehát nem azt tanultam, két diplomám van, egy jazzének, és fotográfia volt a minorem, a bachelor, igen, tehát az első diplomám, és a második diplomám az pedig média art, média művészetek. És tanári diplomám nincs, viszont mindig érdekelt a tanítás, és már az első diplomámnál választottam olyan tantárgyakat, ami a művészeti oktatás tantárgyáról szólt, és oktatásról tulajdonképpen. És ugye ott más a rendszer Amerikában, kevés a tanár, ráadásul nagyon sok olyan állami iskola van, ugye a gettókban, a fekete, vagy a multikulturális gettókban, de általában Brooklynban a úgymond fekete gettók területén, ugye ezek a nagy épületek a helyén, közepén lévő iskolák, amik nagyok, és ott nem minden tanár tud tanítani. Tehát oda kell egyfajta olyan extra tudás, és olyan extra személyiség, amit ezek a gyerekek be tudnak fogadni, és te is be tudod őket fogadni, sőt, képes vagy nekik tényleg tanítani, és kialakítani egy olyan speciális módszert, amire ők vevők. Interaktív módszer. És én ezt magamtól kezdtem el alkalmazni, mert ugye én nekem nem volt tanári diplomám, és előttem öt tanár hagyta ott ezt az iskolát, mert egyszerűen azt mondták, hogy én ebben az iskolában nem tanítok.
2: És mit tanítottál nekik? Mi az, amivel megfogtad őket?
3: Hát azt hiszem, ami nagyon lényeges volt, hogy én nagyon szerettem őket. A szeretet az nagyon-nagyon fontos. Engem érdekeltek ezek a gyerekek. Nekem inspiráló volt az, hogy ők mások, hogy ők halmozottan hátrányosak. És én adni akartam nekik valamit, ami őket többé teszi. És ők ezt érezték. És amikor ezt megérezték, onnantól kezdve nekem volt problémám velük. Plusz nyilván alkalmaztam olyan módszereket, vagy mondjuk átalakítottam az osztályt. Sokan voltak, tehát ilyen 30-as létszámok, ami azért sok. És azért voltak, nem mondom, hogy nem voltak ott események. Átalakítottam, ilyen kör alakúra tettem tehát körbeültek, nem egymás mögött, és akkor mindig akik a legbonyolultabbak voltak, azokat odahoztam magamhoz, és akkor mondtam, hogy te most te vagy tanársegély, és segíts nekem. És ők ezt nagyon szerették.
2: Igen, a tanárság az tulajdonképpen nem egy olyan valami időnként, azt úgy vélem, amit egyszerűen meg lehet tanulni, hanem erre az ember vagy ráérez, van egy ösztönös tehetsége, vagy hát nagyon sok problémába fog ütközni az évek folyamán, hogy ezeket elsajátítsa. Tehát ez nem megy olyan könnyen. Az kétségtelen. Tehát ez egy külön szakma, ez egy külön hivatás, amire szintén születni kell, ehhez is kell tehetség. De ha már a tehetségnél is tartunk,
3: hát és nagyon sok szeretet, tisztelet, tehát
2: igen.
3: És alázat is kell, tehát az szerintem nagyon fontos, hogy érezzék a gyerekek, hogy nem vagy fölöttük. Nyilván egy tiszteletet is ki kell alakítani a kapcsolatban, de nincs alárendeltség. Tehát ők is kérdezhetnek, én nagyon sokat tanulok tőlük.
2: Ahonnan most hazatértél néhány napja alkotótábor, ott milyen élményekkel gazdagodtál?
3: Hát az zseni.

hogy mindig változik, tehát minden héten új gyerekeket kapok. Ez ilyen, attól függ, hogy hány van a csoportban, 15-20, minimum 10, van ők a 25, és itt különböző művészeti oktatás van,

és vannak fiatalok, akik tréningezik őket, fiatal lányok, és akkor utána mi gyakorolunk, meg improvizációs gyakorlatok, meg felkészítem őket az előadásra, mert ugye az is van, és hát imádják a gyerekek, és most legtöbb lány volt a csoportban, de volt egy-két fiú is, és ami még nagyon édes az egész csoportban, hogy különböző korosztályok vannak, tehát volt egy pár óvodásom is, és zseniálisan táncoltak, letáncolták, megtanulták ugyanazt az anyagot, amit a 13 évesek, úgyhogy nem is volt előtte képzősük, tehát nem voltak képzett táncosok, és ezek koreográfiák, amiket megtanultak.

0: álomba, és egyszerűen öröm volt őket nézni, és az utolsó héten, az már táborzárás volt, azt képzeld el, hogy én teljesen ledöbbentem. Ebben a csoportban nagyon sok, tehát ez egy multikulturális csoport volt, volt roma gyerek, volt ukrán, arab, magyar, tehát mit talán olasz is már, nem tudom, és az volt a vége, hogy oda jöttek hozzá a utolsó nap a gyerekek, és azt kérdezték, hogy Erika néni, most mi össze szeretnénk dobni az összes pénzünket, és együtt elfogyasztani, venni a büfében mindenféle finomságot, és együtt elfogyasztjuk. És az egész csoport leült együtt, oda mentem, mert már zárt táborzárás volt, és vettek egy hatalmas poharat, ami megtöltöttek jégkásával, és benne volt az egész csoportnak a szívószála, és együtt ittek. És röhögtek, és mondták, hogy hú, tessék ide jönni, megkóstolni, most mi is mindenkiért megkóstoltuk, és ez lett a vége a tábornak.
1: Tulajdonképpen a művészetek segítségével tanítjuk a gyerekeket az elfogadásra, a toleranciára.
0: Igen, ez volt az én programomnak is a neve, művészet és tolerancia, amit a Ludwig Múzeum befogadott, és ez az első roma művészeti program volt, amit befogadtak az én kiállításom alkalmával. Ez egy pioneer program volt, és utána elhatározták, hogy ezt folytatjuk tovább. Sajnos állami támogatást nem élveztem. Szomorú, hogy egy első roma alternatív programot nem támogatnak meg.
1: Minden esetre a jövőre kívánok neked sok szép ilyen kreatív tábort még, diákokat, élményeket, rengeteg jazz koncertet természetesen, és reméljük, hogy beszámolsz nekünk, hogyha megint valami hasonlóval foglalkozom majd a jövőben, és várjunk vissza természetesen. Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velünk.
0: Én is nagyon élveztem, köszönöm a lehetőséget.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. Nem írják ki a Demján Sándor program második körös pályázatait. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet. A hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülő állomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramprén hálózatok kiépítésével. Magyar Péter miniszterelnök szerint a program első eredményei 2-3 év múlva válnak szemmel láthatóvá. Felülvizsgálta a kormány a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter elmondta, a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat. Viszont aki szeptember 30-áig nem nyújtja be, azt nem kaphatja meg a támogatást. A KKV-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon vagy Eke IDR rendszer ügyében. Továbbá több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a Gondos Óra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján az integritás hatóság. Már csak kevesebb, mint egy hónap van hátra az Európából látható teljes napfogyatkozásig. A ritka jelenség augusztus 12-én lesz megfigyelhető Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, illetve Spanyolországból. A legjobb lehetőségünk utóbbi két országból nyílhat a napfogyatkozás megcsodálására, például Reykjavikból, Valenciából, Majorkáról és Ibizáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Di kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Fehér Ernő zongoraművész, kedves barátom, aki 12. alkalommal szervezte meg a Budapesti Nyári Zenei Fesztivált, ahol számos koreai résztvevő volt. A rendezvény minőségének garanciája a hazai és egy külföldi professzorokból álló tanári kar, akik többek között a Budapesti Zeneakadémián is tanítanak. Ernő, mikor volt ez a fesztivál, mikor tartották?
4: Az idén augusztus 9 és 16 között volt. A helyszín szokásos módon a Nagymező utca 1 szám alatt található Bartók Konzi.
3: Kik voltak a professzorok, akik biztosították a rendezvénynek a minőségét?
4: Idén volt 6 zongoratanár, 3 hegedű tanár és 2 énekes tanárunk. A 6 zongoratanár nevét felszeretném sorolni, ott volt Ráfi Kálmán, Németi Attila, Benabdalat Maruan, Koreából jött Kim Sonbe professzor hölgy, akivel én együtt dolgoztam még anno Szóulban, Hansei Egyetemen. Kis Gyula is jelen volt, őt szintén Koreából ismerem, mert amikor én ott dolgoztam, ő épp akkor, szinte akkor fejezte be a munkáját ott Dél-Koreában, ő Daeguban, a Yongnam Egyetemen dolgozott, és hát jó magam, én is tanítottam. Hegedűsök közül Baráti Kristóf az idén először volt, és szerintem nagyon élvezte, hogy eljött hozzánk, mert úgy láttam, hogy nagyon jó ment a kurzus, és hát én úgy nagyon bízom benne, hogy jövőre is el fog tudni jönni. Most már többször volt velünk Szabadi Vilmos, és Somogyi Péter is. Énekesek kurzusát is sikerült az idén megtartani, hál' Istennek. Ez nem mindig van így, mert van, amikor meghirdetünk egy kurzus, aztán ha nincs járájelkező, akkor az nincs megtartva, de most az idén volt, úgyhogy nagy örömmel fogadtam én is Melát Andreát, illetve Kertesi Ingridet, akik kurzust tartottak.
5: Főleg koreai növendékek voltak.
4: Igen, ez főleg, hát igen, én 11 évig éltem Dél-Koreában, jó pár évet tanítottam a Hansei Egyetemen, majd utána átmentem Pusanba, Pusan National University-n dolgoztam, és ott kaptam meg a docensi kinevezésemet. Így aztán a hosszú évek alatt nagyon sok koreai barátom, zenész barátok, megmaradt a kapcsolatom, és tulajdonképpen velük együtt dolgozom ezen a zenei távon, a zenei fesztiválon mindig, hogy jöjjenek onnan ide növendékek. Az egész onnan indult, hogy a koreai diákok minél jobban megismerik a magyar zenei kultúrát, és akkor ez volt az alap ötlet, hogy legyen egy ilyen kötetlen nyári zenei tábor, ahol megismerkedhetnek egymással a magyar zeneakadémiai tanárok, illetve a Magyarországra vágyó koreai zenészek, vagy akik esetleg középiskolások, vagy egyetemisták is esetleg itt tanulnának, vagy csak egyszerűen szeretnének tanulni. Tehát innen indult a dolog, hogy többnyire Koreából jöttek, de azért az idén volt két kínai énekes is, aki eljött, és de jövőre pedig szeretnék már nem csak Kínából, hanem Vietnámból, illetve Japánból is majd hozni újra növendékeket, és ott is meghirdetni ezt a fesztivált, hogy jöjjenek minél többen, minél legyen minél színesebb a hallgatóság, meg a diáksereg.
5: Én tudom, hogy miért Vietnámot és Japánt mondtad, de a hallgatóknak is mondjuk el, hogy neked azért ott is vannak kapcsolatai, hiszen gyakran koncerteztél más ázsiai országban is.
4: De így van. Tehát én Koreából volt, hogy mentem Vietnámba is, mert ott akik Koreában dolgoztak a magyar nagykövetségen, ők nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a hosszú évek alatt, de aztán ők elkerültek Vietnámba, és akkor meghívtak Ho Chi Minh városba koncertezni, illetve kurzust is adtam ott a zeneakadémiájukon. És így aztán tulajdonképpen már kétszer voltam ott, mindig nagyon, nagyon különleges élmény ott lenni. Tulajdonképpen nem is tudnám egyébként megszokni ott az életet, tehát Koreában ahhoz képest jóval könnyebb volt nekem, mint amilyen Vietnám. A Vietnám nagyon jó hely, de ilyen nagyon zajos, nagyon zű, sok a motor, nehéz ott közlekedni, de a zenei iránt ők is nagyon fogékonyak. És
5: Japán hogy jön a képbe?
4: Japánnal már nagyon régóta volt kapcsolatom, még tulajdonképpen a zeneakadémiáról nagyon sok, ugyanúgy, ahogy te is, András, amikor együtt jártunk még az akadémiára, akkor te neked is volt egy csomó japán zenész barátod, ismerősöd, és a zeneakadémia az egy ilyen jó hely volt megismerkedni a japán zenészekkel szerintem, és innen indult, hogy aztán utána én mentem Japánba, ott voltam versenyen is, ahol díjat kaptam, és utána többször visszajártam oda koncertezni, de a koreai éveim alatt nem igazán voltam ott aktív, inkább Koreára fókuszáltam, de most szeretném tulajdonképpen ezeket a régi kapcsolataimat újra felmelegíteni, mert nagyon fontosnak látom azt, hogy onnan is jöjjenek diákok esetleg, akik érdeklődnek ez iránt.
5: Tehát főleg a régi kapcsolataidat használod ilyenkor, igen, amikor külföldi diákok jönnek tulajdonképpen, hogy meglátogassák Magyarországot, illetve Budapestet, hogy ezektől a kiemelkedő tanároktól tanulhassanak. Igazán színvonalas tanári karról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy az ázsiai diák, aki idejön, az igazán minőségi oktatásban részesülhet, és természetesen közben megismerkedhet a magyar kultúrával, megismerkedhet a várossal, tehát mindenféle pozitív hatásai vannak ennek a dolognak. Ők hogy mesélnek erről?
4: Igen, én is így érzem, hogy hogy a zenei tanulás mellett nekik ez egy nagyon szép élmény, egy szép utazás, mert ugye eleve itt vannak a városban, ami gyönyörű, sétálnak, város néznek. Vannak külön programok, amikor elmegyünk az operaházba, meghallgatunk valamit, aztán koncertekre elmegyünk, a legutóbb a Bazilikába is voltunk meghallgatni egy orgona koncertet. Szóval vannak ugye más élmények is, nem csak azok a dolgok, amiket ugye az órán hallanak, hanem amikor tényleg koncertre elmennek, mert az is ugye nagyon-nagyon fontos mindenkinek. Hát a Koreában arra emlékszem, hogy amikor én is ott tanítottam, ugye ott rövidebbek a szemeszterek, és szeptembertől, amikor elkezdődik az ottani szemeszter, az olyan három és fél hónap körülbelül úgy jön ki mindig, és heti egy óra van, tehát olyan 12 és 14 óra van egy szemeszterben, és annyi idő alatt kell felkészülni a vizsgára a gyerekeknek. Most amikor eljönnek ide Magyarországra, akkor egy hét alatt kapnak 6 darab zongorórát, vagy hegedűórát, vagy énekórát. Tehát gyakorlatilag ők megkapják majdnem az egész szemeszter felét. Igaz, hogy nagyon sűrű így nekik, meg nagyon ömlesztően van, mert hát azért elég sűrű így nekik ebbe a hétbe így belezsúfolni mindent, nem is lehet mindent megemészteni, de hát ez most mondjuk nem is arról szól. Tulajdonképpen az idén volt 14 koreai diákunk, meg 2 kínai, és hát ez csak az idei volt így, de volt, amikor 25-en is voltunk, és nekem mindig nagyon nagy feladat és nagyon nagy munka megszülni az órarendet, ugye, mert ilyenkor be kell osztanom, most az idén 96 órát kellett beosztanom 5 napba, és abból nagyon sok ugye a mesterkurzus, van, amikor nem mesterkurzusszerűek az órák, hanem csak sima privát órák, de többnyire én azt szorgalmaztam, hogy mesterkurzusok legyenek, mert egymás óráin is rengeteget tanulnak a gyerekek, meg ugyanúgy én is emlékszem, amikor én is mesterkurzusokon voltam, mennyi mindent tanultam ott, amikor hallgattam a többiek óráját. És hát, szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult feladat, mindig így szinte ilyen 7-8 óra, mire összerakok egy ilyen órarendet, hogy mindenre figyeljek, mert közben azért a esténként a koncertek vannak, ugye a fesztiválon, és figyelni kell arra, hogy ki az előadó, ki mikor játszik, a koncertje előtt legyenek többnyire az órák, vagy aznap már ne nagyon legyen valaki ezt.

0: kamarazenei koncert volt, oda jött egy csellista és egy brácsás a magyar részről, és akkor ez tulajdonképpen ez egy ilyen plusz feladat volt, amit én, vagy plusz élmény, amit én kitaláltam nekik, és akkor játszottunk közösen kamarazenei műveket, de ez annyira megtetszett nekik, ez a kamarazenélés, hogy az idén szerintem ez nagyon erős és fontos lesz az egész fesztiválon, hogy még több ember bevonni, még több kamaraprodukció születhessen meg, és tehát ez számomra is meglepő volt, hogy mennyire nagy élményt okozott ez nekik, hogy együtt muzsikálhattak velünk, meg nekünk is nagy élmény volt együtt muzsikálni velük, meg együtt próbálni, és hát a harmadik újítás az pedig a szolfézs tulajdonképpen, a szolfézs oktatás, mert felmerült egy olyan igény, hogy szeretnének megismerkedni kicsit mélyebben a szolfézs zeneelmélet oktatása, a Kodály módszere, ami nekünk elvileg ugye természetes, de nekik nem, és ezért aztán ott nagyon nagy hiány van ezekből, meg a szisztéma is egy kicsit nyakatekert. Úgyhogy az idén volt egy ilyen kis kóstoló ebből is, de a jövőre már szeretném azt, hogy a több diáknak legyen egy ilyen szolfés kurzusa is, ahol szinte minden nap lenne egy legalább egy két órás ilyen tanóra, és akkor beülhetnek, és hallgathatják, és tanulhatnak erről is minél többet. Ott valahogy a szolmizáció egy kicsit máshogy működik Kóreában, de azt tapasztalom, hogy ha például vesszük egyszerűen csak a D-durt, és ott nekik azt nagyon nehéz volt megérteni ott, nem tudom miért, hogyha D-durban a D az tulajdonképpen a Do, mert nekik a D-durban az a D az a Ré. És akkor innentől kezdve már az egész szisztéma, az egész metódus már borul, mert nem lehet úgy énekelni, hogy most egy durskálát elénekel, és akkor Rével indul. Tehát ez teljesen rossz, és akkor ezeket kell nagyon, tulajdonképpen lehetetlen feladat, én próbálkoztam ott Kóreában erről beszélni más zenetanárokkal is, de ez lehetetlen feladat, valamiért ez így alakult ki náluk, ilyen a rendszer, és hát ez az egész oktatás erre épül, és ők tulajdonképpen ezért használják rosszul az egész rendszert, és ezért aztán én azt tapasztaltam, hogy amikor egy-egy zongorórán mondjuk belemegyünk egy ilyen kérdésbe, hogy ott milyen harmónia van, vagy játsszuk el esetleg a jobb kezét, vagy csak ezt a skálát, vagy valami, akkor hirtelen nem megy úgy, ahogy kéne. De egyébként meg tök tehetségesek, meg szépen játszanak, csak amikor egy kicsit az ember megbolgatja, vagy rákérdez valamire, akkor onnan hirtelen nem megy. És ez nekik nagyon nagy hiányosságuk, és ezt ők tudják, és ezért szeretnének, szerintem ezért kaptak rá ennek az ízére, vagy ezért szeretnének minél többet tanulni erről a módszerről, és hát én szörömmel fogadtam, mert amikor ott voltam, akkor ez egy olyan reménytelen arcnak tűnt számomra, hogy ezt valahogy legalább a növendékeim fejében rendbe tegyem, de így legalább nem én harcolok, hanem majd lesz valaki, aki lead egy bizonyos számú kurzus, és aztán reméljük, hogy ez majd jó helyre megy.
1: Tehát igen, a relatív szolmizáció az tulajdonképpen egészen másról szól, amit mi használunk itthon, hogy a do-re-mi-fa szólátidó az elkezdődhet C-ről, D-ről, E-ről, stb.
0: Bármiről.
1: Igen, persze. Tehát hogy ez relatív, pontosan ez a lényege, míg ők akkor ezek szerint csak a C-t az Do-nak fordítják, hogy úgy mondjam, a D-t azt
0: az Ré.
1: Tulajdonképpen abszolút hangok, és ők ezt így nem...
0: Igen, azt úgy is hívják talán, hogy abszolút szolmizáció,
1: igen.
0: Vagy valami
1: igen,
0: ilyen...
1: Igen.
0: Ilyen furcsa neve is van. Én nem is tudom, mert én nem találkoztam ilyennel még.
1: Nekünk ez természetes, hogy mi a Kodály módszer alapján tanultunk, és fel sem merül ez a kérdés. Például bennem fel sem merült az se, hogy nekik otthon csak heti egy zongora órájuk van, hiszen nekünk itthon Magyarországon természetesen, vagy hát természetesnek vesszük, hogy heti két zongora óránk van, igaz?
0: Igen.
1: És ez a normális, hogy akkor hetente két óránk van a professzorunkkal, mondjuk zeneakadémia, tehát egyetemi szinten, akikkel lehet dolgozni ezekkel a darabokkal, és két óra azért szerintem kell is hetente. Ez az egy óra, az nagyon-nagyon kevés. Na most...
0: Így van. Most én is nagyon kevésnek találtam.
1: Persze.
0: Igen.
1: Ők idejönnek, és intenzíven kapnak egy olyan képzést, egy olyan intenzív kurzust tulajdonképpen, ahol valóban össze van sűrítve a tananyag is, meg az információs csomag is.

0: de biztos vagyok benne, hogy ez óriásit dob az ő fejlődésükön, hiszen az, ami a szemeszter közben, szemeszter idejében folyik, az egy ilyen folyamatos, hosszú távú, viszonylag lassabb munka, és amikor egy kurzuson van az ember, akkor pedig egy hihetetlenül intenzív, mindennapos gyakorlás, de gondolom, nyilván amúgy is rengeteget gyakorolnak, de hát ilyen intenzív időbeosztás mellett aztán biztos vagyok benne, hogy még többet. Ez egy óriási fejlődés számukra. Nem csak azért, mert új helyszínen vannak, és megnézhetik Budapestet, megismerkedhetnek új professzorokkal, a várossal, hanem ez egy nagy fejlődés ilyenkor nekik. Legalábbis én ezt tapasztaltam, amikor elmentem egy kurzusra, de hát tehát mi zenészek ezzel így vagyunk.
1: Pontosan így van, ahogy mondod, tehát egyetértek veled. És ugye Korea az egy nagyon-nagyon gazdag ország, meg ugye Ázsiában nagyon sok gazdag ország van, de és nagyon sok lehetőség van bennük, és nyitottak is a zenére, de vannak hiányosságaik, mert ott nincs olyan hagyomány ezeknek a dolgoknak, mint amilyen nekünk van. És ott például azzal is szembesültem én, hogy ott az egyetemen, ahol tanítottam, de bármelyik egyetemben vagy az ember, a gyakorló szobák ilyen nagyon picikek is, ilyen stúdiók, és van többnyire ilyen, vagy egy kórei, vagy egy japán hangszer, és azok ilyen nagyon felhang nélküli hangszerek, tehát ilyen nagyon úgy szól, mint egy doboz, és nem alakul ki egy olyan hangigény, hangélmény a gyerekekben, meg tulajdonképpen senkiben sem, hogy az tényleg olyan minőség legyen, vagy olyan különleges legyen, mert a hangszerek nem olyanok, és ezért, ha valaki állandóan így ilyen dobozt hallgat, vagy dobozon játszik, meg azon nő fel, aztán esetleg csak felvételről ismeri, hogy milyen az, amikor megszól egy szép hangszer. Mondjuk a koncerttermekben azért jó, de a gyakorlókban nem, és a gyakorlókban azért sok minden eldől, mert hát ugye ott vagyunk nagyon sok órát. Most amikor ide bejönnek a konziba, itt azért többféle hangszer van, meg ugye ezek európai hangszerek, és nagyobb a terem, egy akusztikus térben sokkal jobban el tudják képzelni ők is, vagy megérezni a hangot, és azáltal egyszer csak ilyen szárnyakat kapnak. És hát tulajdonképpen ez úgy mind összeadódik szerintem, hogy koncertre járnak, operába járnak, nagyon intenzív a kurzusokon vesznek részt, és olyan tanároknak játszhatnak, akikkel egyébként meg szinte soha nem is találkozhatnának különben. Ja.
0: Azért azt mondjuk el, hogy a Magyar Zeneakadémia, tehát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, hogy pontosan fogalmazzak, azért a világszínvonalon az elsők között van. Tehát egy olyan egyetemről beszélünk, ami nagyon neves még Ázsiában is. Tehát, hogy, és azon kívül, hogy természetesen Európában a klasszikus zene bölcsőiben helyezkedünk el, azon kívül még a tanárok színvonala is még megdobja, illetve vonzóvá teszi számukra azt, hogy ide jöjjenek.
1: Hát azok, akik ugye vagy itt tanultak, vagy nem tanultak, de aztán visszamentek Koreába, tehát felnőtt ott egy olyan generáció, akik viszont hát baromi jó muzsikálnak, nagyon tehetségesek, és gyakorlatilag egy csomó helyről hozzák el a versenygyőzelmeket, mert nagyon sokat dolgoznak, és megvan a tehetség, de nagyon sok alázatos munka is mögötte van, és aztán olyan produkciók születnek ott, hát hogyha megnézzük a nagy nemzetközi versenyeket, mindig van ott valamilyen ázsiai nemzetiségű, és tényleg le a kalappal.
0: Beszéljünk egy picit a fesztiválnak a koncertjeiről, hiszen ez is nagyon fontos. Felléptek a tanárok is, és fellépnek a diákok is. Tehát azon kívül, hogy ugyebár, amiről már beszéltünk, hogy a kurzus, vagy hát a fesztivál végén lehetőségük van a legügyesebb diákoknak zenekarral játszani, ami óriási dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, nem csak itthon, hanem ez szerintem külföldön is. Azon kívül ők is ott rendszeresen felléphetnek.
1: A tavalyi évben és az idén is az első koncert Benabdala Humaluan szóló estje volt. Tavaly arab zenék és azok milyen vonatkozásai voltak klasszikus, tehát klasszikus arab művészek művei, vagy arabos beütésű zongoradarabok, az idén pedig az éjszakáról szólt. És ő egy előadást is tartott, tehát ő beszélt is a művekről, meg az éjszakáról, a festményekről. Nagyon különleges este volt. Utána jött a diákok, tehát minden este koncert van ebben az időszakban, és általában mindig este 8 óra, 5-kor kezdjük el, mert 8 órakor még a Nagymező utcában ott a templomi harangok még nagyon szólnak, de 8-5-re mindig vége van. Tehát úgy is hirdetjük meg, hogy 8-5-kor kezdődnek a koncertek, és tehát minden este koncert van, másnap játszottak a növendékek, akkor volt egy este, amikor a kamarazene volt, majd a növendékeknek van egy úgymond egy ilyen záró koncertjük, amikor is bemutatják azt, hogy mit tanultak itt most ebben az 5 napban, mennyire változott meg a hozzáállásuk a zenéléshez, és az egy ilyen jópofa kis zárókoncert szokott lenni, utána át szoktuk nekik adni azt az oklevelet, hogy elvégezték ezt a kurzust, és ugye a hatodik napon szokott lenni a zenekari koncert, amikor is a versenyműveket játsszák. Itt mindig egy ilyen különleges feladat olyan művet találni, ami kamarazenekarral kísérhető versenymű. Ezek mindig, hát többnyire átiratok. Kicsi a színpad, nem fér el sok zenész, így aztán mindig ilyen kis kamara produkciókat, kamara versenyműveket szorgalmazunk. De például az idén egy Saint-Saëns zongoraverseny elsőtéte ment, a Gémor zongoraverseny elsőtétele ment, és az nagy feladat, de volt már Grieg versenymű elsőtétele, akkor Chopin is volt, szóval nem, igen, és volt egy Vivaldi kettős verseny, két hegedűs verseny, ahol a Szabadi Vilmos játszott egy kori hegedűssel.
0: Milyen volt a színvonal a gyerekeknek?
1: Az nagyon változatos. A színvonal van, amelyik évben nagyon jó, van, amikor jó, de nem annyira, mint mondjuk például az elmúlt évben, de általában véve azért jó, azt kell, hogy mondjam, hogy azért jó, mert azok a gyerekek, akik ide eljönnek, ők nekik azért már van egy komoly képzésük otthon, tehát már éveket ugye tanultak a hangszerükön, vagy éppen énekeltek, tehát ők vagy egy zenei középiskolából, vagy egy ottani zenei egyetemről jönnek, és aztán azt kijelentetem, hogy azért a színvonal az általában az jó.
0: És milyen visszhangja volt az idei kurzusnak, az idei fesztiválnak? Élvezték biztos a gyerekek?
1: Igen, hát azt én mindig meg szoktam kérdezni, utána van egy ilyen kis felmérés, hogy érezték magukat a gyerekek, mi volt az, ami esetleg nem annyira tetszett nekik, vagy nagyon-nagyon tetszett nekik, de ők azért általában azt emelik ki, ami nagyon tetszik nekik, és én úgy gondolom, hogy a rengeteg pozitív visszajelzés az azért úgy megerősített engem abban, hogy ezt jó csinálni, ezt szerettem csinálni, meg ők nagyon élvezték az órákat. Tehát amikor megérkeznek egy ilyen hosszú út után, és akkor szembesülnek hogy ők most külföldön járnak, azzal szembesülnek, és akkor ugye ez egy stressz helyzet. Tehát olyankor meg kell szokni azt, hogy máshol alszik, nem ott van az ágy, ahol eddig megszokta, és akkor vannak olyan diákok, akik esetleg még tinédzserek, akkor ezt nehezen viselik el, és akkor esetleg panaszkodnak a körülményekre, hogy ez nem jó, az nem jó, ezen kéne javítani. És ez minden fesztiválon szinte ugyan, mindig van egy-kettő, aki egy napig ez úgy eltart, egy-két napig ez úgy szépen lecsendesedik, és utána elkezdődnek az órák, a kurzusok, és akkor mondja, hoho, hát én szerettem az órákat, szerettem a zenét, én azért, tulajdonképpen azért jöttem, hogy itt most zenét tanuljak, és nem pedig azzal foglalkozzak, hogy most éppen hogy milyen körülmények között lakom, de hát azért laknak ők valamilyen körülmények között, tehát nem rossz az, csak ő neki ugye kényelmetlen, és akkor utána hirtelen mellékesek lesznek ezek a dolgok, és akkor már csak a zene van, és akkor reggel estig ott vannak az iskolában, jókedvűek, bejönnek 8-ra gyakorolni, és ott vannak este 10-ig.
0: Az idén merre mentetek? Merre vittétek őket kirándulni?
1: Hát az idén nagyon-nagyon meleg volt. Ez talán az egyik legjobban, az idén szenvedtünk a legjobban a hőségtől, mert azért az elmúlt években augusztusban már nem volt ennyire meleg, mint most. Így aztán nagyon késő este volt, hogy egyszer elmentünk a gyerekekkel a Dunapartra, a parlamenten megnéztük, az nagyon különleges, ugye mindig nagyon szép. Akkor az utolsó napra terveztünk egy kirándulást, amikor tényleg volt is kirándulás, de aztán a végén a hőség miatt tulajdonképpen csak elmentünk a Rózsavölgyi és Társak Ottaboltba, majd a Kodály Zeneműből, és ott akkor bevásároltak, ott akkor a múzeum körül egy kicsit sétálgattak, és szerintem utána inkább már ilyen szabad program volt, és akkor még estén találkoztam velük. Ők ettől függetlenül ők esténként azért szerintem járták a várost, vagy esetleg beültek a Liszt Ferenc téren az egyik étterembe, aztán ott beszélgettek, ittak valamit. Tehát ő nekik ez ilyen kirándulás is, és az így nagyon jól jön ki nekik, hogy ez ilyen kirándulás, egybekötött zenei fesztivál és tábor. De ilyenkor nagyon sok minden szeretnének ők átélni, és mennek jobbra-balra, amikor én nem is tudok. De ahova én vittem őket, mondom, az a parlament volt, illetve hát egy-két helyre. Korábban azért el tudtam őket vinni messzebbre is, vagy esetleg a várba fölmentünk, de azt arról inkább lemondtunk most, mert ez elviselhetetlen lett volna most mindenkinek.
0: Mit tervezel a jövő évre?
1: Hát nagyon szeretném bővíteni az kurzust, és jövőre szeretném, hogyha még többen eljönnének, és tervezem azt, ugye, hogy felveszem a Vietnámmal, Japánnal, Kínával is ugye a kapcsolatot, és az ottani zenész barátaimmal, ismerőseimmel a kapcsolatot, és aztán együtt dolgozni velük ezen a fesztiválon, hogy ők is eljöjjenek, minél több zenész legyen itt, legyen több szolfézs, oktatás a fesztiválon, legyen több kamarazene, és hát nagyon szeretném azt, hogy esetleg egy külső helyszínen legyen rendesen egy nagy szimfonikus zenekari koncert, amikor a gyerekek nem kamarazenekari kíséretet kapnak a versenyhöz, hanem egy rendes szimfonikus zenekari kíséretet.
0: Mennyi energiabefektetést igényel egy ilyen fesztivál kurzusnak a megszervezése? Mert én évek óta azért már nyomon követem, amikor ilyenkor elkezded szervezni tulajdonképpen ezt az eseményt, és nagy aggodalommal időnként följössz, hogy ebben kellene egy kicsit segíteni, vagy abban, és azért ez azt hiszem, hogy elég megterhelő. Te erről mit gondolsz?
1: Nagyon-nagyon megterhelő. És valamikor tényleg voltak olyan évek, főleg az elején, amikor én úgy éreztem, hogy nincs több erőm egész egyszerűen már jövőre megcsinálni, újra megszervezni, újra. De aztán valami mindig átsegített, átlökött, és most már azért egy kicsit könnyebb, meg nem egyedül csinálom, azt azért szeretném elmondani, hogy nem egyedül csinálom, tehát azért koreai részről is van, akivel együtt dolgozom, és ő nagyon-nagyon sokat segít, nagyon ott van. Szívét, lelkét ő is beleadja. Én úgy érzem, hogy Kína részéről is van egy énekes, aki itt tanult a Zenekadémián, és ő is nagyon-nagyon szeretne aktívan részt venni ebben a szervezésben. És tehát egyedül nem megy. Egyedül nem is menne, és amikor aztán elkezdődik a szervezés, és utána rengeteg ugye, telefonhívás, e-mailezés. Volt olyan év, amikor ugye majdnem 30-an voltunk, és most képzeld el azt a mennyiséget, amikor mindenkire figyelni kell, akkor a programokat beosztani, ki merre megy, azért az majdnem 200 órát kellett akkor beosztani, és akkor volt olyan év, amikor még a muzsikás együttes is jött, és akkor ott játszottam velük Bartók műveket, ők játszották azokat az eredeti formációt, amiket még a Bartók hallgatott, vagy esetleg úgy gondoltuk, például az Allegro Barbara, nem mondjuk, hogy nem az eredeti, de az Allegro Barbarot is akkor előadtuk, és tehát nagyon-nagyon sokféle munkával jár, és eleinte az volt a nehéz nekem, hogy fejben nem nehéz volt váltanom, mert egyik pillanatban olyan voltam, mint egy szervező, mint egy menedzser, és akkor utána, de közben jöttek a koncertek, és akkor gyakorolnom kellett, és akkor gyakorlás közben azon gondolkodtam, hogy na vajon mit felejtettem el már megint, és aztán hát így ment, de most már azért egy kicsit rutinosabb vagyok, mint voltam, kicsit jobban megy, de nagyon-nagyon megterhelő. Nagyon megterhelő minden egyes apró részletre odafigyelni.
0: Neked egy nagy tapasztalatod van magyar diákok és ázsiai, főleg koreai diákoknak a tanításában. Mit gondolsz, miben lehet megfogni a különbséget a diákok között?
1: Hát a magyar diákokkal egyértelműen nekem könnyebb nyilván kommunikálnom, mert értik, amit mondok. Minden egyes szót értenek, mert ugye magyarul mondom. A koreai diákok közül nagyon sokan beszélnek jól angolul, és mindig helyeselnek, de aztán sokszor kiderül, hogy igazából nem is értette, hogy mit mondtam. Tehát a kommunikáció az nagyon nagy különbség. Én azt mondanám nyilván nekem, ha meg megnézem, amikor megnéztem a koreai professzornak az óráját, akkor láttam, hogy ez tök könnyen megy, mond valamit, és azt csinálják. Tehát én aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen itt a kommunikációval vannak gondok részemről. Úgyhogy nekem azt kellett megtanulni, hogy ne beszéljek sokat. Nagyon-nagyon egyszerű szavakat vagy azokat megtanuljam koreaiul, hogy ezt így csináld, ezt ne így csináld, és akkor inkább zongorázzak minél többet. És akkor tulajdonképpen az én tanításom az ebből állt.
0: De igazából hasonlóképpen reagálnak például az utasításokra, amiket esetleg adsz nekik, tehát ebben nincsen különbség?
1: Annyi különbség van, hogy az elején, a legelején van egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kulturális szokás ott, hogy a professzort olyan mélyen tisztelik, hogy még az árnyékára se lépnek rá a gyerekek, és hogy mivel van ez a nagyon nagy tisztelet a tanárok, illetve a professzorok iránt, ezért ő úgy gondolja, sok diák, persze nem mindegyik, de nagyon sok diák úgy gondolja, hogy amikor eljön órára, akkor az a darab legyen nagyon-nagyon puritán, legyen egyszerű, ne legyen benne semmi, hogy majd a tanár eldöntse, hogy milyen legyen, és ő határozzon meg mindent. És amikor első órára eljönnek, hát az szörnyű, hogy szól. Nyilván, mert ugye akkor csak a hangokat elkezdik játszani, és akkor én először néztem, mint Rozi a moziban, hogy most ez mi? Hogy lehet így előadni egy darabot? És aztán rájöttem, hogy ez nem arról szól, mert őnekik is van fogalmuk, meg van esetleg valami kívánságuk, csak nem illik úgy előadni azt a darabot, hogy abba belevigyék a saját érzelmeiket, mert majd a tanár megmondja, hogy ott mit, mikor, mit érezzen, mert ez a tiszteletre méltó viselkedés.
0: Hát gondolod, hogy ez ezért van?
1: Én megkérdeztem a néhány diákot, hogy ez miért van, és akkor ezt ők nekem így elmondták. Hát most lehet, hogy az a két diák, aki elmondta azt csak így mondta el, aztán lehet, hogy ez most nyilván nem lehet mondani, hogy minden diák ilyen, mert aztán azért voltak nekem olyan nagyon-nagyon kivételesen tehetséges növendékeim, akik nyilván egy kicsit ilyenek voltak, de aztán azért mégse. Tehát aki tényleg baromi tehetséges, az nem bírja így eljátszani. Vagy valahogy nagyon nagy erőt vesz magán, és akkor megpróbálja így eljátszani, de hogy nem bírja így eljátszani, hanem ő tényleg valamit meg akar mutatni, és akkor előadja, és akkor... De hát a nagy átlag az nem ilyen. Tehát ott... Ez a szokás. Én így tapasztaltam. Hát 11 év alatt nagyon sok növendékem volt, és nagyon sokszor ez volt a tapasztalatom, hogy az elején nagyon-nagyon elviselhetetlen volt végighallgatni a műveket, és akkor mindig csak arról szólt, hogy akkor most itt el kell mondani pontosan, hogy ki mit érezzen itt, aztán így. De aztán én mindig megkértem, hogy ez ne legyen, és mindig előre elmondtam, de aztán jöttek az elsősök, és akkor mindig minden évben kellett mindig mondani, és nagyon sokszor.
0: Én nagyon sok sikert és sok növendéket kívánok neked a következő évre is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Remélem, hogy sok diák fog érkezni a jövő évben is erre a fantasztikus fesztiválra és kurzusra, nyári táborra, hogyha lehet ezt így mondani, hiszen ez egy egészen komplex keveréke tulajdonképpen ezeknek az eseményeknek. És azért ezt mindenféleképpen mondjuk el, hogy aki esetleg szeretné szeretne majd részt venni ezeken az eseményeken, az már most írja föl a dátumát.
1: Jövőre is így tervezzük, hogy augusztus első hetében, vagy a második hetében lesz ez az esemény. Ez még sok mindentől függ, ilyenkor még egy kicsit messze vagyunk tőle, de ha tényleg valaki érdeklődik, akkor nagyon sok szeretettel várjuk ezekre a koncertekre. Minden koncert mindig is ingyenes volt, és semmi különös regisztráció nem kell hozzá, jöjjenek el és hallgassák meg és élvezzék a zenét. Próbáltam azt is egyébként, ugye, hogy amikor vannak ezek a úgymond nagy nyitott kurzusok, hogy arra is meghívni vendégeket, és az viszont már szerintem jövőre úgy fogom csinálni, hogy az viszont már regisztrációhoz lesz kötött, mert én nagyon szeretném azt, hogy amikor a Zeneakadémia egyik professzor, aki híres professzor, és már nagyon sok tapasztalata van, és a kurzus tart, és esetleg valakit érdekel, hogy tanít, akkor nyugodtan eljöhet, meghallgathatja az órát, semmi nem kell hozzá, csak regisztráljon is. Van egy Facebook oldalunk, ahol lehet nekünk írni, ez a Budapest Summer Music Festival oldal, ott meg lehet minket találni, és akkor most nyilván ezeket az eseményeket mindig, vagyis a jövőre már csak akkor fogom feltölteni erre az oldalra, amikor már lesz valami konkrétum, de különben azért előre lehet szólni, előre regisztrálni, és akkor az ember nem marad be semmiről, és meg lehet hallgatni azt, hogy tanítanak ezek a tanárok.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, nagyon élveztem a beszélgetést, nagyon izgalmas volt egy picit bekukkantani a kulisszák mögé, hogy a Budapest Summer Music Festival, ami 12. alkalommal volt megrendezve az idén, miként zajlott, és hát ismét mondom, sok növendéket kívánok a következő évre is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: az agyán.
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

Ébre, reggaeton, Dérheni, Burai. 100.3 Rádiódik. Fogod? Legyen.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Odag, vagy ahogyan a köznyelvben leggyakrabban él, a cigány kenyér, vakaró, punya nem csupán a roma gasztronómia egyik legfontosabb alappillére, hanem egy mély kulturális szimbólum. Egy olyan étel, amely évszázadok történelmét, a vándorló életmód leleményességét, a családi összetartozást és az otthon melegét sűríti magába. Most a bodak készítésének művészetét, kulturális hátterét és a generációkon átívelő hagyományát járjuk körbe, hogyan válik néhány végtelenül egyszerű alapanyagból a lélek eledele. A bodak gyökerei és a kulturális jelentősége. Ahhoz, hogy megértsük a bodagi lényegét, vissza kell tekintenünk a múltba. A hagyományos roma életmódra évszázadokon át a mobilitás és az erőforrások korlátozottsága volt jellemző. Ebben a környezetben olyan ételekre volt szükség, amelyek kevés, könnyen szállítható és hosszan elálló alapanyagból, bonyolult konyhai felszerelés nélkül is elkészíthetőek voltak. A bodag pontosan ilyen, nem igényel klasszikus órákig főtött kemencét, sem drága hozzávalókat. Eredetileg közvetlenül a parázson, forró hamuban vagy egy egyszerű platnin a sparhelt tetején sütötték meg. A bodag azonban jóval több, mint a szegénység szülte szükségmegoldás. A roma kultúrában az étel megosztása a szeretet, a tisztelet, a befogadás legmagasabb szintű kifejezése. A meleg bodag illata a házban egyet jelent a biztonsággal. Amikor a család körbeüli az asztalt, és a még gőzölgő kenyeret nem késsel vágják, hanem kézzel törik meg, az egy szakrális pillanat. A bodagot hagyományosan tilos késsel enni, a törés a közösséget, az osztozást és az egyenlőtlenséget szimbolizálja. Az alapanyagok kémiája és az arányok poézise. A bodag zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Nem akar többnek látszani, mint ami. Őszinte, laktató és tiszta ízű. Az idők folyamán a receptnek két fő vonulata alakult ki, az élesztős és a sütőporos vagy szódabikarbonás változat. Bár a modern konyhákban mindkettő él, a legősibb forma a kelesztés nélküli szódabikarbonás vagy sütőporos verzió, amely a gyorsasága miatt vált alapvetővé. A klasszikus alaprecept mindössze 4 összetevőből áll: liszt, zsíradék, lazítóanyag és só, illetve folyadék. A bodag készítése nem mérnöki pontosságú folyamat, sokkal inkább az érzékek játéka. A tapasztalt háziasszonyok nem mérleggel mérnek, hanem a kezükkel érzik a tészta válaszait. Az első lépés a száraz anyagok, a liszt, a só és a sütőpor alapos elkeverése egy tágas tálban. Ezt követi a zsíradék elmorzsolása liszttel. Ez a mozdulat határozza meg a kenyér későbbi szerkezetét. A zsírnak finoman be kell vonnia a lisztszemcséket, hogy a bodag ne váljon gumiszerűvé, ezután következik a langyos folyadék, fokozatos hozzáadása is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged itt a vonalban.
4: Jó reggelt kívánok minden hallgatónak!
3: Nos, már kétszer voltál a vendégem itt a műsorban, és a mai nap folyamán most telefonos interjút adsz nekünk. Nagyon szépen köszönjük neked.
4: Köszönöm én is a megtiszteltetést.
3: Nos, Különböző témákat kezdtünk már elboncolgatni, ugye az élet utadat, ahogy meséled az Istennel való kapcsolatodban, és felmerültek nagy kérdések is az embernek a gondolatmenetében, amiket nem tudtunk igazság szerint teljes terjedelmében kiboncolgatni, hiszen van egy műsorkeretünk, és ezért sokszor le kellett zárnunk. De például egy ilyen volt a bemerítkezésnek a témája, hogy mi is pontosan a bemerítkezés, mit jelent ez?
4: Hát maga a bemerítkezés ugye az újjászületésről szól, az újjászületésnek egy fázisa. Ugye az ige említi, hogy a megtérés és a keresztelkedésnek a fontosságát, és ugye ez arról szól, vissza kell menni a kezdetekhez, hogy az ember három alkotó részből áll, szellem, lélek, testből, és a bűn miatt ugye eleve az ember úgy születik, hogy a szelleme az egy halott állapotban van, és a szellemünk az egy olyan funkciót tölt be, ami a mennyel kommunikál, és a mennyel veszi fel a kapcsolatot, úgymond, ha lehet így közérthető módon elmondani. És maga a keresztség, ugye az egyrészt azonosulás azzal az óembernek az eltemettetésével, tehát ezt ugye így tanuljuk, de arról is szól legfőképpen, hogy a szellemünk, amely addig halott állapotban volt, az feltámad a Krisztus keresztsége által, és egy olyan modem kerül be az embernek a szellemébe, a szellemi nusszába, amely kapcsolódik a mennyel. Tehát ez az állapot, ami kommunikál a mennyel. Tehát ez az állapot, amely megérti, meg tudja hallani az Istennek a beszédét. Ha az embernek a szelleme nem születik újjá, akkor nem fogja tudni akár az Istennek a beszédétből kivenni azt az üzenetet, azt a lényeget, csak a betűt fogja látni. Ezért van az, hogy nagyon sok tudós ember próbálta már megérteni a Bibliát, de csak a betűt látta benne, és egy összefüggéstelen történeteknek a halmazát tudta kivenni. És az ige meg beszél arról, hogy az Isten meg előtérbe helyezi a senkiket, a semmiket, azért, hogy megszégyenítse a valakiket. De miért? Mert akik hitáltal átveszik, és a szellemnek az újjászületése által, annak Isten fényt kapcsol a sötétben, és látni fogják az igének, az Isten beszédének az üzenetét. Ezért nagyon fontos a keresztségnek ez az egyik fázisa, a másik fázisa, hogy maga, amikor a szellem újjászületik bennünk, akkor az elvezet egyrészt bennünket minden igazságra, ez azt is jelenti, hogy a szellem rávilágít az életünkben olyan dolgokra, amiből változnunk kell.
3: Amen. Amen, amen, amen. Tehát ez a bemerítkezésnek a folyamata. Ez a víz által való keresztség. És mi az, amikor a Szentlélek által van egy keresztség? Van különbség a kettő között? Mert mind a kettőt úgy használjuk, hogy keresztség.
4: Hát természetesen, hát ugye egyrészt, hát ez erről beszéltem, hogy van ugye a víz által való keresztség, az ugye annak a szimbóluma, hogy az ember eltemeti a régi életét, és ott hagyja a víz alatt. A Szent Szellemmel való keresztség az pedig az, amikor maga a szellemünk újjászületik és feltámad, és a szellem által vezetett emberekké válunk. Nyilván itt ugye beszélhetünk a Szent Szellemnek az ajándékairól, ugye ami a karizmatikus egyházban jellemzően megjelenik, és találkozunk ezzel akár a hitnek, ugye maga a szelleme, a nyelvek elszólásnak, vagy a nyelvek magyarázásának, a profétálásnak, az erőnek a szellemei, vagy az erőnek az ajándékai. Tehát sok ilyen ajándéka van a Szent Szellemnek, amelyet ő az ő kegyelméből osztogat az egyházban lévő embereknek a számára. De lény az a, tehát hogy egy mondatban összefoglaljam, a Szent Szellemnek egy olyan karizmája jelenik meg az életünkben, amely lényegesen megváltoztatja az embernek a természetét, és a lényegének a lényegét, az identitását rakja helyre tulajdonképpen. És ez egy nagyon jó téma, amit felhoztál, mert égetően szükség van a mai kor emberének, hogy az érzelmi intelligenciája az kifejlődjön, mert ez az a terület, amelyen keresztül a kapcsolatok működnek és helyre tudnak állni, ugyanis a világ ma teljesen másként gondolkodik. Ugye az embernek van két olyan fő területe az életének, amiből összeáll a kognitív képessége, a szerzett ismerete, magyarul az IQ, és van az érzelmi intelligenciája. És azt látjuk ebben a világban, hogy a kognitív képességekre nagyobb hangsúlyt fektetnek a világban is, és azt látjuk, hogy sok esetben az egyházban is, de az érzelmi intelligencia kifejlítésére már annál kevesebbet. És tudományos kutatás kimutatja, hogy az embernek a fő részét, a kognitív képességét és az érzelmi intelligencia 20-80% arányban helyezkedik el, és ebből 80% az érzelmi intelligenciát fedi le. És mégis ezzel ellentétben a szerzett ismeretre helyezik a hangsúlyt. Tehát erről nagyon hosszasan lehet beszélni, és fontos téma egyébként.
3: Érte téged támadás azzal kapcsolatosan, hogy te keresztényként, karizmatikus keresztényként világi dalokat is készítesz, és aztán meg bele szeretnénk menni abba is, hogy mi is a dalírás, mi inspirál, hogy írsz keresztény szövegeket, stb. De ugye nem csak keresztény szövegekkel foglalkozol, keresztény dalokkal, hanem a múlt héten említetted, hogy Burai Krisztiánnal dolgoztok együtt, és volt már olyan, hogy keresztények mondták neked, hogy nem szabad világi dalokat készíteni esetleg?
4: Természetesen kaptam ez miatt már hideget, meleget is. Én, hát most ez egy olyan dolog, hogy mindenki abból tud meríteni és véleményt nyilvánítani, amilyen ismeretre, vagy amilyen mélységre eljutott az Úrral való közösségben. És én nem hibáztatom ezeket az embereket azért, hogyha ők így gondolkodnak, de azt látni kell, hogy van egy szakma, tehát nekünk ez Magyarországon ez egyfajta népbetegség, tehát hogy ezt rosszul látják, hogy a zenészeket úgymond

0: mert hogy az egy ördögtől való dolog, de hát ez nem így van. Hát ott keressük a mi nekünk az a terület, ahol profitálni tudunk, megkeresünk, és ezt lehet egészséges módon kezelni, ergo, hogyha meg viszont nem tudja valaki kezelni, akkor valóban én is azt mondom, hogy akkor át kell gondolni ezt a történetet, hogy az ember maga a zenei tudását azt hogyan kamatoztassa akár a világban, akár az egyházban.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy Fiderika dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, és természetesen továbbra is Havas Lajos vendégem. Tartsatok velünk!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, no, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, illetve itt van velünk a vonalban, köszöntelek téged.
0: Üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt!
1: Hát szép jó reggelt kívánunk neked. Szombat reggel van, és nagyon érdekes témába kezdtünk bele. Egyébként köszönöm, hogy ilyen korán felkeltél miattam. De abba mentünk bele, hogy milyen a dalírás, milyen a munkád, és hogy keresztényként lehet-e neked egyáltalán ilyen munkád, hogy vádoltak-e már keresztények, és azt mondtad, hogy sajnos igen, és lehet, hogy tényleg vannak emberek, akiknek ez megbotránkoztató esetleg, vagy elítélenek ez miatt, hogy miért foglalkozol világi zenékkel, vagy világi zenészekkel. Nyugalom, engem is sok atrocitás ért ezzel kapcsolatosan, hiszen én is egy tévécsatornánál, meg egy rádiónál dolgozom, és nekem is mondták, hogy ne csináljak ilyen világi műsorokat, meg világi emberekkel vagyok körülvéve, stb. Te hogyan tudtál védekezni ez ellen, vagy mit szoktál mondani ilyenkor? Vagy mit üzennél most esetleg az ön hallgatóknak, akik ugyanígy látják, és rossznak ítélik meg azt, hogy te világi dalokat producerelsz, vagy tehát, hogy meghangszereled, szövegeket írsz, és világi előadóknak dalt készítesz?
0: Én azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy védekezzem, vagy védekezzünk mi zenészek, mert maga az életünknek kell egy evangelizációnak lenni, hogy az emberek lássák az életünkben, hogy hiteles személyek vagyunk a világban. Ugye Jézusnak a főpap imájában belefoglaltatott, hogy azt kérte az atyától, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd őket ki a világból, hanem hogy tartsd meg őket. Tehát Istennek a tervében van, és az ő szeretetének a teljességében, hogy bennünket megtartson bármilyen területen is tevékenykedünk a világban. Sajnos én is sok üzenetet kapok zenészektől, keresztényektől, hogy mi a véleményem, segítsek már nekik ebben, mert sajnos sok esetben vádlás alá helyezik magukat a zenészek, keresztény zenészek, mert kapják az ívet a világból, és én azt szoktam mondani, hogy ebből élünk, ahogy már az előző részben is elmondtam, hogy ez a szakmánk, és az Isten ezeket a talentumokat helyezte az életünkben, és ezt használni kell, és azt gondolom, hogyha az ember bölcs, akár a világban is tudja ezeket használni úgy, hogy közben az életével és az egész lényével tudja az evangéliumot közvetíteni. Természetesen, hogyha az ember elmegy az éjszakába zenélni, ott találkozik egy csomóféle hatással, és azt mérlegelnie kell, hogy ő ellene tud állni, meg tudja-e tartóztatni magát azoktól az ingerektől, amivel találkozik, és ezt ugye az embernek kell, hogy legyen egy belső igénye, és ezért nagyon fontos, hogy visszatérjünk a Szent Szellemmel való közösségre, maga a keresztény

0: ünnepségnek a, és a megtérésnek a fontosságára, mert amikor Jézus Krisztust az életünknek az urává tesszük, ő neki teret adunk, hogy munkálkodjon az életünkben, a Szent Szellemmel együtt, akkor a szellemünk újjászületése által egy belső igény jön létre bennünk a jóra való hajlamra, hogy ne a bűn legyen a mérőzsinór az életünkben, hanem az Istennek az igéje. És amikor elmegyünk muzsikálni, akkor ezek a dolgok vannak előtérbe, nem pedig az, hogy hogyan isszuk magunkat le a földig, vagy csinálunk egyéb dolgokat, hanem az, hogy elvégzem a munkámat, bemuzsikálom a részemet, amiért megkapom a fizetésemet, és utána hazamegyek. Tehát, hogy nem szabad ehhez ítélkező és vallásos módon állni, mert ez nagyon meg tudja bélyegezni az egyénnek az életét.
1: Ugye most a muzsikálásról beszéltünk, de közben neked a fő tevékenységed az stúdiózás, szövegírás, meghangszereled esetleg a dalokat, tehát ez igazi produceri munkát végzel. Persze az más, amikor valaki elmegy, muzsikál, és fellépőként, előadóként produkálja magát. Ugye ott már egy kész dalt előad lényegében. Neked a feladatod az egészen nehéz, illetve ha Istentől kaptál egy ajándékot rá, akkor nem biztos, hogy nehéz, csak a külső szemlélőnek. De viszont ott neked dallamokat kell kitalálnod, szövegeket kell írnod, és mi inspirál téged, hogy szoktál elkészíteni egy dalt?
0: Hát ez ugye van ugye mind a két esetben közös szál és különálló szálak. Amikor ugye keresztény dalokat, gospel dalokat írok, ugye itt ugye a szöveg értelmezés, a szöveg mondani valója ugye leválik a nem keresztény mondani való dalokról, és ugye ezeket a dalokat nálam mindig a Szent Szellem inspirálja. Én igyekszem mindig abban, ahogy az evangelizációban, vagy a prédikációban, hogy ne magamat osszam meg az emberekkel, hanem azt, amit Isten közölni szeretne rajtam keresztül. Tehát én magam egy csatorna vagyok, és hagyom, hogy az Istennek a szelleme és az ő üzenete átfolyom rajtam keresztül, ugyanígy a zenében is. Mindig a Szent Szellemnek a segítségét kérem, hogy mert ő tudja, hogy mi az üzenet, aminek át kell, hogy folyjon rajtam keresztül. A világi zenével kapcsolatosan ott meg ugye általában szituációkat képzel el az ember, akár ugye szerelemmel kapcsolatosan, szakítással kapcsolatosan, vagy egy jó élménnyel kapcsolatosan, és az ember elkezdi leírni a gondolatait. Ugye már a mai modern technika nagyon nagy segítségre van a számunkra, akár a mesterséges intelligencia által, vagy bármi által. Ugye de ugye mind a két műfajban, ugye a hangok, meg a harmóniai világ, és az a fajta készlet, az ugyanúgy alkalmas a használatára.
1: És lehetséges az is, hogy ilyenkor oda megy hozzád egy előadó, és elmondja, hogy körülbelül miről szóljon a dal, elmond egy történetet, és akkor te azt meg tudod fogalmazni?
0: Ez pontosan így van. Én általában, sőt, mindig úgy vagyok vele, hogy mielőtt írok valakinek egy dalt, hát megkerestek egy projekttel kapcsolatban, és mielőtt megírnám a dalt, én mindig találkozok magával, az előadóval, hogy megismerjem őt, és a személyiségére kezdjek el írni, megformálni egy dalt és egy történetet. Tehát, hogy ez így működik. De volt már olyan is, hogy olyan kérés volt, hogy hogy olyan eset is van, amikor kész szöveget kapok, ez nekem mindig egy könnyebb eset, mert kapok egy szöveget, és gyakorlatilag pár perc alatt meg tudom írni rá a dalt. Ugye maga az az elejé rutin már ott van az emberben, meg egy ilyen talentum ajándék, hogy az egy gyorsabban pörgő dolog, de nem is ez a lényeg, hogy volt pár olyan eset, hogy kaptam olyan dalt, ez még régebben volt, ami tényleg tele volt fröcsögve obszén szövegekkel, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom vállalni, és visszadobtam.
1: Aha, tehát akkor úgy dobálózzanak rád, hogy azért van olyan, volt már olyan, amit visszadobtál, mert hogy nem tudtál vele azonosulni keresztény emberként, és akkor nem a te kezed által ment ki az a dal.
0: Igen, de egyébként ez már változott, tehát ez a része is változott. Uh-huh. Nálam hozzáteszem, hogy azért a Krisztiánnal is ugye elég sok dalon dolgozunk, és azért ott is megjelennek a dalban, a szövegben.
1: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, bocsánat, hogy itt a Burai Krisztiánról van szó.
0: Így van. A Burai Krisztiánnal, meg ugye most a frissében a Király Viktor és a Király Lindának az anyagán dolgozunk, és tehát ott is vannak a szövegben, hogy megjelennek, ha nem is irányzottan, de azért ilyen kétértelműen olyan szavak, ami azért hát ilyen erősebb szavak, de ezek nem obszén szavak, de az embernek, nekem, mint producerelőnek, vagy hangszerelőnek, ugye elvonatkoztatok ettől a dologtól, nyilván nem azonosulok ezzel a dologgal. Nekem az a legfontosabb ebben az egész helyzetben, hogy minden egyes szituációt, minden egyes helyzetet arra használjak, hogy az embereket megnyerjem az Isten számára. Mert azzal tudom megnyerni, és ezt meg kell érteni, hogy ma már az embereknek az inger küszöbe teljesen máshol van, és nem biztos, hogy az embereket egy az egybe face to face az igével, a betűvel tudod meggyőzni, hanem a saját magad személyiségével, mert mindig azt fogod tudni adni magadból, ami benned van. Hát, hogyha az Úrral tele vagy, ha tele vagy az ő szeretetével, az ő elfogadásával, hát nézzük meg, Armando, hogy az igében Jézus Krisztus, hogyha a lelki szemeink elé helyezzük egy főtéren, akkor melyik csoportba találod meg? A farizeusok között, vagy a bűnösök között?
1: Hát a farizeusok között, a bűnösök között. Ugye a farizeusoknak is sokszor beolvasott, de ő a bűnösök közé ment szolgálni.
0: Így van, de miért? Azért, mert azonosult a bűnnel? Nem, hanem azért, hogy a bűnös embereknek tudjon egy más, egy jobb perspektívát mutatni. Most gondoljuk bele, és ezt így kell látnunk, hogy azok a bűnös emberek abban az állapotban voltak, hogy senki nem szólította meg őket, senki nem érintette meg őket, senki nem érzett velük. És megjelenik egy ember, aki tökéletes, és azt mondja, hogy itt vagyok, és én ide ülök hozzátok, mert én jól érzem magam köztetek. De nem vállalok közösséget a bűnnel, de mégis én magam az Istennek a szeretetét hordozom, mert nem az egészségeseknek van szüksége az evangéliumra, hanem a betegeknek.
1: Így van, ezt pont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert pont feltetted a kérdést, hogy Jézus a farizeusokkal vagy a bűnösökkel voltál, és akkor pont, hogy ezek a farizeusok megtámadták Jézust, mert a bűnösökkel és a vámszedőkkel volt egy asztalnál, vagy velük lógott Jézus, velük volt egy társaságban, és akkor mondta neki, vagyis hát a tanítványai, és akkor mondták Jézusnak, hogy hát mit keres ez a bűnösökkel, és Jézus pedig azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk Balogh Misitől egy dalt, a Szent Szellem Jöjj című dicsőítő dalt, azt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, és természetesen Havas Lajos lesz a vendégem, maradjatok itt.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. És a mai nap folyamán Havas Lajos az én vendégem, továbbra is köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nos, az előbb belementünk abba, hogy milyen a dalírás, és hogy ezt keresztényként hogy éled meg. Na de nem csak világi dalokat készítesz, hanem rengeteg gospel dal, rengeteg keresztény dicsőítő dal kijött már a kezed közül, úgymond. Illetve te is énekelsz keresztény dicsőítő dalokat, rengeteget meg lehet találni az interneten. Hogy írod ezeket a keresztény dalokat?
0: Hát ahogy az előző részben is beszélgettünk róla, ez egyrészt a Szent Szellemmel való közösség által, és hát nyilván az élethelyzetek is sokat segítenek abban, hogy az embernek a szíve és azokat a mélységeket meg tudja élni, és nyilván ez abszolút a Szent Szellemnek a vezetése által működik, mert azt szeretné minden esetben megosztani az emberekkel, amit az Isten elvégzett bennem. Tehát nem tudok hiteles lenni csak akkor, hogyha arra az Istennek a kenete, az Istennek a jelenléte megtámogatja azt a dalt, mert hogyha az nincs ott, akkor csak egy szép zene fog szólni, de az is magát a pszichét, a lelket fogja megérinteni, de Istennek a beszéde, ahogy mondja, annak az a célja, hogy elhasson a csontoknak, a velőknek a megoszlásáig, az embernek a lényének a legmélyét meg tudja ragadni. Így röviden.
1: Amen. Ilyen keresztény dalokkal kapcsolatosan is volt már olyan, hogy jött egy előadó, és ilyen szövegkörnyezetet mondott el neked csak, és akkor te neked kellett megírni a dalt?
0: Hát ugye itt most ugye rengeteg dalról beszélünk, és sokféle szituációról. Biztos, hogy volt ilyen. Amire így frissen emlékszem, hogy olyan volt már, hogy kaptam szövegfoszlányokat, és azokat kellett rendszereznem, meg hozzáírnom, meg picit elvenni, picit hozzárakni. Tehát ilyen volt persze minden esetben.
1: Más egy keresztény dalt megírni, mint egy világit? Vagy más neked dolgozni rajta?
0: Hát persze. Amikor egy világi dalon dolgozom, ugye zenésznek az a legnagyobb öröme és legnagyobb kiváltság nekünk, hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, és ez most attól függetlenül, hogy világi zenét csinálunk, vagy keresztény zenét, van egy közös pont benne, ez pedig a zene, hogy látunk fölépülni, meg hallunk fölépülni egy dalt a legalapoktól a kész verzióig, és ennek a folyamatában benne lenni, ez nagyon nagy öröm, és inspiráló, és az embert tényleg egy olyan lelki hangulat, érzelmi hangulatba teszi, hogy ettől több lesz maga az ember. De nyilván, amikor gospel zenét írunk, akkor kapunk abból a jelenlétből, abból a szeretetből egy szeletet, és az elválassza a szellemit a profán dolgoktól, és hát nyilván az Istennek a jelenléte annyival sokkal minőségibb, és az nyilván a zenében is megjelenik, hogy nem tudjuk összehasonlítani a világi zenével.
1: De akkordokban, harmóniában ugyanaz? igazából.
0: Az én számomra nincsen különbség a között, akár gospel zene, akár világi zene, hogy minőségi zenét kell csinálni. Tehát akár a világi zenéről, akár a keresztény zenéről beszélünk, én mindig próbálom a maximumot belerakni zeneileg, hangzásilag, hangszerelésileg, szöveg mondani valóban belerakni, tehát ebben a részben is egy közös pont az, hogy, hogy minőségi zenét csináljunk. És hát nyilván ez az akkordokban is megjelenik.
1: Igen, na ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy minőségi zenét képviseljünk, ugyanis a másik ilyen dolog az az, az egyházakban, hogy nagyon koncertszerű a dicsőítés, szólózik benne a gitáros, dobszóló van benne, szólamokban énekelnek az előadók, az énekesek, és akkor ez már koncertszerű, ez már nem dicsőítés. Neked mi a véleményed erről?
0: Tehát két fázisa van az én gondolatomban ezzel kapcsolatosan a keresztény dicsőítésnek. El kell választani azt, hogy van keresztény koncert, és van keresztény dicsőítés, ugye, amit a közösségben, a gyülekezetben hallunk. Én azt gondolom, és egyetértek Bojki Laci barátommal, hogy ma már a keresztény dicsőítés az a gyülekezeteknek a marketing húzó részévé vált, és átment egy olyan átalakuláson. Ehhez látnunk kell egyébként, hogy honnan indult ki maga a keresztény dicsőítés, és milyen minőségi átalakuláson ment át. És ebben ezt te is jól látod, hogy ma már van egy, hogy a keresztény dicsőítésben inkább azt látjuk meg, hogy, de most tisztelet a kivételekhez, nem, nyilván ugye a kivétel erősíti a szabályt, de hogy azért azt látjuk, hogy ma már a hangzásra nagyobb hangsúly van fektetve, mint maga az erőnek a demonstrálásának.
1: Ezt kifejtjük jobban egy kicsit a következő szegmensben, illetve a következő órában várlak benneteket, majd Havas Lajos lesz továbbra is a vendégem. Most meghallgatunk Maleg Andreától és Jäger Bonditól egy dal, Kegyelmet oly nagy. Azt követően még egy pár dicsőítő dal fog szólni itt ebben az órában, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Havas Lajos lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni. Hidd el, nem más, csak ennyi, csak ennyi.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Aláírta hétvégén az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök, a házelnök lép a helyébe ideiglenesen. Lát még hiányosságokat az ország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Aláírta hétvégén az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a magyar közlönyben. Ezzel Sulyog Tamás mandátuma mától megszűnik. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sulyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmány ellenes. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta, a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg és romlott a közbiztonság. A kormány lezárja a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű programot. Új pályázatokat a határozat közzétételét követően már nem fogadnak be, és a program második ütemében nem vállalhatók új kötelezettségek. A már benyújtott, illetve a program első üteméhez kapcsolódó, de később szeptember végéig benyújtott elszámolások ugyanakkor kifizethetők.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Az előző órában ott fejeztük be a beszélgetést, hogy szóba jött a minőségi dicsőítés és a koncertszerű dicsőítésnek a témája. Most akkor egy dicsőítésnek gagyinak kell lenni azért, hogy ne legyen koncertszerű? Vagy egy dicsőítés akkor legyen egy szál gitárral, vagy egy szál zongorával, ne legyen nagy zenekarral, ne terceljünk, ne énekeljünk szép szólamokat. Azért, mert dicsőítésről van szó, akkor ne legyen minőségi a zene? Vagy most ez hogy van?
4: Én azt gondolom, hogy maga Isten a minőségnek az istene. Tehát amit látunk, a teremtésben meglátjuk, uram, meglátjuk, hogy elkezdte teremteni a világot, és mindenre azt mondta, hogy az jó. Tehát, hogy jó minőség. Tehát én nem gondolom azt, hogy a dicsőítésnek, a dicsőítő zenének, annak nem kell jó minőségűnek lennie. Csak itt az a fontos, hogy maga a motivációja az hova halad. Hogy a prioritásban az foglalja a helyet, hogy nagyon jó zene legyen, vagy az foglalja el az első helyet, hogy embereket elérjen, mert ez a szívben fogalmazódik meg, és ez nem zárja ki azt, hogy egy dicsőítő zene minőségi zene legyen. De azt látjuk, hogy nézzük meg, akkor egy picit menjünk bele a bibliai történelembe, a zenének a kialakulásában. Ugye ott volt a kezdetek kezdetén úgy gyorsan akartam mondani, a gregorián zene.
3: Igen.
4: Aminek volt egyfajta egyszerűsége, ugye tehát a kétszólamúság, aztán megjelent, ugye elkezdett fejlődni a zene, és ott tartottunk már, ugye, a régi időkben, hogy Johann Sebastian Bach, a korunknak az egyik legnagyobb komponistája, zeneszerzője, egyébként egyházi szolgáló is volt, a Tamás templomnak volt a úgy modern szóval élve a dicséret vezetője, és hát hogyha azért megnézzük, meghallgatjuk Johann Sebastiannak a Hámol miséjét, hát egy olyan csodálatos zeneművet láthatunk, és ez úgy működött akkor is, hogy azt mondták, hogy hát Johann, két hét múlva te fogod vezetni a dicséretet a templomba, légy szíves, írjál már egy darabot két trombitára, meg egy orgonára. És hát ezek olyan mesterművek voltak, hogy hát ez tényleg, aki ismeri Johann Sebastian Bach műveit, hát egyetemi, főiskolai tananyag, meg a konzervatóriumban hallható, és ez fantasztikus, gyönyörű, szép dalok. Aztán jött a reformáció, megjelent a katolikus egyházban az orgonának a szerepe. Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az orgona az egy indiai kultikus, tehát az Indiából származik, és a régen ezt egy ilyen okkult hangszernek tartották, de aztán bekerült a katolikus egyháznak a területébe, és aztán ez kanonizálódott. Ugye nem tudott megújulni, tehát ott vagyunk 2024-ben, hogy még mindig egy szál orgona van, és így megy a dicsőítés, és ugye megjelentek már, hát azért az nagyon nagy dolog volt, Armando, képzeld el, hogy elindult a karizmatikus mozgalom, és a templomi orgonából egyszer csak megjelent pláne Magyarországon a dob, meg a gitár. Hát az nagyon nagy indulatokat okozott a hívőkben, hogy mi az, hogy dobszól. Hát eleve a magyar világi emberek úgy voltak a világi zenével kapcsolatban, hogy a dob az hangos, meg csörömpölés van, zavaró, meg stb. Akkor most gondoljuk, hogy az egyházban hogyan fogadták ennek a megjelenését. Most nyilván ez kint Amerikában, a fekete közösségekben ez teljesen másképp működött, ahol a kultúrával együtt ugye színesedett, meg növekedett ez a dolog. És, de hogy ne nagyon menjek bele időben, hogy maradjon másra is idő, a lényeg, hogy ma már ott tartunk, hogy 3-4 harmóniával végig tud benne egy egész dicséret, egy dal. És
3: igen.
4: Abból a minőségből, amit mondjuk Johann Sebastian Bach képviselt, az a tényleg nagyfokú zenei minőség, ha már minőségről beszélünk. Most oda jutottunk 2024-ben, hogy egy dal 3-4 harmóniáról szól. De hogy most itt nem a 3-4 harmónia akarom rátenni a pecsétet, hogy most ez rossz lenne, csak hogy maga az inger kevesebb lett, és inkább arra fektetődött a hangsúly, hogy a zenének a szépsége az ne a harmónia, és ne a mondani való, hanem sok esetben a zenei effektek és a hangzás vigye el.
3: Így van. Sajnos a zenei igényünk az nagyon megváltozott azóta, de ez az egész zenei piacra igaz.
4: Így van.
3: És hát volt olyan is, hogy amikor az elektromos gitár jött be, ugye most a dobról beszéltünk, de az elektromos gitárnak meg a formája miatt, ugye nem úgy jön, mint a sima gitár, hanem hogy két szarva van neki, a formája olyan. Tudod, uh-huh. És akkor azzal kapcsolatosan is az egyháznak volt ilyen belekötése, hogy hát az egy sátánista hangszer, mert ott van a két szarv, és akkor az a sátánnak a hangszere, akkor nem szabad elektromos gitárt, meg basszus gitárt használni a gyülekezetbe. Meg ilyesmi. Én viszont ennek ezzel kapcsolatosan annak a híve vagyok, hogy pont hogy azért legyen minőségi egy dicsőítő dal, mert a dicsőítés az Istennek szól. Hát akkor legyen már jobb egy dicsőítő dal, mint egy világi dal. Legyen már jobban meghangszerelve, legyen már szebben elénekelve. Hát az Istennek szól.
4: Így van. Van egy mondás is, hogy azért adta Isten a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
3: Ez teljes mértékben így van. Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, méghozzá a Máté Szalkai Hídgyülekezet fog nekünk énekelni, fogadjátok nagy szeretettel, azt követően pedig folytatom a beszélgetést Havas Lajossal. Maradjatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Most ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye egy csomót beszéltünk most már dalokról, zeneírásról, keresztényként milyen dalt írni, és a következő dal, képzeld, amit meg fogunk hallgatni, dicsőítő dalt, az egy olyan dal, amit te énekelsz, ez a te dalod, és úgy tudom, hogy Szikra díjat is nyert. Már tudod így, hogy melyik dalról van szó?
4: Ez a Szereteted Nagy.
3: Így van. Ez a Szereteted Nagy című dal. Tudsz mesélni nekünk róla? Hogyan született ez a dal? Mi a története? És hogy nyert Szikra díjat?
4: Egy éjszakai vilasztásra készülődve, ugye gyülekezetben válogattam ki a dalokat, és készülődtem, és elindult bennem egy dallam. Egy zongora menet, és annyira megfogott, hogy azonnal letettem a kottákat, és odamentem a zongorához, és így kigurult belőlem ez a dallam a harmóniával, és ott abban a pillanatban megírtam ezt tehát a harmóniavázát és a dallamot is. És érdekes, hogy ebben is, hogy a Szent Szellem, amikor beléd helyez valamit, akkor az egyből kifolyik az emberből, kijön. Ott tényleg olyan, mint az élő víz.

0: Boly Andrással több szerzeményünk van, tehát egy jól megszokott páros vagyunk, és az Andrist fölhívtam, hogy itt lenne ez a dal, és lenne kedve írni hozzá szöveget. Ő meghallgatta, őt is ugyanúgy megragadta és megfogta, és rövid időn belül kigurult belőle ez a szöveg, és akkor jelent meg a Magyarországon a Szikra díj, egy keresztény zenei díj, amelyet Bojki Gyuri barátom még indítottak el Magyarországon, ami mára már elég láthatóan és népszerűen kinőtte magát, és elindult ez a fajta, ez egy verseny keresztény előadók között, ami arról szól, hogy keresztény előadók ezzel a platformon keresztül is megmutathatják a dalaikat, tudnak a dalaikkal evangélizálni, hogy megismerjék. De a lényeg, hogy még nem is nagyon voltam kész a hangszereléssel, és azt mondtuk az Andrásra, hogy küldjük be ezt a dalt. Tényleg még úgy küldtem be az éneket is, hogy még nem is editáltam, nem is tudtam rajta úgy nagyon tökéletesen dolgozni. Beküldtük, és emlékszem, hogy ott voltunk a díjátadón. Ja, és ugye kírt kaptunk róla egy e-mailt, hogy bekerült ugye különböző, a Szikra díjon belül különböző kategóriák vannak. Legjobb dicsőítődal, legjobb élőben előadott a legjobb szöveg, stb. És mi a legjobb dicsőítő dal kategóriába helyeztük be ezt a dalt. És akkor kaptunk hírt, hogy a legjobb három vagy négy közé bekerült a dal. Elmentünk a díjátadóra, úgy akkor még nem tudtuk, hogy mi a helyzet, és hát ott ültük, hallgattuk a zenéket, hát olyan minőségi zene volt már akkor, amiket beküldtek, hogy így magamban gondoltam, hogy akkor most miért is jöttünk most. És az volt egyébként a nagyon érdekesség a dologban, hogy én nem ismertem, de egy külföldi híres dicsőítő volt meghívva vendégként, és ő adta át a legjobb dicsőítő dalnak a díját. És akkor kimondták, hogy a szereteted nagy, hát akkor öröm volt, így bennem tényleg, de legfőképp az, hogy egy olyan ember adta át, aki nem értette a szövegét a dalnak, de átjárta az erő, amit maga a dal sugárzott. És ez később kiderült, hogy amikor ezt a zsűriben meghallották, ez annyira egyértelműen eldöntötte annak a kategóriának a sorsát, meg a dalnak a sorsát, hogy ez mutatja is, hogy rengeteg gyülekezetbe feltették ugye a játszási listára, hogy nagyon sok helyen játsszák ezt a dal, dicsőség legyen az Úrnak.
1: Nálunk is az első dalok közt volt, amit letöltöttünk, amikor elindult ez a keresztény óra, akkor az elsők között volt, amit játszottunk, és szinte minden hétvégén játsszuk.
0: Dicsőség az Úrnak. Tehát a dal maga elérte a célját, amire kiküldetett, én meg egy engedelmes szolgaként megzenésítettem, ha lehet így mondani. Tehát ez a rövid története a dalnak.
1: Gyorsan még meséld el nekünk, hogy mit is jelent egész pontosan, hogy egy virrasztásra készültem, mert így kezdted a történetet. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy a gyülekezetben mentem egy virrasztásra? Tehát ez ilyenkor nem az, hogy valaki meghalt és azt virrasszuk, hanem nem. Miről van
0: ez
1: szó itt?
0: Ez arról szól, hogy az éjszakát, és ugye amit az ember a pihenéssel és az alvással tölt, azt oda szánja arra, hogy azt az időt a dicsőítéssel, az imádkozással tölti el az Úrral. Tehát egyfajta áldozat az Isten felé. És fantasztikus élmény ez, amikor az éjszakában nyúlóan dicsérjük az Urat, és imádkozunk. Ezt mindenkinek ajánlom és buzdítom rá, hogy legalább az életében egyszer menjen el egy ilyenre.

0: hogy ezt megtapasztalja ennek az erejét. Mert amikor magunkból adunk, tehát az, hogy azért az egy nagyon nagy áldozat, hogy amikor tudnál aludni, elfárad a test, de te azt mondod, hogy átadod ezt az időt Istennek, és vele töltöd azt az időt, azt Isten méltányolja.
1: Kedves hallgatóink, most pedig akkor szóljon az a dal, amiről már oly sokat beszéltünk, Havas Lajos megzenésítésével és az ő előadásában Bojke András szövegével, a Szereteted Nagy. Fogadjátok nagy szeretettel!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt!
1: A következő dalban Rontó Kittivel fogsz énekelni, illetve a Finucci Bros is közrejátszik ebben a dalban. Magasztallak, Uram, ez a dalnak a címe. Ez is a te nevedhez fűződik?
0: Ez a dal Balogh Rolandhoz fűződik, ő írta ezt a csodálatos dalt. Én meg abban a megtiszteltetésben vehettem, hogy felkértek, hogy ebben, nem csak ebben a dalban, hanem egy közös projektben részt vehettem velük, ugyanis itt egy konkrét lemezt készítettünk, egy gospel lemezt. Ugye ennek van egy előtörténete is, hogy mi ugye a Finucci testvérekkel ugye világi berkeken belül is ismertük egymást. A Roland ugye több gitárversenynek a győztese, tehát itt nemzetközi világszintű gitárversenyeknek a győztese, és honnan jött ez a közös munka legfőképp, hogy kaptunk egy amerikai lemezszerződést New Yorkban, és ezt megelőzte egy Los Angeles-i turné, azután pedig ez az amerikai lemezszerződés, és New Yorkban felvettünk egy jazz lemezt, és aztán pedig itt Magyarországon a Roliékkal, és a Roliék kaptak más felekezetekből meghívást, dicsőítés koncerttel kapcsolatosan, és a Roli ugye tudta, hogy én ezekben a merkekben is mozgok, és elkezdtünk ezen a területen is együtt játszani, mai napig játszunk és megyünk, koncertezünk, és egy nagyon kedves barátom, Rük Zsolt, aki már ma már nincs velünk, az Úrnál van, ő kért meg bennünket, hogy ő szeretne megtámogatni egy gospel lemezt, amit mi játszunk föl a mi saját kompozíciónkkal, saját dalaikkal, leginkább a Finucci testvérek dalaival, és ennek a lemeznek az egyik ilyen szelete a Kittivel elkészült duettdal.
1: Milyen volt Kittivel a közös munka?
0: Hát én nagyon szeretek dolgozni a Kittivel, mert egy fantasztikus, jó énekes. Ugye a Kittinek a családját már régóta ismerem, az édesapját is, játszottam is az apukájával, ráadásul a mi családunkból úgymond nősültek be, vagy mentek férhez abba a családba, tehát ilyen, van egy ilyen közös szál is ebben a történetben.
1: Ilyen sógorság.
0: Hát igen, ha lehet mondani. Egyébként meg visszatérve a Kittire, egy fantasztikus énekesnek tartom, és ez mindig nagyon nagy öröm számomra, amikor ilyen szintű énekesekkel, profi énekesekkel énekelhetek egy dalban.
1: Hogyan készül egy ilyen dal? Tehát ugyanúgy bementek, stúdióztok, nevetés, örömtelien megy a stúdiózás?
0: Aki minket ismer, akár engem, akár a Roliékat, mi egy ilyen életvidám, dilizős emberek vagyunk. Tehát ahol mi megjelenünk, ott fölkavarjuk az állóvizet. Mi nagyon szeretünk dilizni, folynak a könnyeink a nevetéstől, és nagyon örülök, amikor már tudom, hogy a Roliékkal megyek játszani, akkor már tudom, hogy az a nap az egy tényleg egy nevetős boldogsággal teli nap lesz. Ezért is nagyon szeretek mind a mellett velük játszani, hogy világszínvonalú zenészek egytől egyig. És azért itt ez a műfaj, az élő zene és a zenekari zene stúdió szinten is azért sokkal figyelősebb, sokkal nehezebb, koncentrálósabb, mint egy olyan stúdió munka, amikor én egyedül rakok össze, mert ott itt ugye az élőzenés stúdió felvételben ugye úgy működik az egész, hogy bemegyünk a stúdióba, bemikrofonozások, beáll mindenki a helyére is, és háromra elkezdünk együtt muzsikálni. Tehát ott arra nagyon figyelni kell, hogy ott ne ronts. Tehát hogyha te elrontod, akkor azt nem tudod minden esetben javítani, hanem akkor újraindul az egész dal.
1: Ja, mert nem külön sávokban rögzítitek, hanem egyszerre élőszerűen?
0: Igen, mert ennek megvan a maga feelingje, hogy együtt mozgunk. Ráadásul sok esetben ezek a dalok nem konkrét tempójú dalok, vannak megállások, vannak olyan levegővételek, szünetek, amik meghatározzák a dalnak az atmoszféráját, és azt nem tudod ritmushoz kötni, úgymond ütem takjelhez kötni, hanem itt együtt kell lélegeznünk. És ennek van egy varázsa, és ezt nem tudod elvenni az élő zenéből. Hát most, hogyha belegondolunk a régi zenék, vagy felvételekbe, Ray Charles, vagy az ő hasonló korosztályuk, most annyi ember van, hogy eszembe jut hirtelenség, vagy Jackson, tehát hogy ott bement a zenekar, és egy-két hát elkezdett mindenki muzsikálni. Tehát ott nagyon komoly profizmusra volt szükség, és ma is, a mai zenében, akár pont egyébként a jazz műfajában, ott nincs az, hogy külön bemegy az ongorista vagy a bőgés. Persze vannak olyan dalok, aminek van konkrét tempója, és meg lehet oldani, de egy balladában, amikor van egy seprőzés, egy légiessége, azt egyszerre veszik föl, és az nagyon fontos, és van ennek egy varázsa, amitől az a műfaj elhatárolódik a többi műfajtól.
1: Amen, amen. Hát akkor ez egy nagyon csodálatos, élőszerűen felvett dal lesz, amit most meg fogunk hallgatni. Kedves hallgatóink, most akkor szóljon Rontó Kitti, Havas Lajos, Magasztallak Uram, fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Havas Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Nos, meghallgattuk a Magasztallak Uram és a Szereteted Nagy című dalt. Csodálatos dalok voltak. Az Úr áldja meg a szolgálatodat, az éneklésedet és minden munkádat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk ezeket a történeteket. Ugye szépen felvezettük, hogy mi a dicsőítés, mi a véleményed a zenéről, világi zenéről, keresztény zenéről, és aztán meg is hallgathattunk kettő dalt, amihez van közöd, amit te énekelsz, és tényleg érződik belőle az, hogy Istennek énekeled tiszta szívből, és hogy egy tiszta lelkű dicsőítésvezető vagy.
0: A dicsőség legyen az Úrnak, ez az ő érdeme, amit elvégzett bennem, és remélem, hogy ez így is marad, és feljebb és feljebb fog tudni emelni az úr ebben a dologban, hogy minél szélesebb módon, szélesebb rétegeket el tudjunk érni a dicsőítéssel, magával az evangéliummal, mert azt gondolom, hogy ez az, ami változást idéz elő az emberekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy immárom harmadszor itt voltál velünk a Trajó című műsorban, hiszen tényleg gyakran szoktuk játszani a te dalaidat itt a Rádió Dikken, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy rendelkezésünkre álltál, és hogy végre a hallgatóknak is be tudtuk mutatni azt a Havas Lajost, akinek mindig énekelve hallgattuk a hangját eddig, és megismerhettük a te élettörténetedet, a pályádat, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy itt voltál, mert egy nagyon nagy elöljáró vagy a dicsítésben is, és különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy roma származású ember vagy, és ahogy te szoktad fogalmazni, egy cigány gyerek vagy, de az Úrnak a cigány gyereke vagy, és hogy így ilyen keresztény dalokat énekelsz, és hirdeted Isten igéjét. Nagyon szépen köszönjük neked. A TikTokon mikor szoktál élőben dicsőíteni? Mikor hallgathatunk téged, mikor lehet veled beszélgetni, találkozni veled a TikTok platformon?
0: A TikTok platformon hétfő, szerda és pénteken szoktam bejelentkezni 6 órától, délután 6 órától este 8-ig, és szeretném én is megköszönni, és megtisztelő az, hogy gondoltatok rám, gondoltál rám. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy van Magyarországon egy olyan rádió, ami ilyen értékeket közvetít. Nagyon hálás vagyok a személyedért, azért, amit Isten elvégzett, és továbbra is elvégez az életedben, a családodban is. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, az életetek minden egyes területére, hogy prosperáljatok, hogy növekedjetek. Nagyon nagy öröm számomra, de ezt el is mondtam neked, hogy tényleg egy olyan szakmai embernek tartóak, akár zeneileg, akár itt a rádiózásban, hogy mindig örömteli a számomra, amikor együtt beszélgetünk, mert olyan témákat tudsz felvetni és kérdezni, ami azt gondolom, hogy fontos, és beszélnünk kell erről. Úgyhogy én köszönöm.
1: Köszönjük az Úrnak, ámen. Köszönöm, dicsőség Istennek. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Augusztus 2-a Roma holokauszt, a Porajmos, azaz az elpusztítás, felemésztés nemzetközi emléknapja. Ezen a napon 1944. augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka számolták fel. A nácik az Auschwitz-Birkenaui cigány családi tábort egyetlen éjszaka alatt gázkamrába küldve az utolsó közel 3000 ott maradt gyermeket, nőt és idős embert. Bár a fősodorbeli történelemírás hosszú évtizedekig marginális kérdésként kezelte a romák szisztematikus megsemmisítését, a Porajmos mélyebb rétegei olyan egyedi, megrázó és kevésbé köztudott tényeket rejtenek, amelyek alapjaiban változtatják meg a vészkorszakról alkotott képet. Az elfeledett fegyveres ellenállás 1944. május 16-a. A köztudatban a koncentrációs táborok lakói többnyire passzív, sorsukba beletörődő áldozatként értek. A romák auschwitzi története azonban cáfolja ezt a sztereotípiát. Amikor az SS vezetése először 1944. május 16-án megkísérelte a cigánytábor likvidálását, a foglyok ellenálltak. A romák, akiket korábban értesített egy lágermunkás fémrudakkal, kövekkel, deszkákkal is, elcsent szerszámokkal fegyverkeztek fel. Amikor az SS katonák beléptek a táborba, a romák nem vonultak ki a barakkokból, hanem harcra készen várták őket. Az SS tartva egy általános tábori felkeléstől, ekkor visszavonult. Ez a sikeres kollektív ellenállás példanélküli volt az Auschwitz történetében. A náci gépezet stratégiát váltott, július folyamán szétválasztották a közösséget, a munkaképes fiatal felnőtteket, mintegy 1500 embert más táborokba szállítottak, és csak a teljesen védteleneket hagyták hátra. Így vált lehetségessé az augusztus 2-i tragédia, ahol a visszamaradottak az egykori szemtanúk leírása szerint az utolsó pillanatig puszta kézzel harcoltak az életükért az éjszaka sötétségében. A romák esetében egy rendkívül bizarr tudományos és bürokratikus önellentmondásba keveredtek. A magyarországi Porajmos története szintén egyedi sajátosságokkal bír, amelyeket a mai napig homály fed. A romák megsemmisítése Magyarországon nem követte pontosan a deportálások menetrendjét. A romák szervezett tömeges begyűjtése főként 1944. október 15-i nyilas hatalomátvétel után indult be igazán. Ami a magyar történetben kevésbé ismert, az a cinikus kettősség. A roma férfiak jelentős része a fronton harcolt a magyar honvédség kötelékében, miközben családjukat otthon lágerekbe zárták. Míg a zsidó lakosságot fegyvertelen munkaszolgálatra kötelezték, a romák sokáig fegyveres katonai szolgálatot teljesítettek. Előfordult, hogy a frontról hazatérő sebesült roma katona a falujába érve azzal szembesült, hogy feleségét és gyermekeit már elhurcolták.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Sziasztok, Rokko vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Tamén szászti magtáné, legyél figyelmes, Oszi, mert most

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettősségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség, mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanich utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A legmelegebb órákban 24 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió D. Hold a hangunk!
1: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek! Ma már kedd van, és július 21-e. Hát szépen-szépen megyünk kifele a júliusból. Jövő héten szombaton már augusztus 1-e van. Még azért odébban tudom, még azért egy másfél hét, bő másfél hét, de nagyon-nagyon gyorsan repül az idő. Én ezt tényleg mindig így a vekker elején realizálom. Legyen téli hónap, legyen most nyári hónap, valamiért mindig tényleg az van az emberben, hogy napi szinten mondom ezt, hogy hanyadika van, stb. És így tényleg ilyen szinten tudatosul. Imádom, amikor nem tudom, hogy hanyadika van. De ez nálam ugye nehéz elérni, hiszen mondom, ugye mindig így kezdem veletek a reggelt. Na de ennyit a kis trécselésről. Ma a Dánielek és a Daniellák ünneplik neve napjukat. Csodaszép név mind a kettő szerintem, mind férfinak, mind pedig ugye a női verzió, ugye Dániel és Daniella, picit nekem nagyon hasonló csengése is van, úgyhogy azért mondom, hogy az egyik ugye egy férfinak csodaszép név, a másik pedig egy hölgynek. Ma 127 éve született Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, ugye az Öreg halász és a tenger szerzője, írója. Ma lenne 75 éves Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész, hát meg annyi filmje volt, például a Mrs. Doubtfire, Jó reggelt Vietnám, elsorolhatnánk, tényleg zseniális színész volt. Hát ma lenne 75 éves, még nem lenne annyira öreg. Ugye Hollywoodban ez nem egy vészes kor, ugye Harrison Ford is múlt héten, vagy azelőtti héten, már nem is emlékszem, de 80 esztendős lett kereken, és azért egész jól tartja magát, nem oly rég még forgatott is, tehát hogy abszolút képbe van, és jól tartott 80-as az öreg, hogy így mondjam. Na nézzük még, mit történtek a mai napon. Például 131 éve halt meg Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, a Kalevala fordítója. 111 éve született Sándor Károly, karikatúrista, grafikus, a Ludas Matyi Viclap alapító tagja. És végül, de nem utolsó sorban, ma 79 éve született Lukács Sándor, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas színész, költő, érdemes és kiváló művész. Tehát amit egy színész kaphat, azt ő mind meg is kapta szépen sorjában. No,

0: A mi zenéink változatosan rádiódik.
1: Hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A 11. kerület Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcán

Kanadánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A második kerület Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. A két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. És végül a 13. kerület Béke utcában a Tahi utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Most pedig zene következik, majd jönnek a roma hírek.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 98.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Alig jut ideje a pihenésre Ördög Nórának. Április óta szinte megállás nélkül forgat, egyik sikerprodukció váltja a másikat. A TV2 népszerű műsorvezetőjének az Ázsia Express, a Séfek Séfe, most pedig a Megasztár forgatásai között gyakorlatilag csak egy-egy napja volt szusszanni egyet és átállni. Ördög Nóra őszintén beszélt, hogyan töltődik fel két munka között. Míg sokaknak a nyár a pihenésről és a kikapcsolódásról szól, Ördög Nóra számára idén nyáron sincs uborka szezon. A műsorvezető egyik produkcióból a másikba csöppen, a forgatások szinte egymást érik. Csak kapkodom a fejem. Az Ázsia Express után szinte azonnal elindult a Megasztár, utána gyorsan végignyomtuk a Séfek Séfét, és már itt is találtam magam a Megasztár középdöntőjében. Gyors, tempós időszak, mindig történik valami. Április óta gyakorlatilag megállás nélkül forgatok. Nyára mindig leköltözünk a Balatonra, én pedig onnan ingázom a forgatásokra. A Balaton valahogy mindig átkapcsol egy másik üzemmódba. Este, amikor hazaérek, úgy érzem, mintha kimosnák a fejemből a gondolatokat. Többször volt egy-két nap szünet a forgatások között, ezeket igyekeztünk kihasználni, és néhány rövidebb kiruccanás belefért. Hosszabb nyaralásra egyelőre nincs lehetőség, talán majd, ha a mostani munkát befejeztük. A Balaton sokat segít abban, hogy kiszakadjunk a mindennapokból. Kevésbé nyüzsgő, mint a pesti életünk, így minden este meg tudom élni ezt a változást. Természetesen fejben is át kell állni, de erre jók a forgatás előtti órák. A smink, a haj, a ruha próbák segítenek ráhangolódni arra, ami éppen következik, mesélte Nóri. Szerintem mindig attól lesz különleges ez a műsor, hogy kik szerepelnek benne. Most is nagyon sok tehetséges énekes érkezett, és számos erős történet kapcsolódik hozzájuk. Én ezeket szeretem talán a legjobban. Nagyon sok drámai pillanat volt, és rengeteg fájó búcsú is. Ez a verseny természetes velejárója, de szerintem még a mestereket is érték meglepetések. Hát majd ugye mi ősszel fogjuk ezt látni. Kíváncsian várjuk. Na jó, most pedig kíváncsian várjuk a 8 órát, mert hogy hozok majd nektek egy programajánlót, ám addig is zene.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a száztagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A száztagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely Hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit szigeti szabadtéri színpadon adnak nagy szabású Örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A száztagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több száz cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az adhok jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élő körömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba száztagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapítás akkor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvasztották. Interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése, hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az Ötvös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanich utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az Alsó Határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A legmelegebb órákban 24 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 8 óra, ez nem jelent mást, mint hogy jön a program ajánló. Egy rövid, de velős programot fogok nektek most ajánlani. Ugyanis a Mindörökké Operett Gála 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget a magyar operett legszebb dallamaival. A gála különleges eseménye a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő blokk, de felcsendülnek a Marica grófnő, a cirkuszhercegnő, a bajadér, a cigányszerelem és a vígözvegy legkedveltebb részletei is. A látványos táncokról a Budapesti Operettszínház balettkara gondoskodik, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát az este folyamán Silló István vezényli. A gála rendezője Peller Károly. A gála szólistái Oswald Marika, Fisül Mónika, Bordás Barbara, Szendi Szilvi, Pacskó Dorka, Haja Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Laki Péter, Peller Károly és Tassonyi Balázs. Szóval Budai Vár, Oroszlános udvar, július 31-e és augusztus 1-e, Mindörökké Operett gála műsor. Lessétek meg, az operett egy igazi hungarikum, abban csalódni nem lehet. Na remélem, hogy bennem se fogtok csalódni, most elszaladok zenélni, nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Nem sokára 8:30 közlekedési hírek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Egyirányosították a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve napközben a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Jelentősen megváltozott az éjszakai járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken. A főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető. Több a belvárostól távolabb eső terület közvetlen átszállásmentes kapcsolatot kapott. Ezzel a jó hírrel én le is zárom szerintem a közlekedési híreket. Nem sokára jönnek a nyelv oktató leckék Hajnival és Ármándóval.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádió Dick.
2: Schönen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Nagyon izgalmas dolgokat tanulunk ismét a héten, és tegnap beszéltünk már arról, hogy az idősebb urakat romnak hívjuk, illetve az idősebb férjezett roma asszonyokat úgy hívjuk, hogy romnyi, viszont említetted, hogy a lányokat, illetve a fiúkat is külön nevezzük, akik ugye fiatalok, mert hogy nekik külön megnevezésük van lovári cigány nyelven.
3: Így van, a fiatalabb fiúkat úgy szoktuk hívni, hogy sávó.
4: Mint a csávó?
3: Igen, az a kárpáti cigány nyelvnek a nyelvjárásából van, hogy csávó, és ez nagyon elterjedt szlengként Magyarországon, de a lovári cigány nyelvben mi úgy mondjuk, hogy sávó.
4: Sávó.
3: Így van. Szítjuvasz, losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról,
1: hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem sokára jön a süsfelnap velem és Völgyi Zsuzsival. Ám előbb ugye tudjátok, egy hír. Még ugye bőven zajlik a nyaralás szezon, ezért gondoltam, hogy ezt a hírt megosztom véletek. Akár 3-4 órás várakozásra is fel kell készülni az európai reptereken az új beléptetési rendszer miatt, derült ki egy kutatásból. Az isztambuli repülőtér közben rekordot döntött, és egyetlen nap alatt 1730 repülőgép mozgást regisztráltak. A nyári utazási szezon csúcsán egyre nagyobb kihívást jelent a gyors és gördülékeny utazás. A World Travel and Tourism megbízásából készült kutatás, amelyet a Hotel Premo Group tett közzé, szerint az Európai Unió új Entry-Exit System bevezetése miatt egyes schengeni külső határátkelőknél, különösen a nagy nemzetközi repülőtereken, akár 3-4 órás várakozásra is fel kell készülni a biometrikus ellenőrzések következtében. Miközben Európa több repülőterén hosszabb várakozási időkre készülnek, az isztambuli repülőtér új mérföldkövet ért el. 2026. május 31-én 1730 repülőgép mozgás bonyolított le egyetlen nap alatt, ami a repülőtér 2018-as megnyitása óta a legmagasabb napi forgalom. Ez azt jelenti, hogy átlagosan kevesebb, mint 50 másodpercenként szállt fel vagy érkezett repülőgép. Hát lehet így is. A rekord jól mutatja, hogy a nemzetközi légi közlekedés iránti kereslet továbbra is rendkívül erős. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik azoknak a repülőtereknek és úti céloknak a szerepe, amelyek gyors és gördülékeny utazási élményt tudnak biztosítani. Törökország modern, az ország mind a 7 régióját lefedő repülőtéri hálózattal rendelkezik, az isztambuli repülőtér mellett pedig Antalya, Izmir, Mügla és Ankara is fontos nemzetközi légi csomópontnak számít. Kapadókia különleges tájai szintén könnyen megközelíthetők a közeli repülőtereken keresztül. A nyári szezonban Európa számos nagyvárosából naponta több közvetlen járat indul a török tengerparti úti célok felé, amelyek jellemzően 3-4 órás repüléssel érhetőek el. A nemzetközi utazások során egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az odaút is gyors és kiszámítható legyen. Az isztambuli repülőtér rekordforgalma jól mutatja, hogy a modern infrastruktúra és a hatékony működés ma már ugyanolyan fontos része az utazási élménynek, mint maga a nyaralás. Ez így van, ezt abszolút egyetértek, hogy lehet ezt így is csinálni. Na, amúgy a strandszezon ott az ilyen tengerparti helyeken még szeptember-októberben is tart, úgyhogy ez úgynevezett ilyen utószezon, ami már nem főszezon, ugye? De nagyon sokan választják akkor, és talán jobban is járnak, tehát például tengerpartra. Mi még előszezonba mentünk ugye Rodoszra a feleségemmel, mi nekünk is nagyon szerencsénk volt, mert nem volt sok ember, jól mentek a repülők, egy percet nem kellett várni, tehát hogy nekünk ilyen sicsúgy volt, viszont ránk egy vagy két hétre, ahogy mi hazaérkeztünk június közepén, utána olvastam ezeket a cikkeket, hogy 6-7 órás késés is volt egy-egy rodoszi, vagy tesszaloniki, vagy korfui járatnál, úgyhogy mi nekünk óriási szerencsénk volt, de nagyon sokan azt csinálják, hogy akik már előszezonban, vagy akik még előszezonban nem tudnak elmenni, azok már csak mondjuk ilyen szeptember-októberben utaznak el, mert hogy itt már akkor ugye ilyen 20-25 fokos átlag van, főleg szeptemberben, októberben meg ma annyi se, inkább 15-20 fok, és akkor kimenni még mondjuk Korfura, Rodoszra, Ankarába, Antáliába, tehát bármilyen mediterránabb helyre, ott még mindig bőven 25-28 fok van, és kevesebben mennek sokkal oda akkor, hiszen ugye már nagy munkaláz van. Na jó, nem sokára jön a süsfelnap, úgyhogy maradjatok itt az FM 100.3-on, drága aranyhallgatók!

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök, nem vállalja a feladatot. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Magyar Péter sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A 16 év feletti lakosság 35%-a ellenezte, 26%-a pedig támogatta Polgár Judit államfői megbízatását. A társadalom jelentős része kiváró álláspontra helyezkedett, 16%-uk semleges értékelést adott, további 23% pedig nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben, esetleg nem ismerte Polgár Juditot, derül ki az Európion piac kutatóügynökség felmérésében, amelyet hétfőn este juttattak el az MTI-hez. Azt írták az ellenzők elsősorban a 60 év felettiek, az érettségivel nem rendelkezők és a Fidesz szavazók köréből kerültek ki, míg a támogatók aránya a diplomások és a Tisza szavazók körében haladta meg jelentősen az országos átlagot. A Heiny Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az ott hagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedésbiztonsági kérdőíve iránt, kevesebb, mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorúbb büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyen-e kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. Vitézi Dávid szerint a kezdeményezés célja nem a bírságokból származó bevételek növelése, hanem a közlekedés biztonságának javítása és a balesetek számának csökkentése. Tavaly Magyarországon 456 ember vesztette életét közúti balesetben. A kérdőív kitöltésére szeptemberig van lehetőség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A legmelegebb órákban 24 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 darab perccel, kedd van és július 21-e. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Na, hogy vagy, drága Zsuzsám?
2: Nem jól.
1: Nem jól? Na, nem megint jól. Mi a baj? Megint álmos vagy?
2: Nem. Hát kikészít lelkileg az, hogy minden nap megyünk a Heimpálba a fülkezelésre, és egy ilyen félméteres gészt tolnak fel a kislánynak a fülébe. Ez így át van itatva gyógyszerrel. Meg még pluszba kapott antibiotikumot is, ami ellen nagyon én szülőként nagyon ellene vagyok, és nem szeretem, hogyha antibiotikummal kezelik a gyereket, mert én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy lórugás, meg gyorsan helyre jön, de én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok minden károkat tud okozni az antibiotikum.
1: Gyerekként, egyetértek, gyerekként nekem se adtak nagyon. Felnőttként már szedtem be, mert van olyan helyzet, amikor már muszáj, de a felnőtt szervezet talán picit máshogy kezeli, de egy gyereknél...
2: Én mindig kerülöm.
1: Hát, ha tehetem, én is
2: ráadásul... Nyilván az adok neki gyomorvédőt, meg minden ilyesmit, de ez szerintem ez a legdurvább, tehát ez már vége az, amikor antibiotikumot ír fel egy orvos. Kérdeztem is, hogy hát nem lehetne ezt kikerülni, de hát azt mondta, hogy hát ez rám van bízva. De most akkor most rám bízza, vagy ő az orvos? Én meg úgy vagyok vele,
1: hát
2: hogy nyilván...
1: Úgy, hogy...
2: hallgatok rá, és hát ami kikészít, az leginkább az, hogy az én gyerekem az soha nem sír, tehát hogy ő neki fájhat bármi, ő olyan jól kezeli a fájdalmat, magas a fájdalom küszöbe, elesik, szétnyílik a térde, sziszeg, tehát nincs az a sírás, hát itt most...
1: Sír.
2: Nagyon kemény sírások vannak, sírok vele.
1: Hát
2: de
1: persze.
2: Annyira, tényleg, szóval annyira sír, hogy beteszik azt a gézlapot is közben, könyörök, hogy anya, holnap már kérlek, ne, már ne. És szerintem nem csak nálunk van ez most, hanem azért tele van a fülorgégészet a kis füles gyerekekkel, igen. Hát,
1: mitől lehet ez a strandok?
2: A piszkos víz, ahogy belemegy a fülbe, és baktérium jut a fülecskéjükbe, és akkor az ott elburjánzik, vagy ott betenyészik ott abba a hallójáratba, és az okozza ott a gyulladást. Szóval ez egy gyerekeknél meg, hogyha nem rázzák ki, nem ütögetik ki a fülükből a vizet, mert hát pörögnek, forognak a víz alatt, belemegy a víz, és hagyják a gyerekek, hogy az ott majd egyszer csak kijön. Na, ezt kell megtanítani a gyereknek, hogy igenis azt ki kell onnan szedni, ki kell ugrálni, tehát addig kell ütögetni. Én mindig úgy ugráltam ki a fülemből a vizet, hogy abba a fülembe, amelyikbe belement, mondjuk a jobb fülembe, akkor a jobb lábammal
1: ugráltam.
2: Igen.
1: Én is ezt csináltam.
2: És addig ugrálsz a sarkadon, ameddig ki nem jön.
1: Igen.
2: Na hát itt ez a baj.
1: Hát sőt, még hova tovább? Most ugye, hogy mikor a tengernél voltunk Görögországban, hát ott is ugye, hát mivel óriási hullámok voltak, ott mi is ott úszkáltunk be, játszottunk, hát mind a kettőnknek, nekünk is a fülünkbe, szemünkbe, szánkba, mindenbe ugye ment ebből a sós tengervízből. Azután én is így már nem ugrálni nem ugráltam ugyan, de azért úgy ráztam a fejem, mikor jöttünk ki, mint egy kutya, hogy megrázza magát. De hát hál' Istennek, igen, egy felnőtt szervezet az azért már másabb akár a tengervízzel. Szóval mondjuk a tengerre hiszem, hogy mitől lenne tiszta, ugye? Na mindegy,
2: hát
1: ebben most nem megyek
2: ott
1: bele.
2: Ott is vannak azért baktériumok mindenhol.
1: Meg cápa.
2: Páca.
1: Amúgy, most azt jött, hogy viccelek, én, amíg mielőtt elutaztunk, emlékszem, ilyen május vége fele, már ugye nagyon rá voltunk indulva, hogy mindjárt utazunk, és mondom a feleségemnek, mondom, én utána olvasok, mondom, hogy vannak-e cápák, mondom, a görög partokon, és mondta, hogy azt mondja, nincsenek.
2: Földközi tengerről beszélünk.
1: Foggal, őszinte leszek, földrajzilag foggal nincs,
2: az.
1: Mi van ott, mindegy is.
2: Ha jókáztam ott.
1: És utána olvastam, és hát nagyon nagy szerencse, hogy nem találtam ott valamiért semmi infót erről, minden lement a görög nyaralásunk, nagyon jól éreztük ugye magunkat, hazajöttünk, és rá egy hétre vagy másfélre jött föl egy ilyen cikk, hogy a legtöbb cápa észlelő hely, de valami tök random jött így föl.
2: Nem bírom.
1: Hol? Rodoszon.
2: Komolyan.
1: Mondom, Istenemre
2: esküszöm. Na jó, de az sem mindegy, hogy milyen cápa, meg pörőj, vagy mit tudom én.
1: Hát olyan... cápa, mint a Spielberg cápája.
2: De nem biztos, hogy fehér cápa, tehát a cápafajok között is van olyan, ami...
1: Káló.
2: Nem eszik ember.
1: Láncokba, baseball sapkába. Rádiót van a vállán, tudod, ilyen izében.
2: Kihangosító.
1: Persze. Nem, de persze most ettől függetlenül érdekesség volt ez, meg én utána mondtam is feleségemnek, mondom, hogy átvertél, mondom, nézd ide, megmutattam neki a cikket, és akkor mondta,
2: még jó, hogy nem előbb találtad meg ezt a cikket, hát mert akkor, szerintem be sem hát észhetem.

0: Abba biztos lehetsz, hogy
1: nagy nem. Parás vagy.
0: Hát cápától te nem félnél? Tudnád, hogy gyűn? Hát azért
1: volt
0: az...
1: olyan, hogy Egyiptomban ott nagyon sok cápa támadás volt Hurgadán, ahol voltam, aztán mentem snorkerezni. Bizony.
0: Minden esetre a cápák vakmerőség. Ugye parthoz közel nem jönnek, mert állítólag nem kamázzák a meleg vizet. Már pedig, mivel Rodoszon nagyon meleg is volt a levegő, ezáltal a tenger is meleg volt, és tényleg konkrétan az volt, hogy bementél, és nem kellett megállnod, se annyira jó volt a víz, nem az volt, hogy bemész, kicsit meg kell szokni, hanem konkrétan így gázoltál be, meg hát nem mentünk be olyan mélyre. Tényleg nagy hullámok voltak, feleségem egy picit tartott, mondta, hogy ne menjünk ennél azért beljebb, mert úgyis elsodrottunk, csomószor így ugráltunk, meg ez az amaz, így egyszer csak mit leraktuk ott a cuccunkat egy helyen, mire föleszméltünk, mit 10 perc múlva. Na, azt tudtuk, hogy merre vagyunk arcalmos hirtelen. Úgyhogy, de voltak a cápuszok.
1: Hát emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor sajnos ilyen nagyon szomorú hírek érkeztek, meg láttunk is videóra felvett cápatámadást, és hát ott például Hurgadán is egy 50 éves politikus asszonyt is cápatámadás ért, aki bele is halt akkor a sérüléseibe. És akkor foglalkoztunk is ezzel a témával, hogy szeretik a cápák, tehát hogy mi az, amit kerüljünk, mondjuk ha nem akarunk cápa eleden lenni, akkor mondjuk naplementekor nem érdemes bemenni ilyenkor azokba a vizekbe, ahol esetleg előfordulhatnak cápák, mert akkor vadászik, tehát ahogy akkor megéhezik így naplemente, tehát az egy veszélyes forrás, időpont. És hát a csillogós dolgok, tehát ezek a csillogós fürdőruhák, meg minden, mert ez is felkelti a figyelmét, érdeklődését, hogy mi az, ami ott csillog.
0: Igen,
1: meg hát nyilván matracok.
0: Én Swarovski úszónadrágban voltam, de hát most ez teljesen véletlen persze.
1: Matracok, amik még így odafigyelhet, vagy esetleg szörfdeszka, vagy száp, ezeket benézheti mondjuk teknősnek, vagy bármilyen.
0: Hát nem véletlen, hogy a filmekben is, ugye az ilyen cápatámadásos filmekben mindig az van, hogy a szörfözőket kapja el mindig elsőként. Tehát ugye vannak azok a giganagy hullámok, amin szörföl középen az ausztrál manus, általában mindig ausztrálok, akik szörföznek.
1: Azért, mert ott rengeteg cápa van.
0: Mert ott Ausztráliában mi nincs. Ugye kígyó, pók, cápa, ott minden van.
1: Ausztrália, Florida, tehát hogy ezeknél azért nagyobb az esély, hogy összetalálkozunk. De
0: szóval
1: hál' Istennek
0: Görögországban nem, de utána se lehetett onnan hallani, csak úgy mondták, hogy ott a Rodosz, ugye az a part vezet, hogyha ott hajózol jó, mondjuk hát nem kis időt, akkor ugye el is tudsz jutni Törökországig. Uh-huh. És az a szakaszon belül, nyilván középen, meg vagy nem tudom hol, ezt nem rajzolták oda, hogy de ott van a legtöbb ilyen cápal előhely. Hát én, amikor ezt először elolvastam, azért volt egy enyhe
1: sztrókom. Nekem vágyom amúgy, hogy lássak vadonban cápát.
0: Azt lehet, hogy életed utolsó látása lenne.
1: Nem úgy, hanem mondjuk egy biztonságos helyről, érted? Nem úgy, hogy
0: innen,
1: úszom, és akkor persze, vagy egy videón. Hanem azért úgy, nekem ez vágyom. Azt láttam már vadonban bálnát, láttam már delfint is, tehát így megvoltak ezek az élmények. Jó, bálnát úgy láttam, hogy fújta a vizet, tehát így feltételeztem, hogy akkor azt bálna. Meg hát én tudom, hogy olyan helyen voltam, tehát éjszakon, ahol ezért vannak bálnák. Viszont cápát még nem, és nekem például bakancslistám, pedig nem szokott ilyen bakancslistás ízeim lenni, agymenéseim, de most legutóbb, ahol voltunk, ott Alanyában van egy olyan hely, hogy Szia Alanya, és ott van fókasó, delfinsó, és van cápaetetés, ahol egy ilyen zárt ketrecbe le tudsz menni. Na hát én mondtam, hogy nekem ez egyébként ez vágyam. Anyám mindjárt mondta, hogy hát láttunk már ilyen filmet, ahol kinyílt a ketrec. Na jó, mondom, hogy
0: én nem filmet láttam, én frankó videóban, ilyen izében frankó videót láttam, igen, hogy kinyílt a ketrec. Tehát azt jelenti, hogy a cápának az akadály. Akár halanyon akarja.
1: Már szerintem összebeszéltetek édesanyámmal, mert ugyanígy, ugyanezt mondta, ugyanezzel a... le is beszélt róla.
0: Jó Isten, sorsot kísérteni, én mindig úgy voltam vele, hogy így is annyi veszélynek vagyunk kitéve. Bármikor lelépsz a zebrán, egy részeg vagy hülye sofőr jön, előtt téged, már visznek a Fiumei útra. Tehát, hogy
1: nagy igazad van, igen.
0: Annyi veszélynek igen, vagyunk kitéve. Annyi most még kockáztatni a sorsot, meg a jóisten kihívni magunk ellen, hogy én lemegyek a cápa helyére.
1: Jaj, én lemennék.
0: És akkor ott vagyok vele egy légtérbe, de elválaszt engem egy ilyen 4 milliméteres fém rács tőle.
1: Jaj, nagyon izgalmas.
0: Hát az, csak nem tudom. Jó, valamiért. Okay. Meg gyereked is van, nem szabad.
1: Jó, rendben, igazad.
0: Nézd meg videó, nézd meg a Spielberg cápa filmét még egyszer. Azt akkor.
1: Szeretem a cápás filmeket, imádom.
0: Én is kamázom, én is láttam a klasszik, ugye a cápa, ugye a tömdömdömdömdöm, azt azóta is csomószor csináltak melyet a Ryan Reynolds feleségen, amit a Blake Lively, neki is volt egy filmje, ami erről szólt, hogy egy kis szigeten marad, és akkor egy cápa nem hagyja őt onnan eljönni.
1: Kinézte magának, tudod?
0: Há, kiheszett.
1: Igen, emlékszem,
0: hogy az a Ryan Reynoldsnak az asszonya.
1: Na, ezt most megeszem, ő kitűzte magának a izére, a Saslik hegyére, hogy ezt a nőt megeszem, és nem ereztem. Igen, nem is,
0: az átony, azt hiszem az a címe, az átony.
1: Jó, jó film, azt is láttam, és hát a Megadolon, nekem az volt a Meg.
0: Ja, Meg.
1: A Meg volt nekem a legnagyobb, és azt IMAX-ben láttam, és imádtam. Szóval egyszerűen imádtam. Nekem valahogy a na, cápák hát. Egy olyan állatfaj, akiket úgy nagyon félek tőlük, igen, és pont ezért szeretem
0: komoly
1: őket.
0: Komoly
1: igen,
0: ragadozók.
1: A csúcs. Csúcs hát, ragadozó.
0: A vízbe, igen.
1: A cápák a vízbe, igen. Olyan, mint a földön az oroszlánok, az állatok igen. Királya a filmben.
0: Összeraknám őket.
1: Jó.
0: Kíváncsi lennék, mi lenne, tudod?
1: Kigyőzne.
0: Mert szoktak ilyen filmeket már csinálni, nem is egyszer, igen. Ugye, hogy mi a King Kong vs. Godzilla, meg mit tudom, én tudod, ilyen teljesen agyamentő dolgok. Én csinálnék egyet, hogy cápa versus Lion King, vagy nem
1: cápa
0: tudom.
1: Cápa győzne.
0: Azt
1: cápa, persze. Proti elvinni
0: de
1: a
0: díjat. De az oroszlán gyors. A cápa is gyors. Jó, mondjuk a cápa is gyors. Jó, hülye vagyok, igen.
1: Hát úristen, hát olyan kilométer per órával úszik, hogy kettőt pislogsz, az már ott van, érted, a mély tengerből.
0: Az is igaz, az is. És milyen erő lehet benne ugye ezáltal, mert ugye a vízbe azért ott gyorsnak lenni, az másabb.
1: Nagyon kemény.
0: Jó, igazad van, a cápa győzlem.
1: Szóval ott voltak
0: igen.
1: A lelőhelyek, a cápa lelőhelye.
0: Ez utólag derült ki, hála jó Istennek.
1: De kár, hogy nem voltam ott, én már ott ültem volna a kis kukkeremmel. Tudod, a színházival.
0: Persze, tudom, az a kis
1: izé. Színházival, kis okulárimmal.
0: Féltem így is azért az elején, de aztán utána érdekes, ugye, utána nem érdekelt, hogy túlzottan, és bementünk, és már úgy nem is jutott eszembe, ugye, meg fölvettünk ilyen sünsúszt, mert az ott kötelező, hogy nehogy belelépjél ott valamibe, inkább ettől ízéltem, de aztán attól se féltem, mert nem kellett, mert volt rajtam ilyen gumicipő.
1: Én undorodom amúgy, hogyha nem látok le a víz aljára, és hozzáér valami a lábamhoz. Én attól ki vagyok, én undorodom,
0: de hát
1: félek.
0: El az a cipő,
1: ki
0: nem ér hozzá.
1: Nem, akkor is. Ne. Volt olyan, hogy Egyiptomba vettem fel a búvárszemüveget, mondom, bemegyek, megnézem a halakat. Egyébként imádok snorkerezni, tehát szeretem nézni így a tenger élővilágát, meg úgy, hogy a látom, tehát hogyha lelátok, és látom, hogy mi úszik el mellettem, amiközben snorkerezek, és mondjuk a vörös tenger vagyunk, és akkor ott jönnek a bóchalak, szenillák, meg a vitorlás, a kis vitorlás, ez az amaz. Ha látom, akkor úgy oké, akkor úgy nem félek. De volt egy olyan sztori, hogy Egyiptomban voltunk, vettem fel a búvárszemüveget, álltam a lépcsőn, és nem tudom, milyen kis pici kis ragadozó halak lehettek ezek, de
0: piranya.
1: Konkrétan kicsípett a lábszáramból egy darabot.
0: Piranya. Most ne, miért azok nem lehetnek? Most
1: nem, nincs piránya. A piránya az a Vöröstengerben nem, nincs.
0: Nem tudom, majd mindjárt megnézem.
1: Nincsen. De valamiért, hát fölsikítottam egy ilyen pattanásnyi kis darabot, harapott kégy a lábamból, hát nem volt kellemes. Aztán úgy ki is menekültem. Majd utánam, akik ugyanúgy ott álltak és várakoztak, hogy bemenjenek a vízbe, folyamatosan egymás után sikoltoztak föl az emberek, hogy őket is megharabdálta. És
0: Jézusom.
1: Igen, na ott pedig ilyen nagyon pici hal volt, tehát ilyen icipici hal, de leharapta.
0: Tényleg nem piranya volt.
1: Beleharapott a lábamba.
0: Akkor kíváncsiak, mi lehetett, mert tényleg nem piranya volt, mert ezek dél-amerikai édesvizeiben élnek.
1: Igen, szóval... a piranya édesvízi, na... Mintha tudtam volna,
0: medence,
1: tudom.
0: Igen, Orinoko folyórendszer, Paraguay és Paraná
1: igen.
0: Folyók, érintett országok.
1: Ezt akartam
0: országok.
1: Pont mondani, hogy a piránya nem tengeri állat.
0: Nem, Brazília, Peru, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Bolívia, Paraguay és Argentína.
1: Ők ezeket a meleg
0: vannak.
1: Folyóvizeket szeretik, ami meleg
0: igen,
1: is édes
0: vizekben, igen. Jó, akkor az nem. Hát, na nem, mintha úgy nagyon vágynék Dél-Amerikába, by the way, tehát, hogy igazából én biztosan nem fogok találkozni piranyával. ne se Dél-Amerika nem érdekel. Ezek után meg, hogy most már tudom, hogy még piranyák is vannak.
1: Köszönjük, de nem kérjük.
0: Köszönjük, de nem kérjük, igen, úgyhogy nagyon, nagyon kellemetlen. Na mindegy is. Tehát képzeljétek el, voltam egy póker, pókereztem este. Olyan rég játszottam.
1: És nem hívtál.
0: Te tudsz?
1: Hát persze.
0: Texas Hold'em?
1: Megverlek.
0: De az a meg...
1: Hát nagyon, elszedem az összes pénzedet. Nagyon ne, jó pókeres vagyok.
0: Kicsibe játszunk a Dodinál, ugye a volt főnökömnél a fővárosi nagycirkuszból. És ilyenkor mindig összegyűl ugye, ugyanaz a társaság, leülünk náluk Újpesten.
1: Hányan voltatok?
0: Összesen, hogy várjál, egy, van a kettő, három, nyolcan.
1: Nagyon jó.
0: Nyolcan voltunk.
1: Volna mindenkit.
0: Nyolcan voltunk, és de jól éreztük magunkat. Közben úgy megiszunk ugye egy-két limonádét, el vagyunk, és igazából mi már olyan 10:30-kor el is jöttünk feleségemmel, egy mind a ketten ki is estünk, kettő, meg hát ugye mind a ketten ébredünk reggel, mert ugye a cirkuszban...
1: Hát de miért nem vettél ribájt? Hát van ribájt.
0: Vettem egyszer ribájt, mert én estem ki másodszor. Én estem ki másodszor, és akkor néztem az órámat. Na,
1: annyira ollinoztál,
0: mert annyira voltak, akiknek olyan zsetonok voltak, tudod, hogy már muszáj voltam, hát ha fölhúzom magam.
1: De semmire ollinozol.
0: Semmire ollinoztam azért. Mi? Nagyon.
1: Két kis párra.
0: Nem, volt, amikor jó körön volt. Hármas párra
1: tolja be az ollinokat,
0: adjam. Hetes, kettes. Nem, amúgy voltak jó köreim, de volt, amikor, figyelj, elbuktam úgy, hogy ász magassal volt flössöm, a Dodinak meg fúlja volt.
1: Na jó,
0: szóval
1: okay.
0: Ezzel most nem megadod?
1: Megértem.
0: Hát lejön már, majdnem a flop után lejött nekem az ász magasommal.
1: Na ott kellett volna nagyon beerősödni.
0: És behúztam, csak közben kiderült, hogy a Dodi azért adta meg például, mert hogy neki meg fúlja volt.
1: Neki már flopba meg volt a fúlja.
0: Igen, és akkor mondtam, hogy na jó, mondom, akkor hagyjuk, és akkor megvártam, még feleségem is kiesik, aztán amúgy is mennünk kellett, hívtuk a taxit, mert mind a ketten ugye hazaértünk, lezvürödtünk,
1: ilyennél méltó, ez méltó kiesés.
0: Ugye? Tehát hogy ott én is igen. Azt éreztem, hogy ez nem volt ciki, meg mindenki mondta is, hogy erre meg kellett adni. Tehát egy ász magassal, egy flush, meg kell adni. Egyértelmű. Tehát olyan nincs, hogy nem adod meg.
1: Ki gondolta,
0: hogy ott meg befigyel a full. Tehát, hogy nem gondoltam volna.
1: Szeretem a pókert.
0: Jó játék.
1: Nagyon jó játék.
0: Főleg,
1: igen.
0: Hogyha nem játszol nagyba illegális. Tél.
1: Nem tudom miért.
0: Milyen?
1: Illegális.
0: Dehogy? Hát most így barátok között,
1: barátok
0: ha játszol.
1: Barátok nem, de így a szerencsejáték. Tehát, hogy ha nem, tehát, hogy így nem én csinálhatsz ilyen pókerversenyeket.
0: Hát te nem, de hát például a régen persze, régen nem tudom, most is van-e még a Dunaplázánál, ami a
1: talán
0: Újpest,
1: van.
0: Hát nem Újpest, Újpest és 13. Igen. Kerület között van. Annak a tetején, hát még a Majka is oda járt
1: volt
0: egy időben.
1: Régen, igen.
0: Ott rendeztek hivatalos turnamenteket. Most már a Majka turnament. Ugye turnament, most már ő azért kinőtte ezeket, mert ő már Las Vegasba jár kártyázni. De
1: most is volt valahol kint volt.
0: Las Vegasba.
1: Most kint
0: mindig
1: volt.
0: Mindig ott vannak, a családostól kimennek, és ő kártyázik ilyenkor.
1: Én imádom. Szerintem egy annyira jó játék, fifikás, jó, van benne minden, tehát hogy így tudsz így okoskodni.
0: Kell emberismeret azért picit. Kell emberismeret és egy idő után hozzá azért, hogy tud, hogy ki hogy játszik, ki ismerni.
1: Az én játékomat nem tudod kiismerni. Azért jó, mert nevetek, van, amikor komoly vagyok, nem lehet kiismerni a játékomat, ezért tudom megvezetni. Volt egy turnament, ahol nagyon komoly versenyzőket ültettek össze, ilyen celeb parti volt.
0: Igen.
1: Celeb játék, és akkor én ott ültem, és ilyen nagyon komoly, tényleg komoly versenyzőket tudtam kiejteni, mert nem tudták kiismerni a játékomat. De persze ügyes. Aztán utána elfáradtam, mert 5 órát bírtam itt ezen, aztán utána mondtam, hogy jó,
0: hát
1: van.
0: Mi is azt mondja, hétre
1: all-in,
0: értünk.
1: All-in.
0: Igen, hétre értünk oda, egy 20 percet beszélgettünk, utána kezdtük el, és mondom, 10:30-kor már hívtuk a taxit, most számoljuk ki, ugye, olyan 3 órá hosszát játszottunk, Satzper kb. 2,5-3 óra, inkább 3-at majdnem. Elég is, igen, meg mondom, ki is estünk, meg mondom, aztán azért mi néztük az időt, mert ugye a többiek ugye cirkuszoznak, magyarul ma nincs nekik semmi, mert ugye hétfő kedd ugye a szünet, de hát mi megmondtam, hogy mondom, mi meg azért megyünk, mert mind a kettőnknek kellni kell reggel.
1: Olyan jók ezek a játékok, de szerintem igen. Majd még a következő órában jövünk, ugye Gyuszi?
0: Így van.
1: Megnézhetjük, hogy például mi az eredete a pókernek, meg ezeknek a játékoknak.
0: Amúgy érdekes.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: az a Dik Rádióval.
1: Tűnök a tömegből a stiller, mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel, fullos rajtam a CB-szet, holnap tuti benne leszek én a TV-be.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
6: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettősségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és Szakcsillakatos Béla zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség, mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
0: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szélkálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanics utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
2: Időjárás.
0: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A legmelegebb órákban 24 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: Vodka-gyuszi, nem árulnak mire licudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 16 perccel, még mindig kedd van, és július 21-e. Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok, jó reggelt. Nem süt a nap, Gyuszi, mit csináltál?
1: Nem, de mindjárt süt. Én tőlem egész nap sütne. Pont akartam is igen mondani, hogy ma ugyanolyan idő lesz, mint tegnap. Picit kevesebb napsütéssel, picit, ahogy látjátok ti is, ilyen fátyol felhősebb az égbolt. Vagyis hát inkább nem is fátyol felhő, bocsánat, hanem közepesen felhős, ezt írja itt az időkép. De ma is a csúcshőmérséklet ilyen 26-28 fokra tehető. Nem túl meleg, de nem is hideg. Én is azért, én aki fázós típus vagyok, és rövid nadrágban vagyok, teljesen jól érzem
2: magam. Ez a legjobb nyári idő, én azt gondolom. Nem kell,
1: azért
2: nem kell,
1: hogy 30 fölött.
2: Hagyjál már.
1: Nyár
2: nem
1: van.
2: Nem kell, hogy szétperzselje a bőrünket. De, így legalább kicsit. Nem kell bekenni, mert felhős is. Jó, hát strand. Egyébként lehet menni strandra, mert annyira hideg nincs.
1: Csak kijössz a vízből, akkor meg nem az van, mint amikor 30 fok fölött van, egyből megszáradt.
2: Kijössz a vízből, mi azt a nagy mutatványt nem tudsz prezentálni.
1: Igen, hát ez az, hogy igen.

0: póker, mert ugye van másfajta is, de azért általában, amit játszanak javarészt, akár Las Vegasba, akár ilyen világversenyeken,
1: kitalálta
0: az a Texas Hold'em. Na mondjál, mondom nektek. A Texas hát várjá, azért az a várjá, neve.
1: Nem tudok semmit, de így na. Csak így célozgatok, vagy hát így belövök, így totózok, jó? Hogy körülbelül milyen időszakra vezethető jó. Vissza. Mondok egy évszámot. Szerintem 1840-es évek.
0: Nem. Na már messze jársz. A Texas állambeli Robston városából származik, ezért Texas Hold'em, és az 1900-as évek elejéről,
1: aha.
0: És a texasi törvényhozás hivatalosan is ezt a helyszínt ismeri el a játék szülőhelyeként, ugyanis az első feljegyzések szerint ebben a bizonyos Robstonban, ez a Texas államban van, játszották, út Las Vegasba. A játékot texasi szerencsejátékosok és kártyások, köztük nagy legendák, mint Amarillo Slim, Crandell Addington. Nagyon nagy barátom volt.
1: Papámnak volt a barátja.
0: Ennek az apja brácsos volt először.
1: De tudott.
0: Nagyon, de
1: jó cigány nagyon. Volt.
0: És így innen vitték el, tehát Texasból vitték el Las Vegasba 1967-ben.
1: Ó, sokkal régebbre gondoltam, vagy így lőttem be.
0: Igen. Las Vegasban kezdetben csak egyetlen kaszinóban, a kevésbé előkelő Kalifornia klubban lehetett játszani. Mivel a komoly high roller játékosok nem látogatták ezt a helyet, a játék évekig háttérbe szorult. 1969-ben a híres The International Hotel kaszinójában rendeztek egy kiemelt Texas Hold'em versenyt. Ekkor a város legfontosabb szerencsejátékosai is felfedezték a játékban rejlő hatalmas stratégiai lehetőségeket.
1: Hát mert jó... Tényleg igen. Jó. Na, mondok én is pár dolgot, vagy már vége van?
0: Van itt tiédnek, még pár ilyen, de mondja csak nyugodtan.
1: Na, aztán visszatérünk rá. Figyeljetek, a szerencsejáték egyidős az emberi civilizációval, a legkorábbi kézzel fogható régészeti bizonyítékok időszámításunk előtt 2300 környékéről az ókori Kínából származnak. Bár pontos kezdet az írott történelem előtti időkben az őskorra nyúlik vissza, az alábbi mérföldkövek mutatják be a játékok fejlődését az ókortól a modern korig. Tehát az ókori Kína, időszámításunk előtt 2300 körül járunk, olyan kezdetleges facsempéket találtak a kutatók, amelyeket lottószerű szerencsejátékhoz használtak. Hogy használhattak. Később időszámításunk előtt 2000 körül a Han dinasztia idején Kenó ősével gyűjtöttek pénzt állami célokra. Kenó. Állami célokra, például a kínai nagyfal építésének finanszírozására. Tehát az embereket szerencsejátékban forgatták be, hogy gyűjtsenek egy kis pénzt, és így épült meg a kínai nagyfal. Gondoltad volna?
0: Nem.
1: Óriási, nem?
0: Nagyon érdekes.
1: Menjünk egy kicsit Mezopotámiába. Ott időszámításunk előtt 3000 körül járunk, ott előkerültek az első 6 oldalú csontokból készült dobókockák. Ezt megelőzően állati boka csontokat használtak jövendőléshez és a játékokhoz. Na, de az ők ókori Egyiptom és Görögország, ott is találtak elefántcsont kockát és játéktáblákat, például a szeneti játék az onnan ered, és bizonyítják, hogy a szerencsejáték a mindennapok része volt, a görögök és a rómaiak előszeretettel fogadtak a sporteseményekre, voltak ezek a gladiátor tornák, és kocsiversenyekre is fogadtak ezek a hajtó.
0: Fogadhajtó verseny, igen.
1: Hát ez van ma is. Még a mai napig van fogadhajtás.
0: Igen, van. Ja, jó,
1: hogy
0: nem
1: lenne
0: tudom.
1: A lovi?
0: Nem követem. Ja, lovi, hát jó, hát az van, igen.
1: Hát van,
0: igen,
1: persze, az van. Vannak fogadhajtó versenyek. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes ez, nem? Hogy
0: nagyon régre nyúlik vissza.
1: Hát időszámításunk előtt 2300 meg.
0: Kínaiak már fogadgattak mindenre.
1: Aha, onnan eredt, igen.
0: Igen.
1: Az első kaszinó az 1638-ban épült Velencében, tehát ott nyitották meg, amelyet a kormány működtetett, hogy kontrollált mederben tartsa a velencei karnevál alatti szerencsejátékokat. De az első papír alapú játékkártyák szintén Kínából erednek, a 9. század környékére lehet visszaugrani így időben, tehát akkor már megvolt Kínában az első papír alapú játékkártya.
0: Durva ez. Ez azért

0: Természetesen azért tegyük hozzá, hogy a szerencsejáték függőséget okoz, úgyhogy senkinek nem javasoljuk, hogy rászokjon. Ezt ugye még maga a Tipmix, meg mindenki is kiírja, úgyhogy most mi is elmondjuk, csak úgy érdekességként hoztuk fel ezt a témát, tehát
1: köszönöm,
0: senkit nem buzdítunk erre.
1: Igen. Isten őriz, mi csak elmeséljük a történetét, igen, a történelmét. Első nyerőgép, mikor az gondolod,
0: hát ezek
1: hogy...
0: után, hát akkor az is 1600-1700-as évek.
1: 1895. Charles August megalkotta a Liberty Bell nevű mechanikus nyerőgépet Amerikában, elindítva a kaszinógépek forradalmát.
0: Azt a mindenség itt neki.
1: Aztán az online kaszinókat úgy körülbelül mikorra célzott be?
0: Azok mostanában, 2000-es évek.
1: Mm-mm. 1994.
0: Hát nem tévedtem nagyot.
1: Első internetes szerencsejáték szoftverek 94-ben indultak
0: én
1: el.
0: Én azt mondtam, hogy 2000 mondjuk, tehát hogy így nem tévedtem ott sokat.
1: 94-ben hát tették elérhetővé, igen, a fogadást otthonról is így van. Az első internetes megindulás az meghozta az online kaszinókat is.
0: Bár én azt gondolom, hogy ezek például az a póker is most úgy, hogyha csak tényleg így baráti körbe játszol, sokkal jobb, mert tényleg egy baráti társasággal ezt játszod, ez egy program. Most online ezek, nem tudom, az már a függőség része, ami abszolút nem tanácsolandó, hogy így mondjam, úgyhogy ez inkább lottósó, ilyen kis programna.
1: Első lottósó, mikorra mondott körülbelül?
0: Fogalmas.
1: Figyelj, ez sokkal korábban, mint gondolnád, 1770 Budán megtartották az első lottósorsolást. Akkori nevén Lutri volt.
0: Lutri. Hát az mai napig van ilyen. Mai napig volt ilyen játék. Igen,
1: ez jó. Jobb, mint a lottó. Nekem ez jobban tetszik, mert Lutri. Hát ez nagy Lutri, hogy nyersz-e vagy
0: az
1: sem.
0: Biz, hát de inkább nem. Ugye általában a lottó az pont az, ami inkább nem.
1: És 1827-ben Széchenyi István megalapította a pesti kaszinó, de tudott.
0: Széchenyi,
1: ugye előttem van ez, gróf Széchenyi, tudott, hogy olyan nagy életű ember lehetett. Hú,
0: persze,
1: de bírtam
0: rajok,
1: volna.
0: Rajok voltak. Járkáltak be.
1: Igen, tehát a pesti kaszinó 1827-ben jött létre, ami a társasági élet és a fogadások központja lett. Aztán 1957-ben elindult a mai napig rendkívül népszerű ötös lottó. Az már nem is volt annyira rég.
0: Viszonylag nem.
1: De
0: igen, ez tényleg
1: nagy,
0: ez az 1800-as évek elején, igen, hogy ez ilyen abszolút tényleg így képzeli el az ember, hogy ilyen társasági élet volt, hogy fölöltöztek rajba, kravátlikat vették fölfele kalapokba.
1: Ment a pesgőzés, nagy hosszú szitkán, a dohányzás.
0: Egy-két gágyi ott az oldaladon, tudod.
1: Hogy ne hozta a szerencsédet, vagy vitte.
0: Vagy vitte, inkább, igen. És abszolút előttem van ez a jelen. Nagy szakából ültekben játszottak, szivarok.
1: Kalapba. Persze. Okuláré, ott rajtuk volt az okuláré, ezt dobták a kártyát. És aztán 1991-ben pedig megalakult a Szerencsejáték ZRT, amely azóta is koordinálja a hazai legális szerencsejáték piacot.
0: Igen, legális, de ettől függetlenül, ahogy mondtuk, senkit nem buzdítunk szerencsejátékra.
1: De nem ám.
0: Ez csak inkább egy kis érdekesség volt, főleg így a póker kapcsán jött ez igen szóba. Valahogy éreztem, hogy azért Texas Hold'em, mert egy Texas állambeli városból
1: hát
0: indult ez
1: igen,
0: el.
1: Igen, várható
0: mert
1: volt.
0: Mert valahogy ugye van egy játék, hát most azt nyilván nem fogjátok ismerni, bár attól függ, hogy ki PlayStation-ezik otthon, a Red Dead Redemption, amiben pont olyan világ van, tehát hogy ez a western világ, és már ott is lehet pókerezni a játékon belül, és nyilván azért, mert nem tudom, tehát hogy nyilván ez innen indult, tehát ez már abból ugye nevéből is kitalálható volt, és nagyon az van benne, hogy nyílik ez a western ajtó, tudod, és akkor bemész, csattog a csizmátod, mert rajta van a sarkantyú, meg az a izét, az a mi forog, nem tudom annak pontosan mi a neve. Leülsz, és akkor yeah, I want to play with you. Ilyen igazi amerikaiban, ilyen texasiban. Úgyhogy ja, érdekes dolgok.
1: Hát
0: ezek.
1: Nekem meg az a legérdekesebb ebben az egészben, hogy a szerencsejáték már milyen régóta van
0: hát
1: az emberek életében.
0: Ez...
1: Játék, maga a játék, igen, hogy időszámításunk előtt már játszottak az emberek, és akkor már onnan már régészek találtak egy csomó mindent, amivel bizonyítható, hogy már megvoltak az erre kapható emberek.
0: Hogy ki az, aki azt mondta egyszerűen, na fogadjunk, hogy nem így lesz. Tudod, vagy nem tudom, nem? Tehát, hogy uram, holnapra kész lesz. Na, fogadjunk, hogy nem.
1: Pénz, itt van pénz.
0: Akkor, jó, fogadjunk.
1: És egyből pénzbe kidobták a lóvét.
0: Igen, ilyen kínai juánba, tudod.
1: Vagy tevébe, vagy feleségbe.
0: Lehetséges, igen. Na jó, kettő darab zenére elfutunk, aztán jövünk.

0: tu menge penas rólunk neked.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Csirka Gyuszi még kócos. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 34, ahogy ígértem, egy LL Junior és egy Berki Arthur Feet Differ, micsoda, Feet Marics Peti szám után vissza is jöttünk hozzá.
2: Az Úristen.
1: Így van, így
2: hát
1: van.
2: Hát az Úristen, ez nagyon nagy muzsika.
1: Igen.
2: Megcsinálták ezt a srácok.
1: Ma ugye július 21-e van, de egy tegnapi napra volt egy érdekes, nem is jóslat, hanem egy ilyen előrevetítés, ugyanis van egy André Barbault nevű asztrológia világában egy legenda, azt mondják, hát én nem vagyok annyira ezekkel képbe, talán Hajni tudná, hogy kiről van itt szó.
2: Még az is lehet, igen.
1: Ő egy francia asztrológus, aki 5 évtizeden át olyan dolgokat jósolt meg, amelyeket a legtöbben lehetetlennek tartottak volna.
2: Na, csak nem a Simpson család írója.
1: Lehet. Nem homályos jóslatokkal próbálkozott, hanem konkrét eseményeket és dátumokat jelölt meg. Előre látta például a Szovjetunió bukását, a 2008-as gazdasági válságot, valamint a 2020-as globális járványt is évekkel ezelőtt megjósolta, mielőtt bárki hallott volna a COVID-19-ről. Most egy újabb jóslata került reflektorfénybe.
2: Jaj, már félek.
1: Ugyanis 2026. július 20-án, tehát tegnap bekövetkező csillagállás, amelyet az emberiség számára rendkívül kedvezőnek
2: na,
1: tartott.
2: Végre, na végre,
1: meg is nézem, hogy mi
2: csak
1: az.
2: A jóslatok mindig csak ilyen rettegést, meg ilyen félelmet
1: igen,
2: keltenek, nem? Azért nem szeretem.
1: Elvileg nem, ugyanis.
2: Na, itt volt már az ideje.
1: Igen, amit ő látott, ez most egy kicsit tényleg ilyen asztrológus dolog lesz, aki szereti, az most nagyon figyeljen, aki nem, az picit dúdolgasson. A Crandall 4 bolygó, Jupiter, Plutó, Neptunus és Uranus különleges geometriai elrendezését jelenti. Ezek a bolygók pontosan 4 fokot foglalnak el a saját jegyükben, és egymást támogató kapcsolatban állnak. Ez a precíziós csillagállás rendkívül ritka, és Barbault szerint, ez a francia asztrológus szerint, az emberiség számára rendkívül kedvező energiákat hordoz. A Jupiter az oroszlánban áll, szemben a Plutóval, amely a vízöntőben helyezkedik el. A Neptunus a kosban, az Uranus pedig az ikrekben található. Na de nézzük, hogy mit is jelent ez az emberiség számára.
2: Igen, mert ebből még semmit
1: ez
2: nem
1: most
2: bontunk.
1: Nem, ez az asztrológia része volt, aha, csak hogy miről van szó, hogy állnak a csillagok, stb. Barbault úgy vélte, hogy ez a csillagállás egy új korszak kezdetét jelzi, amelyet ő aranykorszaknak nevezett. Nem utopisztikus értelemben, hanem abban az értelemben, hogy a társadalmak humanisztikusabbá válnak, és végre szembenéznek azokkal az alapvető kérdésekkel, amelyeket eddig elkerültek. Ilyen kérdések például, mi célja az intézményeknek? Ki irányítja az információt? Hogyan oszlanak meg az erőforrások? Kinek szolgálnak a kormányok? Barbault szerint a 2026-os csillagállás nem csak a hatalom és az erőforrások átrendeződését hozza, hanem egy kollektív ébredést is. Az emberek egyre inkább háború ellenesek lesznek, és nyitottabbá válnak egymást segíteni. Ez a korszak nem a pusztulásról, hanem az újjászületésről szól.
2: Hó, hát bárcsak így lenne, de jó lenne, ha így lenne.
1: Ugye? Ennyi volt a lényege tulajdonképpen ennek az egész történetnek. Hát itt még a végén leírják, hogy Barbault élete során számos olyan dolgot jósolt meg, mire a világ többi része elképzelhetetlennek tartott. Most, hogy ugye túl vagyunk ezen, már most már, ez tegnapi cikk, ugye, de hogy ma már ugye túl vagyunk, azt mondják, hogy érdemes komolyan venni ezt az üzenetet. Ha a nehézségek tekintetében igaza volt, talán ebben a pozitív részében is igaza lesz. Az emberiség számára kedvező csillagállás most valósul meg, és talán egy új korszak kezdete előtt állunk.
2: Legyen így.
1: Amen.
2: Mindig a jóslatokkal kapcsolatban nekem mindig ilyen, tehát, hogy azt érzem, hogy nem szeretem. Nem szeretem, mert nagyon sokszor felültettek már a jóslással engem is, a családomat is. Sose felejtem el, hogy nagymamámnak egyszer azt jósolták, hogy a családban majd lesz egy piros autó.
1: Emlékszem.
2: És hogy majd karambolozni fog a családtagja, valamelyik családtagja. És
1: nagyon drágot erre remekbe végig.
2: Teljesen, most gondold el, igen. És aztán utána anyukámnak is piros autója lett, nekem is piros autóm lett egy jó ideig, és hogy szóval, hogy ez nem volt jó érzés, és akkor szegény ezen reszketett, hogy jaj, piros autót vettetek, és közben nem lett, hál' Istennek, senkinek semmi baja. Akkor volt egyszer velem is egy olyan, hogy azt mondták, hogy örökölni fogok, és teljes drámaként éltem meg, egy héten keresztül sírtam, hogy most akkor ki fog meghalni. kitől fogok én örökölni? Vajon a nagymamám? Vajon a nyukám? Tehát mert ki honnan is örökölhetnék? Csak tőlük, tehát ezt nyilván tudtam, hogy öröklés az csak onnan származhat, máshonnan nem. És akkor így egész végig így ezen izéltem. Szóval én eddig a jóslásokkal kapcsolatban ezeket nem annyira szeretem.
1: Na jó, de más az, amikor személyes jóslatot kapsz, meg van egy ilyen, ami ilyen világszintű jóslat. Ez inkább ilyen asztrológiai csillagállás, látod, azért is mondtam el előtte ezt, hogy a Neptunusz miben áll, a Plutó miben áll,
2: igen, de eddig a jóslatok nem voltak soha pozitívak, tehát hogyha megnézzük a Nostradamust is, akkor állandóan mindig csak járványokról, meg minden ilyen negatív dolgokról jósolt, és az emberbe elindul egy akaratlan félelem.
1: De nézd, mondjuk a Nostradamus, és azért is kezdődött így a cikk, és ez már pozitívabbá vált az én szemembe, hogy az André Barbault nevű francia csávó nem homályosan fogalmazott, hanem kajakba, pacekba megmondta, hogy lesz majd egy ilyen világjárvány, mint például a Covid. Ezt bőven a Covid előtt mondta meg, nyilván nem abban az évben. És igaza lett. A Nostradamusnál azért nagyon sokszor az itt a probléma.
2: Mindenre rá lehet húzni a jóslatait.
1: Hogy már olyan régiek a feljegyzései, hogy igazából a mai tudósok, meg ezek a asztrológusok már rá tudják húzni nagyon sok mindenre, mert olyan homályosan fogalmazott, hogy most mondok egy hülye példát, nem mondott ilyet, csak most én mondok egy ilyen izét, hogy fel kell majd a tengerből egy lény, kinek szeme helyén üveg, a haja helyén, vagy feje tetején szőr,
2: korona
1: és a négyágú korona, amikor lesújt a déli napfénybe, és ilyeneket mondom. Érted? Tehát most ezt ráhúzhatod bármire.
2: Igen, az lehet bármi, igen, érted? Amikor ilyen nagyon exakt dolgok jönnek ki valakinek a szájából.
1: Igen, az emberiséget olyan 2000-es évek eleje fele egy világjárvány fogja sújtani. Mi történt? Ez történt. Na, jó, ez csak, így? Oké.
2: Okay. Én nem tudom, én jobban szeretek szembenézni akkor éppen az adott dolgokkal, mint hogy valaki így előre megmondja nekem, hogy lesz, mint lesz, mert oké, hogy ez az úriember ilyen nagy, tehát hogy ilyen nagyban beszél, de amikor ilyen személyes jóslatot kapsz, akkor az tényleg személyre szabott, és akkor elkezded vagy várni, vagy vágyakozni, igen, azokra a dolgokra, mert pénz áll a házhoz, mondjuk ezt mondják. Igen. És akkor te vársz, hogy lesz munka lehetőség, vagy olyan munka lehetőség, amiből mondjuk sok pénz akasztódik rád, vagy nyersz a lotton, vagy bármi, tehát hogy honnan is jöhetne pénz a házhoz,
1: persze,
2: vagy munka, vagy valami nyeremény,
1: vagy öröklés.
2: Öröklés ne legyen, és akkor úgy elkezdesz erre készülni, aztán nem jön, és olyan csalódott vagy.
1: Igen.
2: Tehát
1: igen,
2: ha jót jósolnak, ha rosszat jósolnak, akkor meg teljesen ilyen depresszióba tud rakni, igen, akár egy hétre, kettőre, hogy Jézusom, mi lesz majd, és aztán be se következik. Nekem volt ilyen, és ugye az volt az, amikor ugye elfordultam ezektől a dolgoktól, és azt mondtam, hogy hát köszönöm, de nekem ne jósoljon inkább senki.
1: Még a hajni se?
2: Én magamnak nem nagyon kérek tőle nagyon jóslást, én csak így másokat szoktam, hogyha kérek tőle jóslást, akkor másokra nézek rá, hogy mi lehet vele, mi lehet ezzel az emberrel, de magamnak nem szoktam.
1: Érdekes, hogy ugye én meg én bevallom őszintén, férfiasan vagy nőiesen, tök mindegy, én ugye mikor volt ez? Egy, másfél hónap? Bőven. Akkor szerintem lehet, már van az két hónapja is.
2: Ránézettél a sorsodra.
1: Igen, és itt volt benne, és akkor ugye adáson kívül, de én kértem ilyet. És én bevallom őszintén, ebben teljesen igazad van, amit mondasz, hogy az ember ilyenkor várja, amikor jót mondanak neki, és én is várom. Én is várom,
2: mikor következik be. Igen.
1: Az egyiket az talán nagyjából azért sejtem, mert nyilván az egy rajtam kívülálló dologból fakadó. Nekem valóban ugye az örökség, tehát ugye az, hogy most eladtuk a lakást, és ugye várnom kell azt a pénzt, ami megjön, de az meg nem rajtam múlik, hanem a vevőnek a bankján. De ezt is például benne volt a jóslatban, hogy ilyen nyár közepe vége fele nekem nagyobb összeg üti a markomat. Mm-hmm. De hát azt akkor én már speciál tudtam, hogy az valószínűleg csak a lakás, miből lenne másból, ugye? Pont amit mondasz te is, hogy miből tud az ember úgy nagyobb pénzt, persze, szakítani. És a másikat is még úgy várom, vagy nem tudom, igen,
2: látod,
1: az emberben valóban ez van.
2: Egy várakozás időszak jön el, igen, hogy várod a jóslatot, hogy bekövetkezzen. Igen. Ezzel lehet egy kis manifestáció is, hogy bemanifestálod a jót, ami nem baj, mert ez,
1: nem
2: ez
1: jó. Nem gondolok rá napi szinte mondjuk.
2: Na jó, de akkor is a tudatalattidban ott van az, hogy vársz valami jót, azzal semmi baj, ha jót vársz. De hogyha azt manifestálod be, hogy Úristen, nekem majd örökölni fogok, mint ahogyan egy jósnő nevezzük jósnőnek, mondta ezt, így a lapokból ezt látta ki, aztán nem örököltem, és hál' Istennek még a manifestációm sem tudta ezt befolyásolni, hogy rá, de mert nem görcsöltem nyilván rá. Jeleket szoktam kérdezni tőle, hogyha mondjuk úgy van, hogy kíváncsi vagyok, akkor ilyen dolgokra szoktam rákérdezni. Mikor fogom elengedni lelkileg azt a lezárást, aha, mondjuk akár az, legyen ez egy szerelem, szakítás, aha, igen. Tehát, hogy mikor leszek én ezen túl? Ilyen kérdéseim szoktak lenni. Lesz esetleg újabb? Leszek-e még mondjuk érzelmileg tudnak majd befolyásolni? Leszek-e szerelmes? Tehát, hogy ilyen kérdéseim vannak. De úgy nagyon nem megyek bele, mert egyrészt szeretem a meglepetéseket, így ilyen szinten. Másrészt meg igen, nem akarom várni feltétlenül, hogy az legyen. De volt ilyen nekem is, hogy azt mondta, hogy hát januárra már túl leszel mindenem. Túl is lettem. Majd tavasszal, majd talán érkezik egy új szerelem az életedbe. Jött is. Na. Tehát, hogy így ezeket
1: hát,
2: úgy...
1: Vannak akkor, ami bejön, és van igen, az, amit lehet, persze, hogy emiatt, hogy a manifestáció, vagy nem az, de
2: vagy,
1: van, amikor
2: vagy lehet,
1: bejön,
2: hogy az élet is így. Tehát azért tavasszal az emberek sokkal nyitottabbak, sokkal jobban.
1: Ez is benne van, mindenne lehet, persze,
2: igen,
1: persze.
2: De az, hogy várjam, vagy vágyakozzak, vagy ha negatívat kapok, amit egyébként általában nem, a hajninál nem szokott ilyen lenni, hogy negatív dolgot jósol, hanem inkább ő a pozitív történéseket szokta. Pedig emlékszel egyszer itt élő adásba, vetett nekünk kártyát, igen, és rákérdeztem a szerelmi életemre, kidobta a kártyát, rám nézett, és visszaszedte a kártyát.
1: Igen.
2: És abból én már tudtam, hogy ez valami, hogy valami olyat látott, ami nem jó, és azt mondta, hogy ezt most inkább nem is mondom el. De ezzel is már látod, igen, de ezzel is már én azt érzékeltette velem, hogy na, ebben valami van, valami rossz van, tehát valami nem egyenes. Tehát már ott akkor már így ráül az emberre egy ilyen érzés. A másik meg azt akartam tőled kérdezni, hogy ez egy tök érdekes téma, nem tudom, hogy van-e még időnk, de lehet, hogy ezt inkább...
1: Mondja csak, de lehet, hogy ezt inkább, miről van szó.
2: Inkább hagyjuk a következő órára, jó, ezt a kérdésemet, hogy te, hogyha tudhatnád a halálod időpontját, akarnád-e tudni, vagy nem?
1: Na jó, erre... ezt röviden megválaszol, még erre van idő. Akarnám.
2: Akarnád,
1: ha,
2: ugye?
1: Persze. Aha. Hát akkor tudod, hogy meddig élsz, tudod, hogy mennyi időd van még a földi létbe, és akkor kicsit máshogy cselekszel sok mindenben. Mert...
2: El tudod rendezgetni a dolgaidat, hagyatékod.
1: Például, ha most tegyük fel, azt mondaná nekem valaki, hogy 2 éven van, nyilván máshogy élek, mint amikor azt mondaná valaki, hogy 20. Uh-huh. Ha nem. Tehát, hogy ez erre nem is kell várnunk a következő óráig, gyerekek, megválaszoltam. Ez evidens, hogy szerintem nagyon sokan akarnánk tudni, mert teljesen máshogy éled meg a mindennapokat, mint hogyha tudod azt, hogy 1 éved van, 2 éved van, 5 éved van, vagy 20 éved van. Ha 20 éved van, még mindenre ráérsz, még tudod alakítgatni a dolgokat. Ha már mondjuk, ne adj Isten, azt mondja egy ilyen gép, amiben bedugnád a kezed, és megmondja, hogy hány éved van, és azt mondja, hogy önnek 3 év, 4 hónap, 19 napja van. Nyilván azt mondod, hogy Jézus Mária, hát akkor már picit, akkor nem elkezdek, mit tudom én, csak magammal foglalkozni, utazgatni egy csomót, nem bejárni dolgok, nem stresszelni, nem azokkal az emberekkel körbevenni magam, akiket amúgy nem szeretek, de kötelező, mert mit tudom, nem?
2: Tehát ez mindjárt nem magát. Dolgozna itt gyerekek. Emlékszel egyébként, várja, volt az a gép, most eszembe jutott, ilyen nagy szája volt, ilyen régi, igen, szoborforma volt, igen, ilyen kicsit ilyen ijesztő
1: is. A Tom Hanks filmbe is volt.
2: És akkor azt megmondta, hogy mikor, megmondta a halálod napját, emlékszel?
1: Hát a Tom Hanks filmbe is volt.
2: Megmondom a halálod napját.
1: Az meg ott az volt, hogy kívánságot teljesíted. De melyik volt az a Tom Hanks film? Segítség, felnőttem, azt hiszem az a címe. Nincs meg?
2: Nincs.
1: Kisgyerekkel, tehát hogy egy kisgyerek, aha, és akkor azt kívánja, hogy nőjön fel, és akkor ő lesz a Tom Hanks felnőttként, de a Tom Hanks is akkor még nagyon-nagyon fiatal ember, és nem, nincs meg vígjáték.
2: Meg fogom nézni. Ez egy kicsit olyan, mint a Hirtelen 30. Az is nagyon
1: olyasmi,
2: jó film.
1: Olyasmi, az meg a Jennifer
2: Garner. Igen. Igen. Na jó. Nagyon jól van. 11

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Villám csapott két magyar túrázóba a bécsi Alpokban. A 25 éves férfiak a Hajkuppe csúcs felé tartottak, amikor mintegy 1800 méteres magasságban villám csapott le a közelükben. Az egyik túrázó a becsapódás erejétől 30 métert zuhant, súlyos égési sérüléseket szenvedett, és mentőhelikopter hiányában később légiúton szállították a bécsi egyetemi klinikára. Társa a lábán sérült meg, de segítséget tudott hívni. A rossz időjárás miatt csak nem 30 hegyi mentő gyalogosan jutott el hozzá, majd hordágyon vitték le őket a hegyről. Mindkét férfi eszméleténél volt, amikor rájuk találtak, de emlékezett kiesésről számoltak be. A kormány megvizsgálja a BYD magyarországi beruházásait, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Elmondta, áttekintik a beruházáshoz kapcsolódó támogatásokat, adókedvezményeket, gyorsított engedélyezési eljárásokat és közpénzből finanszírozott fejlesztéseket, valamint azt is, kik készítették elő és hozták meg ezeket a döntéseket. A miniszterelnök szerint Szijjártó Péter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntését is kivizsgálja. Megkezdte a magyarok kompenzálását a TEMU, 2000 forintos pénzbeli kompenzáció jár azoknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a webáruházban vagy az alkalmazáson keresztül. Az érintettek ezekben a napokban e-mailben kapnak értesítést, amelyben egy aktiváló linken keresztül adhatják meg a kifizetéshez szükséges adatokat. A gazdasági versenyhivatal korábban megállapította, hogy a TEMU megtévesztő akciókat és kedvezményeket hirdetett, valamint olyan sürgető üzeneteket alkalmazott, amelyek nyomást gyakorolhattak a vásárlókra. A vállalat elismerte a jogsértéseket, együttműködött a hatósággal, és vállalta a kompenzáció kifizetését. Ha a visszatérítések összege nem éri el a 882 millió forintot, a fennmaradó részt bírságként kell befizetnie az államnak. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonatbefolyásoló rendszer szoftverhibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, ezért nem tűznek ki új céldátumot a feltételek teljesüléséig. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Ha azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani kell.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják az első kerület Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárják napközben a 6. kerület Andrássy út szervizútját kifelé az 5-ös utca és a Csengeri utca, valamint a Szív utca és a Kodály körön között, mert kertészek dolgoznak. A 7. kerület Damjanich utcában napközben a Bethlen Gábor utca és a Rottenbiller utca között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a 9. kerület Szobienszky János utcát a Balázs Béla utca és a Gát utca között építkezés miatt péntek estig. Tart a felújítás a 20. kerület Virág Benedek utcában, ezért egyirányosítják befelé az alsó határút és a Pacsirta utca közötti szakaszt is. A Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig már korábban egyirányosítottak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor nyugaton, délnyugaton alakulhat ki. A legmelegebb órákban 24 és 28 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 13 perccel, kedd van és július 21-e. Szép délelőttet.
2: Sziasztok!
1: Na.
2: Na, mondjad, Gyuszi.
1: Kérem tisztelettel, ugye, amikor Zsuzsi a titkos küldetésén volt, ugye az FBI-os bevetésén, akkor én ugye említettem már nektek, mert akkor került ez az újságok címlapjára, illetve minden online fórumon is megjelent. Ugye az Operett Színházról van most szó, nem tudom, hogy olvastad-e, Zsuzsán, vagy hallottál-e erről hírt.
2: Mondd!
1: Kérem tisztelettel, hát nyílt levélben kéri számon az Operett Színház nagyon-nagyon sok neves művésze a vezetőséget, ugyanis kirobbant, kezdjük a sztori legelejénél. Ugye a dramaturg Orbán János Dénes, akinek a dalszövegei, librettóit használja ugye az Operett Színház, többek között, ő róla a cégéről és egyéb dolgokról még nincs bizonyítva, úgyhogy ilyenkor ugye nem illik ítélkezni. Derültek ki olyan kifizetések, ami miatt már Nagy Ervin kultúrája felelős államtitkár föl is jelentette, tehát vizsgálódás folyik, ugyanis ilyen 400 milliós évi kifizetésekről volt szó. Nem mellesleg Orbán János Dénes Kossuth díjas. Szóval itt vannak ilyen összemosódásos folyamatok. Lényeg, ami nem is a Kossuth díj, meg nem is ez volt a fő lényeg, hanem, hogy az Operett Színház társulata ezt elolvasván összeálltak, és írtak egy nyílt levelet Kisbé Attilának, az Operett Színház főigazgatójának, amiben számon kérik tőle, teljesen jogosan, amúgy én átolvastam mindegyikük levelét, olyan sok Operett Színházas ismerősöm, barátom van, és ami a levél lényeget, nem fogom az egészet felolvasni, de a lényege az volt, hogy azt kérdezik, vagy kérik számon, hogy az elmúlt években miért lett csökkentett előadásszám, miért lett kevesebb ezáltal a fizetés, tehát hogy az előadáspénz, holott az Orbán János Dénesnek a kifizetésekre több 100 millió forint el tudott menni évi szinten. És hát érkezett is viszont válasz a főigazgató úrtól, de hát az ilyen tessék-lássék válasz volt.
2: Ott dolgoznak amiben... még ezek az emberek, akik írtak levelet?
1: Persze. Még ott dolgoznak. Nem is lesz itt, nem is tennének, tényleg nagyon komoly művészek, tehát Fischl Mónikától kezdve Peller Karcsi, Peller Anna, Kocsis Dénes, tehát tényleg a színháznak a krémje, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Földes Tamás, tehát hogy tényleg a mag, a komoly művészek írták alá ezt a nyílt levelet, vagy hogy is fogalmazzam, ugyanis elégedetlenek, és ez teljesen érthető módon elégedetlenek, mert én, aki nem dolgoztam ott, semmi közöm nincs azon kívül, hogy ismerek jó pár társamat, akikkel még anno együtt kezdtük ezt a pályát, hát azért a Kero éra alatt rengeteg előadás volt, és rengeteg bemutató egy évad alatt.
2: Nagyon sok.
1: Tehát például akartad látni a Rómeó és Júliát, vagy a Mozartot, vagy az Elizabetet.
2: Egy évvel előtte kellett jegyet vásárolj.
1: Hát azért azt nem, nem azt akartam ebből kihozni, hanem azt, hogy nem 3-4 előadás ment le zsinórba, hanem vagy 10-15. Tehát ezt akartam ebben mondani. Míg most, ha akarod mondjuk a Carment látni, akkor 2 havonta van belőle 3-4 előadás. És mivel 3-as szereposztás van, ez azt jelenti, hogy van olyan szereposztás, aki ebből mindössze egyet játszik. Tehát, hogy ilyen abszolút ilyen nonsense előadásszámok vannak, és nonsense bemutatók is. Hát az idei évadra 2 bemutatót hirdettek ki. Mármint úgy idei, hogy majd ugye szeptemberben kezdődnek a színházi évadok. A Montmár Ibolya és a Mohács 501 új magyar musical, ami a mohácsi évfordulóra készült. Ennyi. Tehát 2 darab, Montmár Ibolya pedig egy operett.
2: Nagyon kevés, igen.
1: Tehát, hogy 2 darab bemutatóval készülnek. Most ebbe gondolj bele, hogy hány színésznek tud ez munkát adni ez a 2 bemutató. 3-as szereposztás van megint, ami ergo azt jelenti, hogy ha az bemutató idején lesz is belőle 8-10 előadás, akkor is az fejenként 2 előadás, vagy legyen 3, legjobb esetben 3 előadás belőle. Tehát próbálsz valamit, 2 hónap egy musical vagy egy operett próbaidőszaka, az 6 darab, 8 darab hétről beszélünk, reggel 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig, kivéve ha előadásod van. Tehát így próbálnak a színészek. Énekpróbák, táncpróba, a prózai részek, zárt jelenetek, sattara. És utána gondold, hogy megcsinálod, be akarod már mutatni, bemutatod, tegyük fel, a közönség imádja, kamázza, megesz téged, és utána eltelik megint, mit tudom én, majdnem annyi idő, mint amennyi idő te bepróbáltad ezt, hogy majd újra jázd ezt az előadást.
2: El is felejteném.
1: Hát azt hát, hogy ott ők nem, tehát nekik is

0: Válaszolt ugye a főigazgató úr, de nem volt olyan nagy kielégítő válasz a művészeknek. Ők most még egy levelet írtak neki, amiben tulajdonképpen az volt a vége, hogy ez az utolsó mondatok egyik, amit levelet írtak a művészek. A kialakult válság miatt ki kell mondanunk, a Budapesti Operettszínház vezetése elvesztette a társulat szakmai és emberi bizalmát.
1: Tehát akkor ilyenkor lehet az, hogy nem tudom, hogy működnek ilyenkor, tehát hogy mi történik, tehát hogy ha nagy az összefogás és nagy az egyetértés az ott dolgozók körében, akkor ők indítványozhatnak egy lemondatást?
0: Hát látod, ezt a részét nem tudom, de az tény, ami tény, de ez az én privát véleményem. Csak azért hoztam ezt föl, mert tényleg az Operettszínház meg a Madách Színház szerintem a két legnagyobb színház, szerintem valójában is, a két legnagyobb színház Magyarországon. Nem csak Budapesten maximálisan, de még akár országos szinten is azt merem mondani, hogy a Madách Színház és az Operettszínház a két legnagyobb színház. Nem tehetik azt meg, vagy nem engedhet meg magának egyik vezetőség sem egy ilyen kialakult helyzetet, amiben a társulat neves művészei elhatárolódnak a vezetőségtől,
1: igen,
0: mind szakmailag, mind emberileg. Az, hogyha csak emberileg, az még egy dolog. Nem kell szeretned a vezetődet, sőt, a jobb is, ha nem szereted. Tartsát tőle kicsit, de ugyanakkor legyen meg egy normális viszony, legyen korrekt a kapcsolat, gondolok itt arra, hogy ő elvár tőled egy szolgáltatást, amit kifizet, te pedig maximálisan teljesíted. Ennyi, ennyinek kell lennie egy főnök beosztott viszonynak. De az, amikor már szakmailag is elveszti egy vezető a hitelét a társulata szemében, és ilyen most a jelenlegi helyzet az Operettszínházban, hogy a jelenlegi vezetés maximálisan elvesztette, ahogy le is írják a levélben ugye a művészek, hogy elvesztette a hitelét mind szakmailag, mind emberileg, ott én magamtól mondanék föl, ha én lennék az igazgató. Én magamtól állnék föl. Nem akarnék egy olyan intézménynek a vezetője lenni a továbbiakban, ahol a színház neves művészeinek a 70-80%-a nyílt levélben, második alkalommal, országos szintű nyílt levélben kér rajtam számon valószínűleg logikus és teljesen érthető dolgokat. Nem akarnék utána én már igazgató lenni.
1: Igen.
0: Nem akarnék.
1: Igen.
0: Nem biztos, akarnék. Ez kicsit olyan, mint amikor olyan buliba mész el, ahova kifejezetten megkérnek, hogy ne gyere, és te mégis elmész. Nekem ez egy picit ilyen, nem akarom elbagatelizálni, de picit ilyen, hogy megmondják, hogy Zsuzsi, léci, ott lesz a izé, ez az amat, ne gyere el este a bulira. Jó. Következő kép, hogy óriási nagy belépővel fél óra késéssel belépsz, és erőszakosan ott vagy.
1: Uh-huh.
0: Na, ez most igen. Nekem egy kicsit, meglátjuk, figyelj, szeptember még odébb van, ugye szeptemberben kezdődik az évad a színházaknál, meglátjuk, hogy mit lép az Operettszínház vezetősége. Én a magam nevében mondom, és látom, rengeteg művészismerősöm van, operaénekesek, musical színészek, táncosok, ex-vezetői pozícióban lévő emberek írnak ki most ezáltal olyan bejegyzéseket, ami maximálisan alátámasztja ezt, amit most én is elmondtam véleménygyaránt, hogy kellemetlen ezek után visszatérni az Operettszínházba szerintem a vezetőségnek, tehát ez a nevezzük botránynak.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy lesz ebből bármilyen változás a jövőben.
0: Hát igen, mondom, szeptemberben ez ki fog derülni. Na mindegy, csak ezt akartam így megosztani veletek. Kettő darab zene jön, aztán jövünk még vissza hozzátok.

0: fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 28, vissza is tértünk hozzátok, hello, bello.
2: Itt vagyunk újra, jó szép délelőttöt kíván, jó reggelt, már jó reggelt, jó,
1: újra, de hát itt van újra.
2: Én ezt a jó reggeltet azért mondom, mert én még ilyenkor is reggelnek érzem ezt az időpontot, még kómás vagyok. Na,
1: hát
2: viszont...
1: igen, az időjárás teszi most amúgy sokak szerint, mindenki tegnap is például, én délután aludtam is egyet, annyira fájt a fejem ugye délelőtt, vettem be gyógyszert, hazamentem, ebédeltem, és ledöltem, és egy órácskát szundítottam. Még az esti póker előtt.
2: Ez valami front, vagy valami ilyesmi?
1: Front vonult át felettünk, de már elment. Most vagy azt érzem, ami következőleg jön, vagy utóhatását, ami itt volt felettünk. De most viccen kívül, mert van ilyen. Ugye vasárnap vonult csak át felettünk egy front, és az már tegnap már 7 országon túl volt. Tehát, hogy most vagy az utóhatását éreztem, én is, meg te is, meg mit tudom én, vagy azt érezzük, ami most jön majd megint, azt hiszem csütörtökön jön megint egy ilyen laza front, ami átvonult felettünk, de az is megint egy napig vonul át.
2: Hát na, azért ezt már megérezzük, főleg ebben a korban.
1: Hát amúgy, igen, sajnos.
2: Hát ez ilyen a nyár, meg a nyár ilyen. Egyébként olyan, hogy észrevétlenül tudja kihúzni a pénztárcánkból a pénzt.
1: Hajjaj!
2: Ugye?
1: Hajjaj!
2: Te is hát észrevetted ezt? Többet költesz
1: persze,
2: nyáron, ugye?
1: Persze, pedig meg lazábban.
2: Pedig azt gondolná az ember, hogy nyáron kevesebb a kiadás, mert hogy nincsen fűtésszámla, ellenben van mondjuk, aki klímát használ, ott van, megnő a villanyszámla.
1: Így van.
2: Úgyhogy, de most úgy, nem is csak a rezsit, vagy. Nem is feltétlenül a rezsit akarom most idehozni, hanem azt, hogy mennyire semmiségnek tűnik, de közben meg azért hóvégén mégiscsak érzi az ember, hogy amikor elmegy, kiteszi a lábát az utcára, főleg ha gyerekkel vagy, akkor egy csomó minden miatt nyílik a buksza.
1: Ó, én gyerek nélkül is, nem kell nekem ehhez gyerek.
2: Na, elmondok egy pár dolgot, ami olyan észre se veszi az ember, de azért azokra megy a pénz. Például ilyen az impulzus fagyi. Az impulzus fagyi, amikor így meglátsz egy fagyizót, és akkor
1: ja, hogy úgy. Ja,
2: tehát kapsz egy impulzust, hogy na akkor neked fagyizni kell.
1: Igen, meg aztán igen. Fagyit is enni.
2: És hát egy gombóc fagyi ma már azért nagyon sok helyen 650 és 800 forint között is lehet.
1: Ja.
2: Egy gombóc fagyi.
1: Igen, igen,
2: és akkor,
1: igen.
2: Hogyha kér a gyereked mondjuk 3 ízt, akkor
1: az... Ilyen egyszerű.
2: Nem bírod ezt
1: ilyen
2: megállni.
1: Egyszerű a történet, nem kapsz
2: nem
1: 3-at.
2: Nem bírod ezt megállni. Főleg, hogyha elmész a családoddal. Mondjuk férfi vagy, meghívod a feleségedet, a gyerekedet, mindjárt 3 és 5 ezer forint is lehet egy fagyizás. Simán.
1: Ugye? Simán. De igen, viszont megint csak az, mint olyan egy picit ez nekem ez a nyári költekezés, mint a karácsonyi vásár is, hogy az is olyan rövid ideig van, hogy én nem bánom, hogy az a karácsonyi vásárba, aki elmegy, az tudja, hogy mire számítson. Picit a nyár is ilyen, hogy nyáron jobban elengedjük magunkat, mert van program lehetőség. Amikor majd beköszönt a szutykos, hideg, sötét, szürke ősztél, úgy sem megyünk se fagyizni,
2: hát
1: se sütizni,
2: persze,
1: se mit tudom, hekkezni, érted?
2: Nem arról
1: mondom?
2: Szó, hogy most én bánom ezeket, tehát
1: tudom,
2: ugye én se bánom,
1: mondom.
2: Csak így itt van előttem 6 darab olyan dolog, amire úgy nyáron tényleg komoly kiadásaink
1: értem,
2: vannak.
1: Értem, csak én megmondom, hogy ezért mondom, hogy én ilyen szempontból abszolút...
2: Hogy bele se gondolunk.
1: Bele se gondolok, mert nem zavar.
2: Mert nem gondolsz bele, igen, de mondjuk, de azért vannak olyan emberek, tudod, nem mindenki teheti meg, hogy mondjuk hetente 2-3-szor egy 3 fős család megáll fagyizni, és akkor heti 3-szor
1: persze. Mondjuk igazi fagyit, mármint, hogy nem jégkrémet, azt még én idén nem is ettem.
2: Gombócosat?
1: Nem ettem, képzeld el. Úgyhogy nehogy most hétvégén fagyizzak egyet, mert már most, hogy beszélünk róla, eszembe jutott, hogy nem ettem fagyit.
2: Na de akinek gyereke van, az ne félj. Annak
1: kellett, már júniusban.
2: Köteles.
1: Szabad ne feled, a fagyira jutott eszembe, volt valamelyik nap a Fókuszban egy nagyon jó riport, egy nagyon ilyen igazi kézműves fagyizóról, és gyerekek, tudjátok milyen ízek voltak benne? Kovászos uborka, rántott sajt, töltött káposzta, és megmutatták, hogy készül, és hallod? tudod, hogy viszik?
2: Jaj.
1: Csíp habanyéró paprikás, hallod, gyerekek? Sírt, amikor meglátom. Csak zárójel bezár, ezt el akartam mondani.
2: Olyan rossz.
1: Nagyon, de nagyon érdekes ez. Na,
2: melyiket kóstolnád meg, na mondjad?
1: A csípes paprikásat.
2: Azt meg kóstolnád. Aha. Ezt most gondold el, a nagy melegben még égeti a szádat, érted?
1: Jó, jogos. Akkor a kovjú is az.
2: Nem értem a funkcióját, például ennek a csípősnek a fagyinak, az a lényege, az a funkciója, hogy lehűtsön.
1: Igen.
2: Tehát, hogy hűtsön. Most bekapsz egy ilyen csípős paprikásat, azt még a melegben még ömlik rólad a víz.
1: Persze, szakad rá a víz. Sokszor szoktak olyat kérni, azt mondta annak a fagyizónak a tulajdonosa, hogy fagyi ízbe gondolkozzunk, hogy a kovászos uborkásat, a rántott sajttal és a tartáros ízűt, és akkor olyan, mint egy rántott sajt tartára a kovászos uborkával.
2: Úristen!
1: De óriási maga az ötlet, érted?
2: És tuti gyerek találta ki.
1: De figyelj, ez egy veled egykorú manusznak tűnt így a riport alapján, és figyelj, óriási nagy hülyeség, és közben meg a csávó azt mondja, hogy gigaforgalom.
2: Áldja meg a jó Isten.
1: De nem,
2: hát
1: csak,
2: na, hogy, most legyen ugye, neki szerencsés.
1: Mert nekünk ugye az van, mert eper, fagyi, csoki, fagyi, de finom.
2: Én maradok ennél a klasszikus ízeknél inkább.
1: Én is, de hogy mekkora, hogy kitalálsz egy ilyen hülyeséget, hogy kovászos uborka
2: ízű
1: fagyi.
2: Ilyen hülyeségekről már mi is beszéltünk, tehát így persze ő megvalósítja, meg megcsinálja, de volt, emlékszem, mi is beszéltünk ilyen.
1: Persze.
2: Na nézzük meg nyáron, mi az, ami a pénzünket viszi. Például, hogyha valakinek nincs olyan jó kulacsa, mint neked, azért a hőségben az egy természetes dolog, hogy többet iszunk, és hát nagyon sokszor újabb és újabb üdítőt, vagy hát palackozott vizet veszünk.
1: Igen.
2: És ezért most már egy másfél literes ásványvíz átlagosan 400 forintig fölrúghat az ára. 100 és 400 forint között van egy
1: hát
2: átlag.
1: 100 ér, én már nem láttam vizet sehol,
2: sem,
1: ugye?
2: Én sem.
1: Nekem is ilyen kicsit
2: egy fél
1: ilyen
2: literes vizet kapsz már 400 ér sokszor sok helyen, tényleg.
1: Hát,
2: hogyha olyan nem, helyen
1: hát,
2: állsz meg.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez megint helyszínfüggő. Igen, nyilván sok helyen rádobnak egy jó pár
2: de százast. 350 tuti van már egy víz. Vagy mennyi?
1: Boltba? Nincs.
2: Mennyi?
1: Nincs.
2: 150?
1: Én otthonra másfél litereset veszek, 283 százat.
2: De otthonra, de mondjuk egy fél liter vizet viszel magaddal, valahol megállsz útközben.
1: Na, az is olyan
2: azért útközben, hogyha hirtelen megszomjazol, akkor igen.
1: 350.
2: 350-ért tuti veszel vizet.
1: Igen,
2: na,
1: igen.
2: Most,
1: jó,
2: és ez csak egy fél liter. És egy embernek a nyári hőségben azért, na mindegy.
1: De értem, sok kicsi sokra megy, mert azért, na, azért 300 forint az semmi. Tehát, hogy azért
2: igen, de amikor ugye, egész nap úton
1: euró
2: vagy, és mész, és hajtod, vagy például ilyen az üdítők, a jeges kávék út közben,
1: igen,
2: tehát az is ki tudja húzni, így észrevétlenül a kis bukszánkat nyitjuk. Mondjuk egy jeges kávé 700 és 1200 forint között mozog, attól függ, hogy milyen hab, meg fagyi van benne, meg mit tudom
1: veszed,
2: én, mi van még benne,
1: megint, igen.
2: Meg hogy hol veszed, igen. Na most
1: de való heti igaz, hogy ezeket is látod, mikor iszod, mikor nyár van. Nagyon ritka az az ember, aki mondjuk december 10-én iszik jeges kávét. Nem? Tehát, hogy nem állsz meg csak úgy, ígyunk már egy jeges kávét, hanem pont, hogy valami forró italt, egy teát, egy forralt bort, egy meleg kávét.
2: Akkor meg az.
1: Iszol. Hát mindig van valaminek szezonja, persze. Mindig
2: vagy
1: van.
2: Menjünk ki a strandra. Most egy strand belépőre kifizet, felnőtt belépőre, gyerekre is egyébként, mert az én gyerekemre ugyanannyiba kerül már a belépő díj, mondjuk 5000 forintot ketten, kimegyünk, 10000 forint, kint még eszünk, kiszunk, simán 20-as. Egy 20-as, aha.
1: Hát én mondjuk gyerekkorom óta nem voltam strandon, én nem szeretem a strandokat. Hál' Istennek feleségem se, ezáltal nincs vita, hogy menjünk a strandra, vagy ne, nem megyünk.
2: De akkor menjél tóra, tehát tavakra se jársz?
1: De milyen tóra?
2: Itt a tóra.
1: Másra gondoltam. Jó. Én kérlek szépen, én Balatonra járok, meg külföldre.
2: Jó, hogyha de hogyha most kimész egy bármilyen strandra, most akkor nevezzük strandra
1: jó,
2: a tavat is,
1: föl, kijárok,
2: akkor
1: igen.
2: Ott is mondjuk ott gyerekkel kimész, akkor megeszel egy lángost 2005, együnk meg ketten egy lángost, az 5000, akkor egy kis nyalóka, egy kis fagyi, ez az amaz, az egy 10-es, szóval simán 20 ezeret. Ja, és hogyha még van játékos, akkor egy bármilyen strandjáték hogyha még a gyereked még simán izé,
1: mi is például Balatonon, most voltunk ugye nemrég,
2: be tud fírölni, hogy ezt vedd meg anya.
1: Játszottunk elég. Ja, aztán, hogy olyanra gondolsz, mert ott volt, képzeld, de ezt most fedeztük fel, pedig évek óta járok Balaton, vagy az Amárdiba, hogy van ilyen hely, ahol tök nyitott, mert hogy ugye hát Balatonon kicsit más típusú emberek vannak, mint mondjuk, mit tudom én, a 8-ba. Halán nyitott, nem őrzi senki, nincs semmi íze, és akkor vehetsz ott zsetont, van egy gép, és akkor utána lehet léghukizni, meg ilyenek, és most fedeztük fel, mikor legutóbb nem voltunk Zamárdiba, tök jó amúgy. Na mindegy, csak ezt is el akartam, hogy én, na, hogy én is játszok.
2: Például egy ilyen. Mész, nem is kell, hogy gyerek legyen melletted, látod a Gyuszi is. Látod, a Gyuszi is játszik.
1: Figyelj, én össze tudnám foglalni ezt egy szóba, így záróakkordként ehhez a dologhoz, hogy miért költünk szerintem nyáron több pénzt. Elmondom. Az én nézőpontom szerint azért, mert az emberben sokkal nagyobb a vágy és a nyomás, hogy ó, kinézel az ablakon, ó, csodaszép idő van ma, hétágra süt a nap, drága levegő van, menjünk valahova. Tehát hamarabb jön ez a vágyad, és ha már kimozdulsz az utcára, ez mindig is így volt, ha ahogy kitetted a lábad, már nincs ingyen. És
2: persze.
1: És innentől persze, kezdve meg... Innentől
2: főleg
1: kezdve meg
2: egy az, gyerekkel, hát a gyerekemmel...
1: De hagyjad már gyerek dolgot, de csak hidd el, hogy
2: de
1: ez felnőtteknél
2: tudok gondolkodni, hogy
1: hát
2: a gyereknek, meg
1: van.
2: Aztán pláne kimész a gyerekeddel, sok családos ember van.
1: Hát jó, persze, az kimész, megint más, hogyha vagytok ötten hatan.
2: Anya, éhes vagyok. Ez egy olyan, hogy otthon bármi lehet, a legfinomabb, a legédesebb, a legjobb kaja
1: mindig
2: is.
1: Mindig jobban esik mindig az ilyen izék.
2: Mindig sokkal jobban esik egy útközben egy hot dog, vagy egy hamburger, vagy bármi, de közben nem persze éhes. Ez a nagy dolog, hogy közben nem is éhes, csak
1: de azért mondom,
2: van egy ilyen illúzió, hogy kilépünk az utcára,
1: és
2: anya
1: már
2: éhes,
1: enni kell.
2: De igen.
1: Azért mondom, hogy ez ugyanúgy működik, hidd el, hogyha mondjuk most a pároddal mennél, ugyanez, hogy azt mondod, hogy jaj, de szép idő van, gyere, menjünk valóba. És ahogy kiléptek, kiteszitek a lábatokat, onnantól, ahova üljünk be, beültök valahova egy kávéra, vagy egy koktélra, megéheztek ti is, jaj, üljünk be ide, jaj, ezt a helyet még nem próbáltuk, gyere ebédeljük, vagy vacsorára üljünk be oda, vagy mit. És már eltelt úgy egy nap, hogy elköltöttél, mit tudom én, mennyit.
2: Na, ezért, ha spórolni akartok, maradjatok otthon.
1: De nyáron ne, ha megtehetjük, ne. Szerintem a nyár pont ez az a három hónap, amikor tényleg gyönyörű idő van, drága levegő, menjünk. Aztán, hogyha pénzbe kerül, most bánja kánya, majd összespórolunk.
2: Gyuszi
1: amikor...
2: Gyuszi ad kölcsön. Mindjárt megadom a számát.
1: Nem, én a Baranyi Tomi számát adnám meg, mert ő van nagyon teleállító.
2: Teltház van. Akkor kérjünk tőle kölcsön.
1: Tominá teltház. Úgyhogy nyáron menjünk, ősszel télen úgyis ilyen szürke idő van, akkor majd ülünk otthon eleget. Mit csinálsz télen?
2: Már akkor se ülök, megyek korcsolyázni, meg szánkózni, meg minden. Én tudok téli programokat is.
1: A szánkózás
2: ott is van hüte. Én tudok téli, hiába mondod, hogy de, akkor is tudok. Én tudom költeni a pénzt télen is.
1: Én újpesti gyerekként, amikor ott szánkoztam a dombon, nekem az ingyen volt. Nem tudom, te hol szánkoztál gyerekként, hüttékben, meg ilyen.
2: Drága helyeken
1: volt.
2: Szánkózok.
1: Nekem ingyen volt Újpesten, úgyhogy én ezt tudom csak javasolni mindenkinek.
2: Már nincsenek ilyen dimbes dombos helyek amúgy. Már télen nincs ilyen. Na mindegy,
1: hát,
2: télen.
1: Jó, gyerekként nekem az nagy dombolta.
2: A téli sportokról beszélünk télen.
1: Így, én is ezt mondom, hogy a
2: most
1: telet
2: meg
1: még
2: hagyjuk
1: már
2: fenébe. Szóljál a Tominak, hogy jöjjön, mert mi elmentünk.
1: Na,
2: gyere,
1: nem,
2: Tomikám, gyere Tomikám, tiéd
1: a mikrofon. Na, holnap jövünk hozzátok,
2: adjuk át most már neki, mert már itt dübörög az
1: ajtó. Igen, na sziasztok.
2: Hello.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú, vaszlos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a 100 tagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A 100 tagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely Hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit szigeti szabadtéri színpadon adnak nagy szabású örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A 100 tagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több 100 cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az ad-hoc jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élő körömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba 100 tagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapításakor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvadva interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 24-e van, amikor is a Dánieleket és a Daniellákat köszönhetjük. Nevük héber eredete rendelkezik, és mindkét név pontos jelentése Isten a bírám, vagy Isten ítél. Azt hiszem, hogy mindannyiunkra ráférhet, hogy utóbbit tudatosítjuk magunkban. Következzen most az időjárás jelentés, de még mindezek előtt a budapesti friss útinform. Lezárják a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán, befelé a Károly István utcánál, egészen éjjel 11 óráig, burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 6. kerületben a Nagymező utcában, az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma este 8 óráig lezárják a 9. kerületben a Kinizsi

Képzeljétek el, hogy útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább, lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. S most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kisé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Délutánra 26-27 fok a maximum. Este 6-ra 26, 8 órára 24, éjfélre 22 fokot jeleznek előre, és holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogy említettem, 17 fokig süllyed, így a koránkelőknek még jó jöhet egy könnyű, hosszújú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csüt majd a nap. Bár a szél többfelé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front éri el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők. Kemény fiúk! Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de a zivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Péntekre hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 24-én a Dánieleknek, Daniknak és a Danielláknak kívánok boldog névnapot, Isten éltesse őket sokáig. Ebben a velem töltető óránként 2x4 percben most is következik a budapesti útinform, ezt követően pedig az időjárás jelentés, kitekintve egészen szombatig. Egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárják a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán, befelé a Károly István utcánál, egészen éjjel 11 óráig, burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 6. kerületben a Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma este 8 óráig lezárják a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között fűnforgatás miatt. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le, a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámpor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csabai utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé, a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell majd áthajtani. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. S most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. Kissé szeles és kellemesen meleg. Ez nem más, mint a mai időjárás. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Délutánra 26-27 fokra maximum. Este 6-ra 26, 8 órára 24, éjfélre 22 fokot jeleznek előre, és holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogyan említettem, 17 fokig süllyed, így a korán kelőknek még jól jöhet egy könnyű, hosszújú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csit majd a nap. Bár a szél többfelé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front érje el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők. Kemény fiúk! Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de a zivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Péntekre hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 12 éves fiú ütött el elektromos rollerjével egy nőt Balatonboglár egyik sétányán. Az asszony súlyosan megsérült, a fiú könnyebben. Tudatta a Somogy megyei rendőrség. A rendőrök Facebook oldalukon igyekeztek hangsúlyozni, hogy nem a roller az, ami veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a KRESZ szabályait. Csoportos leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul, mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csaknem felét 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ISD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárca vezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak ugyanakkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tengeri moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Legyen szép a délutánja mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 24-én kedden a Dánieleket és a Daniellákat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Jó egészséget és további minden jót kívánva az életükre. A héber eredettel rendelkező név jelentése Isten ítél. Milyen érdekes, hogy soha sehol nem bíztak ránk olyan feladatot, hogy ítélkezzünk magunk vagy mások felett, mégis ez az talán, amiben legtöbbször belecsúszunk, én magam naponta ítélkezem, persze nem vallom be magamnak, csak ilyen bújtatott véleményeim vannak, amelyeket lehet, hogy meg sem osztok senkivel. Egy bizonyos ponton ez is egy elzárkózás, egy leválasztás a többi emberről. Valahogy szeretjük felosztani a világunkat jókra és rosszakra, és természetesen mi mindig a jók csoportjába tartozunk, mert hát olyan jó és hibátlan emberek vagyunk. Most következzék a budapesti útinform, aztán az időjárás jelentés. Az útpálya felét zárták le, a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámpor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csabai utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell majd áthajtani. Na most képzeljétek el, hogy útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább lezárták a külső sávot a Kávária téren a Diószegi Sámuel utcánál csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél, délutánra 26-27 fokra maximum. Este 6-ra 26, 8 órára 24, éjfélre 22 fokot jeleznek előre, és holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogy említettem, 17 fokig süllyed, így a korán kelőknek még jól jöhet egy könnyű, hosszú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csit majd a nap. Bár a szél több felé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front érje el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők, kemény fiúk. Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de az ivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Péntekre hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Július 24-e van, amikor is a Dánieleket és a Daniellákat köszönhetjük. Nevük héber eredete rendelkezik, és mindkét név pontos jelentése Isten a bírám, vagy Isten ítél. Azt hiszem, hogy mindannyiunkra ráférhet, hogy utóbbit tudatosítjuk magunkban. Következzen most az időjárás jelentés, de még mindezek előtt a budapesti friss útinform. Lezárják a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán, befelé a Károly István utcánál, egészen éjjel 11 óráig, burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 6. kerületben a Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma este 8 óráig lezárják a 9. kerületben a Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között fűnforgatás miatt. Szintén az útpálya felét zárták le a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat a Kucsma és a Kámpor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. Csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csabai utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után pedig útszűkületen kell majd áthajtani. Na most képzeljétek el, hogy útszűkület okozhat lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább, lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Délutánra 26-27 fok a maximum. Este 6-ra 26, 8 órára 24, éjfélre 22 fokot jeleznek előre, és holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogyan említettem, 17 fokig süllyed, így a korán kelőknek még jó jöhet egy könnyű, hosszújú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csit majd a nap. Bár a szél több felé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front éri el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők, kemény fiúk. Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de az ivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Péntekre hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere, öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvből, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettőségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális
6: monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Apátyiv Dumenge.
1: 106.3 Rádiódik.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, legyen kellemes az egész napunk, Baranyi Tamás vagyok. Dániel és Daniella névnapban Isten éltesse az ünnepelteket. Nevük jelentése Isten ítél. Teréz anyától hoztam egy gondolatot, ami így hangzik, ha ítélkezel az emberek felett, nincs időd szeretni őket. Az ítélkezés és a szeretet teljesen kizárják egymást, mondja Teréz anya, mert a kritika falat emel a szívek közé. Amikor valakit megbélyegzünk a viselkedése vagy egy cselekedete folytán, annak folyamányaként, és nem látjuk az odáig vezető rögös utat, amiért úgy alakult egy szituáció, akkor bizony elfelejtjük, hogy senki sem ismeri a másik ember belső küzdelmeit, könnyeit és a láthatatlan sebeit, amelyek a tetteit formálták. Az ember feladata, főleg a szeretteire nézve a támogatás és az elfogadás, mert az ítélet kimondásával csak a saját felsőbbrendűségünket próbáljuk igazolni. Én legalábbis sokszor azért mondok ki mások fölött ítéletet, mert ezzel valami módon magamat különnek szeretném tudni. Ha elengedjük a bíráskodást, felszabadul az energiánk arra, hogy a valódi, tiszta kapcsolatokat építsük. Érdemes kilépni abból a teherből, amellyel senki nem bízott meg minket, mi nem más, mint az ítélkezés. Helyette inkább vegyünk magunkra sokkal kellemesebb és gyümölcsözőbb terheket. Most pedig következik az időjárás jelentés, illetve azt még mindenki megelőzi a budapesti útinform. Egyirányúsították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkámán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Lezárják a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán, befelé a Károly István utcánál, egészen éjjel 11 óráig, burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A 6. kerületben a Nagymező utcában, az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon váltakozva halad délután 3 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma este 8 óráig lezárják a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között fényforgatás miatt. A 22. kerületben a Park utcában, a Művelődés utcánál lezárják a félútpályát vízvezeték építés miatt. Szintén az útpálya felét zárták le, a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron és a Borszőlő utca között aszfaltozás miatt. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. A Kucsma utcában útszűkületre is számíthattok. És most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél, délutánra 26-27 fok a maximum. Este 6-ra 26, 8 órára 24, éjfélre 22 fokot jeleznek előre, és holnap hajnalra 17 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogy én említettem, 17 fokig süllyed, így a korán kellőknek még jól jöhet egy könnyű, hosszújú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csit majd a nap. Bár a szél többfelé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front érje el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők, kemény fiúk. Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de a zivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Péntekre hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, legyen kellemes az egész napunk, és érezzük benne jól magunkat, legyen tágas, otthonos az életünk, hogy elférjen benne sok jó, és főleg sok jó ember. Baranyi Tamás vagyok. Ma július 21-én a Dánieleket és a Daniellákat köszöntjük, akik nevének jelentése Isten a bíró, Isten az ítélő. Hoztam egy mondatot nem másról, mint Máté evangéliumából, Jézus Krisztus ajkáról. Azt mondja Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ugye ő itt egy korábbi, már ószövetségi meglévő törvényt hoz föl. Mert amilyen ítélettel ítéltek, folytatja, olyannal ítéltettek ti is. Mindannyian esendő emberek vagyunk, akik követnek el hibákat az életük során. Amikor pálcát törünk valaki felett, elfelejtjük, hogy a saját szemünkben lévő gerendát meg még nem vettük észre. Amikor én ítélkezem, akkor mindig megvizsgálom, hogy először is miért párosult ez egy olyan erős érzéssel, valami indulattal, tehát valami dolgom nekem van azzal a bizonyos területtel, lehet, hogy éppen az, hogy én is szeretném azt csinálni, amit megítélek, csak mondjuk nincs hozzá bátorságom, vagy valami mások miatt maradok távol attól a cselekedettől, és ez engem nem felszabadít, hanem frusztrál, folyamatosan feszélyez és feszülök tőle. És akkor ezt a területet érdemes átnézni, hogyha valamiről lemondok, ha valami mellett nem döntök, akkor ez egyfajta szabadságban szülessen meg. Az igazságos és a tökéletes ítélet az nem egy emberi hatáskör, hiszen mi magunk sem vagyunk tévedhetetlenek. A másokban megbírált hiba gyakran a saját elnyomó gyengeségeink vagy a félelmeinknek a tükörképe. Nem mindig, de nagy esetben így van. Az ítélkezéssel szemben az egyetlen valódi kötelességünk az önreflexió, a magunkra figyelés, a tetteink jobb átétele a mások feletti bíráskodás helyett. És akkor most nézzünk egy semlegesebb témát, ez nem más, mint a budapesti utak helyzete, aztán pedig az időjárás jelentés kitekintve egészen szombatig. No most képzeljétek el, hogy útszűkület okozhat lassulás a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Hova tovább lezárták a külső sávot a Kávária téren, a Diószegi Sámuel utcánál, csatorna átépítés miatt. Egészen péntek estig le lesz zárva a 9. kerületben a Szobieszki János utca, a Balázs Béla és a Gát utca között építkezés miatt. A 14. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. És ahogyan ez az utóbbi időben lenni szokott, hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. S most nézzük az időjárást, kitekintve az előttünk álló napokra is. A nap folytatásában is sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de ezekből eső nem várható. Többfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél, délutánra 26-27 fokra maximum. Szerdán egy igazán kellemes, friss és élénk nap virrad majd Budapestre. A hajnali órákban a hőmérő higanyszála, ahogy én említettem, 17 fokig süllyed, így a korán kelőknek még jól jöhet egy könnyű, hosszújú póló. Napközben aztán gyorsan melegszik majd az idő, és a gomoly felhők mellett sokat csit majd a nap. Bár a szél több felé megélénkül, sőt, egy-egy futózápor is kialakulhat a város felett, délutánra kifejezetten kellemes, 28 fokos maximumot mérhetünk, ami tökéletes a szabadban tartózkodáshoz. Csütörtökön már egy kicsit változékonyabb arcát mutatja a budapesti időjárás, ugyanis egy hideg front éri el a térséget. A hajnali órákban mérsékelt 18 fokos maximummal indul a napunk, majd napközben a napsütést egyre többször zavarják meg vastagabb felhők, kemény fiúk. Elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a szél is délutára már igencsak élénk, helyenként erős is lesz. A felhősebb és szelesebb idő ellenére délután még elérjük a 28 fokos csúcsértéket, de a zivatarok környezetében persze hirtelen leülhet a levegő. Mindenkinek hasonló időjárással 25 fokot és egy 28 fokos szombatot jeleznek előre.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuwaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegélyzónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozás nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával. Náluk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat, váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést, szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100 telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután, kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek. Nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve, 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, hiszen ez a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikken. Tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerint legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi, 3 órányi műsoridőbe, szóval nem is húznám tovább annyira az időt, hanem olvasnám is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, egy kicsit hosszúra sikeredett, de legalább tartalmas, így szól a kívánság. Sziasztok, elsősorban szeretném megköszönni, hogy átadjátok az üzeneteimet mindig, hisz ez nekünk nagyon fontos és nagyon jól esik. Szeretnék ismét a férjemnek, Daginak kedveskedni, mert nagyon szeretem őt, és nagyon hiányzik nekünk, nagyon jó volt látni. És akkor valami pörgős zenét tegyetek be neki, légy szíves, hadd dobjuk fel a kedvet. Köszönöm felesége Dia és lányai Janela és Nadine. Tavén szászti, baktalé. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Daginak egy tök jó kis pörgős dal a kedves családjának a kérésére, és hát gondolkozok, hogy milyen zenét játszak le, de egyszerűen kiszúrta a szememet egy tök jó kis dal itt az adatbázisban Zsülitől, a Habibi. Természetesen, csak és kizárólag szigorúan Mykonosz style-ban.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, és ne szégyenlősködjetek, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, utána pedig kettő opciótok is van arra, hogy egy zenét tudjatok kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi ténylegesen ugyebár bele tud férni értelemszerűen a 3 órányi műsoridőbe. Ezt azért hangsúlyozom ki ennyire erősen szinte minden egyes megszólalásomba, mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, és sajnos pedig mindenkire nem jut elég idő, de én minden hétköznap itt vagyok nektek, veletek, értetek, még akkor is, hogyha az a hétköznap amúgy egy ünnepnapra esik, rám mindig lehet számítani, ahogy természetesen most is, úgyhogy olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: szia! Küldjük sok szeretettel Kozák Évának Roland valamelyik dalát, és Cigusnak is Szombathelyre, családja Carlos és Szandi. Na hát akkor Carlos és Szandi, nagyon sok szeretettel Kozák Évának és a Cigus nevű embernek is sok szeretettel küld egy jó kis Roland dalt. Legyen mondjuk az a Érezlek mindenhogy, szerintem ez egy tök jó zene, ide passzol, sok szeretettel el is indítom.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést. Szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 a telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek, nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Még több trafipaxot telepítenének Budapestre, a tervek szerint már kisebb arányú sebesség túllépésnél is bírságolnának a jövőben. A cél, hogy a fatális kimenetelű közúti balesetek száma nulla legyen. Amint azt a Total Car Karácsony Gergely Facebookon közzétett posztja alapján megírta, a főpolgármester a fővárosi rendőrök számát a gyorshajtásokból származó bevételek segítségével növelni. A városvezető szerint a trafipaxot számának növelésével a balesetek száma is csökkent, ezért még többre lenne szükség, sőt, a megengedett legnagyobb sebesség 15%-os túllépése esetében már bírságolnának is a tervek szerint a jövőben. Amint azt a főpolgármester összegezte, a sebességmérők számának növelésével együtt már sikerült 2025-re a felére csökkenteni a fatális kimenetelű balesetek számát, a hosszú távú cél pedig az, hogy senki ne veszítse életét közlekedés közben. Karácsony Gergely nem csak több sebességmérőt helyezne az utak mellé, a gyorshajtásokból származó bevételt vissza is forgatná, ezzel orvosolva többek között a rendőrhiányt, írta meg a Total Car. Kellenek tehát a kamerák, sőt, több kell belőlük, és az ebből származó, nem elhanyagolható bevételekből is közbiztonságot és a közlekedés a biztonságot kell erősíteni. Ezért javaslom, hogy a budapesti trafipaxból származó bevételből teremtse meg az állam a Budapesten szolgáló rendőrök Budapest pótlékának fedezetét, idézték a főpolgármestert. Igen, amúgy ez teljes mértékben korrekt szerintem, hiszen minden, ami a biztonságot növeli, az csak jó lehet, akármiről is legyen szó. Viszont, hogyha valaki bármennyivel közlekedik mondjuk az autópályán, a belvárosban, a rakparton, elvileg nem kéne probléma legyen, hiszen hogyha valaki mondjuk egy sportosabb autóval, aminek nagyobb a menetteljesítménye, mint egy átlagos autónak, mondjuk 200-zal közlekedik a belvárosba, na most, hogyha mindenki betartaná a jobbra tartási kötelezettségét, akkor nyilván nem kéne kacskaringózni a kocsik között 200-zal, tehát, hogy attól még, hogy valaki mondjuk túllépi a sebességhatárt, az nyilván probléma, de ott van még a másik probléma is, a mazsolák, akik tényleg nem tudnak vezetni, vagy csak a túlélésre mennek közlekedés közben. Ez pont egy olyan eset, mint az 5 évvel ezelőtti Audi RS6 története a németországi autópályán. Tehát 300-zal belement egy kamionba hátulról. De kérdezem én, a sebességkorlátozás nélküli autópályának a belső sávjában mit keresett egy kamionos, egy előző kamionos? Teljes mértékben jogosan kérdezem szerintem, tehát hogyha ott az Audi is 130-szal ment volna, vagy csak 40-nel gurult volna, a kamionos így is úgy is kijött volna elé, tehát a baleset két részről megközelíthető, ahogy egy érmének is kettő oldala van. Tehát, hogyha én megyek egy főúton, és egy ilyen mellékútról kikanyarodik elém valaki, és én neki megyek, na most, ha én 90-nel megyek, és betartom a sebességhatárt, ugyanúgy ki fog jönni elém, mint hogyha mennék 240-nel, vagy mondjuk egy Bugattival mennék 417 km/h, a sebességtől függetlenül a csávó ugyanúgy ki fog jönni elém, és ugyanúgy elkerülhetetlen a baleset. Nyilván csökkenti a halálozási arányt, hogyha lassabban megyek, de attól még a problémának az a fő magja sosem fog megszűnni, a béna sofőr.
2: Ó, bátya, hova hoztál?
3: Gyere, öcsém, már nincs sok hátra. Felmegyük a legmagasabb szintre.
2: Gyere, Jassz!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: csodálkozik.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Tárcsázzátok továbbra is a 0630303030-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Rám minden hétköznap lehet számítani, úgyhogy ez természetesen most sincsen másképp, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is, addig pedig olvasom gyorsan a következő kívánságot, hiszen kaptam egy SMS-t Dávidtól. Szia öcskös, Dávid vagyok Fábián házáról, feleségemnek Mancinak és fiamnak Dávidkának szeretnék küldeni egy jó kis bódiguszti számot. Na hát, hogyha bódiguszti kell a Dávidnak Fábián házáról, akkor sok szeretettel el is indítom Mancinak és Dávidkának a egyik bódiguszti slágert, legyen mondjuk a, hát mondjuk a Nincs Más Semmi Bajom.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a 100 tagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A 100 tagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely Hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit-szigeti szabadtéri színpadon adnak nagyszabású örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A 100 tagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több 100 cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az ad-hoc jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élő körömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba 100 tagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapításakor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvadva interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése, hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat, váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést, szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 a telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután, kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek, nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádiódik. Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Józseftől, de nem szeretném lelőni a poént, olvasom inkább a kívánságot. Hello, Lakatos József vagyok, a fiúknak küldenék egy zenét a betonozáshoz. Na hát akkor Lakatos József kérésére a Beton Királyoknak fog szólni egy jó kis zene, sajnos a Lakatos József nem sorolta fel a fiúkat, hogy mondjuk a Marcinak, Pityunak meg Jancsinak, csak így átfogóan a Beton Királyoknak fog szólni akkor egy zene, nagyon sok szeretettel, legyen mondjuk kis Palikától az Amort.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, támad vagyok. Balog Zoltán főnöknek és a csapatának küldenék egy jó zenét. Előre is, köszi. Hát akkor én pontosan olvasom az SMS-eket, igazából amit ti leírtok nekem, helyesírási vagy fogalmazási hibával együtt fogom beolvasni. Nem javítgatom, kéne, hogy véletlenül rosszat mondjak. Egy per egy azt olvasom, amit kapok, úgyhogy támad, küldi sok szeretettel Balog Zoltán főnöknek és csapatának a most következő dalt. Természetesen ez most a Budai Family-től a Látom a csillagos eget című mindent elsöprő slágerük lesz.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést. Szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 a telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek. Nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve, 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A mosógépből eredő dohos, állott, büdös szag kialakulásáért a penész vagy a megtelepedő baktériumok a felelősek. Ezek szaporodásához a nedves környezet elengedhetetlen, megjelenésüket is úgy akadályozhatjuk meg amúgy, ha gondoskodunk a lehető legkevesebb nedvességről, a ruhákat nem hagyjuk állni a gépben, mosás után pedig az ajtót és az adagolót nyitva hagyjuk, ha szükséges pedig áttöröljük. Na hát én annyira szeretem az ilyen trükköket, tippeket, ilyen praktikákat, tehát én azt hittem, hogy sosem kell áttörölni igazából ott a mosógépnek ott annál a gumi nyílásánál. Szerintem kb. Mindenki azt hihette, hogy azt úgy kell hagyni. És amikor átmegyek egy vendégségbe, képzeljétek el, sajnos sok mindenkinek a fürdőszobájában van a mosógép, de ez azért jó, mert úgy meg lehet bizonyosodni arról, hogyha kinyitod a mosógépnek az ajtaját, és tényleg belenézel abba a gumirészbe, akkor látod, hogy ott mennyire áll az a retek, az a fekete, szinte már kátrányszerű nyálkás anyag, és hogyha látod, hogy náluk ott jó vastagon áll a piszok, illetve a sok baktérium a mosógépbe, akkor azok alapján el tudja dönteni az ember, hogy mennyire szívesen akarna inni a poharukból, vagy mennyire szívesen enni az ő evőeszközükkel, hiszen hogyha tényleg valaki a mosógépére nem figyel oda, hát akkor szerintem ott egy pohárnak az eltökötítása is kimerül annyiba, hogy egy kicsit bevizezik talán. Ezt most nem azért mondtam, hogy most mindenki, aki átmegy vendégségbe valaki, ez most mindenki nézze meg a másik mosógépét, de sok mindent elárul, hogy kint IMG meg M-pakettos autók állnak, de közben a mosógép meg tiszta retek, sajnos. Ez sok mindent elárul bizonyos emberekről, viszont maga a mosógép amúgy egy olyan eszköz, amiben a koszos ruhák végre újra tiszták lesznek. Következtetésképpen maga az eszköz is tiszta és illatos, vagyis hát elvileg annak kéne legyen, és ez meglepően sok esetben sajnos nem igaz, ami azzal magyarázható, hogy a mosógép vízzel dolgozik, és hogyha a ruhák mosás után nem illatoznak igazán, akkor a készülék ajtajának kinyitásakor állott szag kéne megcsapja az órunkat, akkor valószínűleg a gép belsejében felgyülemlett a nedvesség és szennyeződés, amit jó lenne minél hamarabb kitakarítani. Nyilván ez a probléma nem függ attól, hogy valakinek csak a 75 ezer forintos mosógépe van, vagy mondjuk az 540 ezer forintos csúcs, szuper, hiper, szuper, ultra, GT, Pro, Max, nem tudom milyen mosógép. Az igényesség igazából nem függ össze a pénz mennyiségével. Rengeteg olyan vendégségbe jártam már, ahol jó ízűen ittam a pohárból, és jó ízűen ettem a tányérukból, hiszen ismerem őket, és tudom, hogy ők mennyire igényesek, miközben mondjuk az egész lakásuk mondjuk 35 négyzetméter kb., és tényleg nem a legmenőbb környéken, lokációban helyezkedik el, sajnos anyagi szempontok miatt kicsit lóvbácsitban élnek, de ugyanúgy igényesek, és rengeteg olyan helyen is jártam már, ahol pompás, kacsalában forgó palotában laknak, de sajnos így a mosógépnek a belseje piszkos, vagy mondjuk nagyon vízköves a beépített ilyen zuhanyzónak így a fala és az alja, hát akkor nyilván elgondolkozik az ember, hogy vajon ők azt mikor takarították ki utoljára, pedig csak egy kis tisztító vegyszerrel így lefújod, áttörlöd, és már is nem vízköves, és már is nem néz rád az ember rossz szemmel, hogy vajon milyen igénytelen lehetsz te négy fal között.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: akarunk. Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

0: az agyamnál.
1: Szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most is nincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan a kedves törzshallgatómnak az üzenetét. Vikustól kaptam egy SMS-t, így szól. Szia, Vikus vagyok, Petrik Sanyikának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki. Sokáig magamat hibáztattam, de rájöttem, a legnagyobb bűnöm az, hogy szeretlek. Nem beszélek már vele, ajándékaim, üzeneteim nem adta át neked, hitegetett. Én támogatni akartalak, de nem adott rá lehetőséget. Vártam, hogy üzenj hónapokig, két személy vette el a reményt tőlem, anyj és be. Szeretlek, de nehéz minden nap, ha nincs remény. Jól tudod, milyen ez a világ? Vigyázz magadra, puszi! Szó szerint még Nihán se tudott volna Kemálnak ettől jobb üzenetet írni, úgyhogy én nagyon sok szeretettel el is indítom Fatima és a Mário duettjét Egyedül címmel. Ezt fogom elindítani Vikus kérésére Patrick Sanyinak.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Nagy az érdeklődés a kormány közlekedésbiztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorúbb büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórház a Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézy Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelentett azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére 3 kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A két fordulós megmérettetésre 3 kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Vasárnap pakisztáni idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sáv lezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést, szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután, kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek. Nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve, 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket és a betelefonálásokat is egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, és a minden hétköznap alatt ténylegesen minden hétköznapot értek, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik, és mondjuk pirossal van beírva a naptárba, rám akkor is számíthattok. Én nem a helyi kisbolt vagyok, meg a szupermarket, hogy bezárjak azért, mert augusztus 20-a van, vagy december 24, többször is bizonyítottam már a közel szűk 5 éven keresztül, hogy rám minden esetben lehet számítani, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Dórától, így szól az üzenet. Szép napot, Dóra vagyok, páromnak, Horváth Krisztofernek szeretnék küldeni a Rádió Dikken keresztül egy zenét, Bódi Gusztitól legyen a zene, köszönöm szépen. Na hát akkor Dóra élete szerelmének, Horváth Krisztofernek küld egy dalt, ráadásul egy Bódi Guszti dalt, úgyhogy ez most nem lehet más, mint egy jó kis szerelmes zene. Méz az élet!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

mindenféleképpen tárcsázátok a 0630 30 30 százas telefonszámot, ha és amennyiben zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen hétköznap délután van, tehát a kívánságoknak teljesülniük kell, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Petitől kaptam, jöjjön Peter és kívánsága. Szia Csabikám, Peti vagyok, sofőr, és a főnökeimnek szeretnék kedveskedni egy jó kis zenével, Attilának és a Gábornak Krétára. Kellemes nyaralást kívánok nekik. Hát akkor kellemes nyaralást Magyarország legjobb főnökeinek, tehát Attilának és a Gábornak, és a sofőr királynak, a Petinek a kérésére fog szólni Mr. András és LL Junior duettje.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál le van zárva a külső sáv. Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában is le van zárva a belső sáv, az Árpád úttól egészen a Deák Ferenc utcáig. A Nagymező utcában az Andrássy útnál időszakosan a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Park utcában a Művelődés utcánál le van zárva a félútpálya, és szintén csak a félútpálya jár a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között. A Szent László utat lezárták a Kucsma utca és a Kámfor utca között, illetve a Kucsma utcában is útszűkület nehezíti a közlekedést. A Krisztina körúton a Csaba utcánál mind a kettő irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra kell készülni, illetve a Tököli úton kifelé a Dózsa-György után pedig útszűkület nehezíti a közlekedést, szóval én azt javaslom számotokra, hogy vezessen mindenki türelmesen és megfontoltan, ugyanakkor egy kicsit azért vagányan, tehát fölöslegesen ne csináljunk dugót, illetve fennakadásokat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit így közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100 a telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön a tegnapi naphoz hasonlóan sok napsütés várható, viszont délután kora este megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni semmiféleképpen nem fog. Többfelé élénk, helyenként pedig inkább már erős lehet a szél, és sajnos az irányzata ma északnyugati lesz a szélnek, nagyon sajnálok mindenkit. Viccet félretéve 28 fok körül várható a csúcshőmérséklet országszerte, úgyhogy ilyen kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható mára.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Természetesen számunkra nem mindegy, hogy milyen vizet iszunk, és hát ez a kutyánk esetében is hasonlóan van. Érdemes jól megválasztani, hogy pontosan mit adunk neki. Az ásványvíz valamiért nem ideális neki, a desztillált víz vagy a pocsolya medence vize pedig komoly veszélyeket is rejthet. A csapvíz vagy a tiszta forrásvíz a tökéletes megoldás. Emellett azonban az is fontos, hogy rendszeresen cserélve legyen, illetve itató tálat is naponta azért el kéne mosni, tehát hogyha valaki tényleg vesz egy kutyát, akkor igazából úgy álljon szegény kutyához, ahogy magához állna. Tehát én nagyon sok esetben bekapcsolva hagyom szegényeknek a klímát, amikor otthon hagyom őket, mert bejövök mondjuk a rádióba dolgozni, és akkor szegények ott egyedül ott maradnak, nagy ablakok vannak, besüt a nap, fölmelegszik a ház, szegényeknek hagy menjen a klíma igazából, tegyük fel, hogy mondjuk 1000 forinttal többet fogyaszt így naponta a klíma, na, havi 30 000 forintért a kutyáimnak nincs melege. És hogyha belegondoltok, igazából úgy kéne csinálni, mintha a gyereketek lenne, nyilván nem pótolja a gyereket, és nyilván sajnos nagyon sok mindenki annyira durván áll a kutyájához, mintha tényleg a saját igazi gyereke lenne, sőt, még jobban szereti a kutyát, mint a saját gyerekét. Láttam már tényleg nagyon durva dolgokat, hogy ilyen babakocsiszerűbe úgy tolják a kutyát. Nyilván az a kutya többet ér anyagilag, mint mondjuk egy átlagos autó Magyarországon, meg nyilván egy átlagos autónak a többszörösét kitermeli a kutya ilyen versenyeken, ilyen szépségverseny, meg ilyen viselkedés, vagy nem is tudom milyennek a neve, tehát hogy milyen szépen tud leülni, meg ilyenek, vannak ilyen, mennyire tud pózolni, vannak ilyen sztár kutyák, úgymond, de nyilván annak olyan is az ára, és olyan figyelmet is igényel, de azért van egy határ. De viszont lefele is van egy határ, tényleg ne igyon már szegény kutya 3-4 napos vizet, meg tényleg olyan vastag a vízkő az itató tálon, hogy mondjuk 1 literes tál helyett mondjuk 0,9 liter, mert azt a 0,1 liter térfogatot már a vízkő már szinte kiszorítja. Tényleg azért egy kicsit, hát több szeretettel kéne hozzáállni a kutyákhoz, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de elmondom az én tapasztalatomat, 2 kis kutyám is van. Van egy mini pomerániai, nem ilyen spic, meg ilyen keverék, meg ilyen DJ mix, hogy David Guettát meg Freddie Mercury-t összekeverik kb. Egy eredeti fajtiszta prémium pomerániai kutya, illetve egy extra mini besorolású, szintén fajtiszta Yorkshire terrier. hát nem voltak olcsók, és azért tényleg vigyázok rájuk, de hogyha sima átlagos kutyák lennének, akkor is vigyáznék rájuk, mivel az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy most ha megbántódik valaki, ha nem, sokszor százszor több szeretetet kapok ettől a kettő kutyától, mint akármilyen rokontól, havertól, testvértől, spantól, havertól, baráttól, tehát a habiszti nagyon közeli emberektől is sokkal több szeretetet ad nekem az a kettő kiskutya, amikor hazaérek, és szegények már várnak engem, hogy mikor érek haza, és örülnek neki, hogy megjöttem, míg a nagy tesók, meg a testvérek havonta egyszer, ha felhívnak. Tehát tényleg álljunk már úgy a kutyákhoz, ahogy a kutyák megérdemlik.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Sajnos elérkeztünk a nap azon pontjához, amikor el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis én csak hétköznaponta délután 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, és mára sajnos lejárt az idő, viszont pánikra semmi ok, holnap nagyon sok szeretettel, sőt újult erővel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat. Ahhoz, hogy kellemes napja legyen mindenkinek, és jól induljon a holnapi nap, egy kiváló, nagyon jó kis zenei csokorral, úgymond egy zenei blokkal búcsúzok tőletek, tehát itt lesz Lorenzótól a Sohasem bánod meg című slágere, Varga Mikitől a Legyél szerencsés című zenéje, illetve Nótár Miritől a Hello, szia! Úgyhogy hatalmas puszi és ölelés nektek, sziasztok!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: A lélek és a talentum szabadsága a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettősségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motívumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség, mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János a belső látogatók látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Boruk Szabina vagyok, és hát egy új nap, új kezdetek, új remények és új üzenetek várnak ránk. Nagyon remélem, hogy sokatok be fog kerülni a mai műsorban, vagy hát legalább sokatoknak be tudom olvasni az üzenetét. Ne habozzatok, kövessetek be a közösségi oldalakon, és sokkal egyszerűbben rátok lelek. Tartsatok velem a mai műsorban, akkor is, hogyha írtatok üzenetet, és akkor is, hogyha nem, mert lehet, hogy nektek fog szólni a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Leo és Nikolics nevű felhasználó lelkes rajongunk is írt nekem. Szia Szabina, zenét szeretnék küldeni méghozzá Vityának. Nagyon-nagyon szereti őt és sok-sok erőt kíván neki. Remélem, hogy felolvasod ezt a kis üzenetet. Kedves Szabina, mindig nézzük a műsort. Felolvastam neked ezt az üzenetet, és bízom benne, hogy a rádiót is hallgatjátok, hiszen élő kívánságműsor a televízióban szerdán és csütörtökön 6-tól 8-ig van, oda videóhívás által tudtok jelentkezni, hogyha viszont itt vagytok a rádió felületén, akkor elég, hogyha kommentet írtok, és már is beolvasom a rádióba, és akkor szól egyenes adásból most nektek a dal.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, kedves hallgatók, Dóri és Gergő velem tart. Szia Szabina, Balogh Lászlónak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal Miskolcra, illetve a kedves barátainak. És írt nekem kicsike-kicsike nevű felhasználó is. Szia Szabina, légy szíves a bátyámnak is szeretnék üzenni Sándorházára Roninak, hogy nagyon-nagyon szeretem. Huga Helenna küldi, és üzeni neki, hogy nagyon-nagyon várja haza, és nagyon-nagyon szereti. Hát akkor hadd szóljon, hát nekik is a jó kedv, senki nem maradjon le, és akkor hadd szóljon a buli.

0: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: A következő dal, hogy kinek szól, azt már is mondom. Itt van velem például Matei Posz nevű felhasználó, Emese Szabó, és hát nem utolsó sorban velem tart Gergő Kardos is. Sok erőt és egészséget kívánok mindhármójuknak. Köszönöm, hogy követtek, és a következő dal akkor nektek lesz felajánlva.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztőt Simontornyán, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Simontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, a skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Kedves hallgatók, a második fél időben is tartsatok felem, ugyanis már is beleérkeztünk a 7 órába. Fantasztikus, hogy veletek ennyire nagyon-nagyon repül az idő. Ne felejtjétek, 1 óra maradt hátra ahhoz, hogy jó kedvet tudjak nektek generálni, úgyhogy tartsatok velem, írjátok meg kommentbe, hogy milyen zenék szóljanak itt a Dik Rádión, és akkor természetesen azokat teljesítjük.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak. Rupi testvérem, vigyázzál magadra, imádlak, Herceg Ricsi, Fehérvár, üdvözlöm a fiúkat, mindenkinek sok erőt kívánok, ezt mondja Michael Balog. Lelkes felhasználónk, hát akkor bízom bennem, hogy a fiúk megkapták most az üzenetet, és hogy mindenki kiéleszt a fülét, mert hogy a legjobb nóták most nekik fognak szólni.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Tia, Szabina, szeretnék Zalakomáromba küldeni egy zenét Kovács Kevinnek, a szerelmemnek, mert nagyon-nagyon szerelmes vagyok belé. Hát akkor az Isten tartson meg benneteket erőben, egészségben és boldogságban. Tök jó, hogy az érzéseidet felvállalod az egész ország és országon túliaknak is. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hallja a szerelmed is, nem csak a hallgatók, és a következő dal akkor valami jó hangulatú kis szerelmes nóta is lesz.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Rengeteg üzenetet adtunk át, rengeteg örömet tudtunk okozni, és bízom benne, hogy a következő alkalommal is velem fogtuk tartani. Hogy mikor? Hát természetesen minden hétköznap 6-tól este 8 óráig. Kövessetek addig a TikTokon és a Facebookon, ha van Instátok, akkor ott is, hiszen akkor minden üzenet sokkal hamarabb lesz teljesítve, hiszen akkor látom egyből az üzeneteiteket is, és nem utolsó sorban a kommentjeiteket is. Csókollak benneteket, figyeljetek magatokra, ott Déltes út írtom el.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a száztagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A száztagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely Hungarikum minősítéssel és Magyar Örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit szigeti szabadtéri színpadon adnak nagy szabású Örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A száztagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több száz cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az adhok jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élők örömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba száztagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapításakor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvasztották. Olvadva interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése, hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Digben, július 21-e kedd van, és 20 óra 3 perc múlt, és egy igazán kiváló program ajánlóval indítunk, mert hogy bár a szombaton szokott nálam lenni, de most péntekre találtam egy fantasztikus zenés programot, Budapest József körút 59-61 számánál hangolódás zenés délután Puporka Elemérrel, és hogy miről is szól ez a délután, és hogy egy milyen folyamatnak az egyik állomása, arról a maga a muzsikus mesél nekünk, mert hogy itt van vonalban, szeretettel üdvözöllek téged.
7: Szia, szeretettel üdvözlöm én is még a hallgatókat is.
6: Itt a meghívóban az áll, hogy ez a te szívtranszplantációd utáni élettörténeted, illetve hogy egy beszélgetésre invitálod, nem csak muzsika hallgatására az érdeklődőket. Kicsit mesélj erről a hallgatónak, hogy megértse, hogy milyen folyamatnak a része ez a koncert.
7: Igazából több éve kezdődött el ez a történés, hogy volt egy kedves ismerősöm, aki hajléktalan szálon dolgozott, és ő mondta nekünk, hogy többek között nekem is, hogy lenne kedvetek eljönni hozzánk, ott a szálon élő embereknek egy kicsit zenélni, beszélgetni velük, stb., mert hogy igazából hogy nekik azon kívül, hogy mi ritkán szervezünk nekik programokat, nem igazán adatik meg az életben, hogy zenét hallgassanak élőben, és hogy ez milyen jó kis ajándék lehetne a bent lakó embereknek, és mi mondtuk, hogy szívesen. De ez már legalább egy ilyen, szerintem 6-7-8 éve volt az első ilyen alkalom, nem is pontosan emlékszem, és aztán ez ebből egy sorozat lett olyan értelemben, hogy ez egy ilyen folytatásos történet, hál' Istennek, és tavaly is, idén is többször voltam már többféle hajléktalan szálon, hasonló beszélgetős, zenélős délutáni esti programon.
6: Hogyan fogadják ezt, és látod-e megnyílni ebben az embereket?
7: Én azt látom, hogy a zene az egy kicsit közhely, de mégiscsak hidakat épít. Tehát ezt így szoktam mondani más területeken is, amikor zenélünk máshol is, hogy egyszerűen tök mindegy, hogy milyen rétegeknek zenél az ember, vagy milyen szociális helyzetben lévő embereknek, vagy bármilyen, bárhonnan lévő embereknek zenél az ember. Mindig képes a zene egy olyan közös pontra juttatni a társaságot, hogyha ez közösen történik, és ugye ezeknek az alkalmaknak az a lényege, hogy én nem akarok senkit tanítani, vagy nem tanítunk itt senkit, ha oda megyek, vagy oda megyünk, akár néha többen is, hanem arról szól, hogy beszélgetünk, megosszuk egymással az élettörténeteinket akár, és előveszünk jó néhány dalt, és itt a közösen a hangsúly, közösen éneklünk és dalolunk. És szerintem ezek a közös éneklések, ezek mindig nagyon össze tudják kovácsolni, bárhonnan is kerül oda az ember, bármilyen élethelyzetből is kerül oda az ember, ezek legalább arra az egy-két órára biztos, hogy egy közösséget tudnak kovácsolni ezek a dolgok.
6: Ebben a meghívóban szó van ugye a transzplantációról. Ezt azért volt fontos megemlíteni, mert ez neked egy nehéz időszakod volt, és úgy érzed, hogy ebben tudsz együtt érezni, vagy együtt rezegni ezek a nehéz időszakot megélő emberekkel?
7: Hát igen, végül is mondhatom azt, hogy a transzplantáció, hogyha ezt nagyon akarjuk ezt a témát, hogy talán megtanított engem valami olyasmire az életben, hogy ha lehet ilyeneket mondani, de tényleg ezek ilyen közhelyesek, de mindegy, ugye a legsötétebb helyzetekből is van mindig visszatérés, tehát igazából amikor, és akkor ugye ez analógiában működhet olyan emberekkel, akik most épp mélyen vannak, nem pont egészségügyi problémák miatt, hanem mondjuk szociális helyzetük miatt, hogy azért az én példám az, aki mondjuk fizikai nulláról kellett nekem újra építeni az életem, talán adhat nekik egy ilyen plusz motivációt, hogy mindig van visszaút, és talán szerintem ez, hogy ez az, ami esetleg összefüggésben lehet azzal, amit az előtt kérdeztél.
6: Értem. És egyébként a helyszín a Józsefvárosi Múzeum időszaki kiállító tere lesz itt ugye a József körút 59-61 szám alatt. Tudunk egyébként erről a kiállításról valamit, hogy mit jelent ez az időszaki kiállító tér?
7: Én most nem tudom, hogy épp most mi van kiállítva ott, azt nem tudom. Én már voltam ott egyszer egy hasonló programon, és akkor nagyon érdekes dolgokat láttam. Hogyha ez egy állandó dolog, akkor, és most is az van ott, akkor én már csak azért is invitálnám az embereket oda, hogy nyilván a közös éneklés az, az a legfontosabb, és a, az, hogy együtt legyünk, de hogy egyébként nagyon érdekes dolgokat is láttam, tehát most nem is spoilerezném tovább ezt a történetet, tehát mindenképp érdemes odajönni ilyen értelemben, mert nagyon érdekes dolgokkal lehet találkozni.
6: Na hát akkor dupla élménnyel várják az érdeklődőket, tehát pénteken, most pénteken 17 órától neked nagyon jó muzsikálást kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál velem most a Roma Szalomban.
7: Én köszönöm a lehetőséget, és szeretettel várok mindenkit. És további jó zenehallgatást, vagy rádiózást a hallgatóknak.
6: Köszönjük, és annyit még elmondunk, hogy regisztráció szükséges egyébként, és ezt meg lehet találni a regisztrációhoz alkalmas linket, a hangolódás kötőjel zenés délután Puporka Elemérrel című Facebook eseményben.
7: Igen, itt szeretnélek megállítani egy pillanatra, mert ezt a szervezők odaírták, de ha valaki regisztráció nélkül jön, azt is nagyon szeretettel fogadjuk, tehát igazából, ha szeretnétek, regisztráljatok, ha nem szeretnétek, ne regisztráljatok, gyertek. Tehát ha regisztráltok, ha nem regisztráltok, jöhettek regisztráció nélkül is.
6: Köszönjük szépen, szia!
7: Szeretettel, sziasztok!

0: Add már a muzsikát nekünk itt az FM 100.3 rádiódik. Roma szalonjában Kökény Annát hallják, és két rendkívül izgalmas fiatal úr van velem itt a stúdióban, mert hogy egy dal premier lesz még ebben az órában, és aki velem van, az a Crazy Boys Zsolti és Zsombor. Ennyit tudok rólatok, és nagyon helyesek vagytok. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen!
2: Így már megérte ide jönni, ha már ilyen bókot kapunk egyből az elején, hát szian!
0: De meséltek erről az új dalról.
2: Zsombi.
1: Zsolti, Zsombi. Igazából ez egy nemrég megjelent debütáló projekt, tényleg debütáló több értelemben is, mert a Zsoltival mi egyébként évek óta ismerjük egymást, munkakapcsolatból barátság lett, és már egyébként többször is zenéltünk együtt, de eddig a srácok, a Crazy Boys DJ Duo kizárólag remixeket csinált az én dalaimból, és ez az első alkalom, amikor Zsolti, mint a Crazy Boysnak az egyik oszlopos tagja, ő nyom lényegében énekel, rappel egy verzét az én egyik új dalomban, úgyhogy ez ilyen értelemben nekünk is egy debütálás, mint így közös előadói projekt, meg Zsolti, hát igen, lényegében élőben, vagy életében először ragadott ilyen értelemben mikrofont, és énekel, rappel, úgyhogy kipróbáltuk magunkat egy ilyenben is.
0: Hogy érezted magad ebben a szerepben?
2: Hát vicces volt. Az elején nagyon-nagyon vicces volt, és egyben érdekes, főleg ugye szeretem, tehát olyan, amikor így beszélünk, mint ahogy most is itt a stúdióban, szeretem így hallani ezt a letisztult, kompresszált és mindenféle módon nagyon jó ASMR hangos hangomat vissza, és minél jobban ser, dörmök, sej, meg minden, amit el lehet képzelni. Tök jó, meg ugye szokták is visszajelezni nekem így a kis követőink, meg barátaink, meg rajongóink, hogy úgy imádjuk a hangodat, Zsolti, beszélj minél többet, jó, ilyen próbálkozunk. Viszont így meg érdekes volt, hogy hallom, hogy éneklek, hallom, hogy milyen hamis itt most, hallom, hogy itt túl hangos, és így néztem így a Zsombira, hogy érdekes lesz, amikor nekem elsőnek mondta, hogy figyelj már, tesókám, kéne csinálni egy közös dalt, amiben énekelsz, mert hogy volt egy ilyen adássávom egyik online rádiónál, ahol minden hétfőn adásolunk, azaz két órán keresztül élőben mixelünk, és akkor buli van, ami a csövön kifér. Ott volt velem Zsombi, mellette nyomtunk egy ilyen rapid interjút egy új dalról, és akkor én ott daloláztam, ott elé. Hát mindig, amit imádok, tehát mindig táncolni és dalolni imádok a zenék közben is, és hát azt ott is elvégeztem nem egyszer, és akkor Zsombi jött oda, hogy hallod, hogy neked egészen van hangod, úgyhogy most megfoglak téged, és csinálunk majd egy közös zenét. Mondom, te megbolondultál, vagy mi van veled, és akkor így nem bolondultam meg, figyeld meg azt, hogy a Kamti fogsz egy demót, és akkor jönnöd kell, és csinálnod kell, és ez volt ez így, hogy megkaptam a Visz az útnak a demóját, és akkor átmentem hozzá, ahol még nem volt semmi, csak azt mondta, na itt az üres rész, ez lesz a tied. És akkor úgy mondta, hogy de hogy van egy meglepje, hogy akkor nem csak ilyen éneklésre gondolt, hanem egy repre is. Mondom, repre is egyből? Mondom, egyből a kettőt. Hát maxoljuk ki, persze, Zsombikám, hát miért ne? Maxoljuk ki, jól van. Úgyhogy megfejtettük egy ilyen, szerintem egy jó fél órát ötleteltünk, ugye Zsombi írta a dalszöveget is, és próbálta beleszőni az már megjelent ikonikus dalainknak a címét, hogy egy kicsit nekem még komfortosabb legyen, még jobban jól érezzem magam ebben az egészben. Amit innen is köszönök neked, Zsombikám, mert amúgy bevált, egyből egy lelazított, és egyből azt mondtam, hogy na jó van, stenkbe megjöttünk, akkor csábítsuk el a füleket, a hallgatókat, és akkor elkezdtük ezt így felvenni szépen apránként a lubban.
1: De azért azt tegyük hozzá, hogy Zsolti mindig előadja, hogy én vagyok itt a rozsaru, aki beledobta a mély vízbe, de azért ez pontosan úgy történt egyébként, hogy ő így beszélgettünk, és mutogatott referenciákat, hogy amúgy egy milyen feelingű részt képzelne magának, és én csak teljesítettem a kívánságokat, és lényegében írtam egy olyasmit úgy, hogy vállalom a felelősséget, de így született meg az ő része.
2: Igen.
0: Nekem a Visz az út, mert hogy ez a dal címe, egy kicsit azt is mondja, persze a művészetek mindig több rétege van, ugye?
2: Jó, biztos.
0: De hogy ti hisztek azért így a flow-ban?
1: Abszolút, abszolút.
2: Ha valaki, akkor Zsombi, aztán főleg. nagyon ennek a híve, hogy nagyon művészi gyerek. Néha nekünk egy kicsit túlságosan is művészkedik, főleg az éneklésével, meg a dalszövegeivel, de igen, azért kicsit szerintem erőtet tudsz beszélni.
1: Igen, ilyen értelemben is, hogyha most így az alkotás folyamatát és magát a flow élményt nézzük, abban is abszolút hiszek, így az élet utakban is hiszek, és azt is úgy gondolom, hogy érzi az ember, hogyha jó úton halad, ami neki el van rendelve, és jönnek folyamatosan a visszacsatolások, és így szépen rajzolódik ki előtte az a egyenes, vagy néha nem feltétlen annyira egyenes, hanem egy kicsit ilyen kacskaringós, vagy nagyon kacskaringós és hajtűkanyaros szakasz, meg hogy most egy harmadik szint is belevigyünk ebbe az egész sztoriba, hogy hova visz ez az út tulajdonképpen. Maga a dal az egy ilyen nosztalgikus, balatoni feeling, gyerekkorom óta gyakorlatilag minden évben jártunk oda a családdal, és átéltem azt a pillanatot, de szerintem nagyon-nagyon sokan a hallgatók közül és az országban élők közül, ahogy mennek le, először megpillantják a Balatont, mi sokszor ott az északi parton, ahogy fűzfőnél kikanyarodtunk, tényleg először felcsillant a víz, rákanyarodtunk a 71-es főútra, ezek a motívumok így konkretizálva is elhangzanak a szövegben, és lényegében itt most tényleg egy ilyen valóságosan megtörtént alapon is értelmezhető arra, hogy vissza a 71-es út ott az Észak-Balatonnál minket Badacsony felé minden nyáron gyakorlatilag szinte amióta az eszemet tudom, úgyhogy sokrétű valóban.
0: Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, amikor én gyerek voltam, nem mintha olyan öreg lennék, de igen. Szóval akkor még nem volt kötelező, képzétek el, hátul az öv, meg a gyerekülés, meg ilyenek. Szóval úgy utaztunk, hogy feltérdeltünk háttal, és akkor mi visszafelé néztük az utat. Nekem ez olyan élmény, most, hogy ezt elmondtad, hogy nekem is ez egy erős élmény, hogy mennyire szerettem azt. Mondjuk mi inkább Velencei Tudor Balatonhoz is mentünk. Elég rég nem voltam egyébként, de úgy látom, hogy nincs is olyan, nem is érzi olyan jól magát a Balaton mostanában. Nem tudom, a nyáron eljutottatok egyébként?
1: Voltunk, igen, ugyanis ott forgattuk amúgy a dalhoz a klippet, ez nekem megutólag kiderült egyébként, hogy a Zsoltinak is egy ilyen bakancslistás dolog volt, hogy forgassunk lent a Balcsin egy ilyen pörgős, igazi nyári dalhoz egy klippet, ilyen baráti társaság, iszogatás, nyaralás, bulizás, stb. És igazából amikor én felkértem a Zsoltit, hogy jöjjön ebbe a dalba, akkor ez a Vissza ez az út így utána két korábbi dalötletemből állt össze, mert a szöveg meg a zenei rész is már két teljesen más dalhoz így évek óta érlelődött bennem, és utólag csatoltam össze, mert hát így a homlokomra csaptam, hogy mi más lehetne aktuálisabb, hogy egy ilyen balatoni bulizós haverokkal megyünk klippet, egy olyan projekthez csináljunk meg, amit tényleg a haverjával csinál az ember, úgyhogy ez így kikerekedett a végére.
0: Na, nagyon jól. Szerintem hallgassuk meg most már a dalt, ne csigázzuk tovább a hallgatókat, és akkor érkezünk vissza.

0: ígéretünk az híven, visszaérkeztünk a dal után, Zsombor és Zsolt itt vannak velem mindig a stúdióban.
1: Sziasztok, továbbra Hello. Is.
0: Hát én azt akartam megkérdezni, hogy hogy telik a nyaratok egyébként, de gondolom elég pörgősen, ugye? Meséljetek egy picit. Ha már az utakról van szó, volt-e valami izgalmas utazásotok, akár azért, mert tréfás volt, vicces volt, vagy mert nagyon jól sikerült?
1: Hát aktívan telik a nyár, meg kell, hogy mondjam, sokan kérdezgetik is egyébként, hogy fellépések is hogy vannak, mint vannak. Idén nagyon-nagyon sok lett a privát rendezvény, úgyhogy nagyon vissza, egy kicsit kevesebbet találkozunk a nagy közönséggel kint a nyilvános terepen, viszont sokkal többet találkozunk úgy a VIP berkeken belül, ahol mondjuk ezt 80-150 fő között tudjuk megünnepelni éppen az adott eseményeiket, amiért
0: minket oda kérnek.
1: Ez lehetnek esküvők is, ez nem titok, oda igazából nem Crazy Boys-ként megyünk, hanem ott van egy Wedding Brothers nevű formációnk, viszont a Crazy Boys zenékből nagyon sok, meg a remixekből nagyon sok beszokott oda épülni. Úgy magától is beszokott épülni, hogy nyilván, ha odaillik, akkor mi is játszunk, de egyre több párunk már azért talál meg, mert valamelyik fesztiválon, vagy YouTube-on, vagy valahol látott minket, ránk keresett, és pont DJ-t kerestek, és aztán látják, hogy ja, hogy mi ehhez is értünk, hogy nem csak a hagyományos vonalon tudunk beállni a DJ pult mögé lejátszani az adott szettünket, ameddig abban az egy-két órában kell, hanem akár hosszabb időben is tudunk mi zenélni, és többféle műfajt is tudunk ugye keverni, és akkor látják, hogy ez ilyen modern esküvő felfogásban már mennyire jól tud működni. És akkor ilyenkor ugye megyünk és tudunk velük találkozni, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus ilyen hétvégeken vagyunk túl, de amúgy meg még a nyáron nem volt lehetőség olyan igazi, úgymond kikapcsolódós nagy utazásokra, viszont van kettő, az egyik ugye ennek a klipnek a forgatása volt, ami nagyon fantasztikus volt, mert hogy egyrészt tényleg lejutottunk a Balatonra, és ezért is már megérte, meg 10 éve ott, tehát ez ugye Tihanyban forgott, ez a Tihany mellett forgott ez az egész klipnek ez a része, amit ott főleg sokat láthattok, hogyha YouTube-on ezt megtekintitek a Vissza az utat, viszont Tihany mellett mi Balaton Akaliban a kedves jó barátommal 10 éve már minden nyáron legalább egy hetet ott töltünk, hanem kettőt is, hogyha tudunk. Nyilván attól függ, hogy mennyire engedi a szabadidőnk, idén valószínűleg ez egy hétre redukálódik, viszont a másik, ami kiemelkedő, és ez most volt, ennek a kis vigyorgó úriembernek itt mellettem, ugye nem látjátok most, ha nem láttok minket, kedves hallgatók, de Zsombi úgy vigyorog itt, mint egy kis tejbetök, egy kis önelégültem, mert hát most volt a legény búcsúja, és hát a Mátrában meglátogattuk őt, mert...
0: Na erről viszont szeretnék hallani.
2: Hát ebben nem vagyok biztos, hogy szeretnétek erről hallani. De hát igen, hogy én is meséljek egy pár szót, azért eléggé eseményekben gazdag ez a nyár egyébként így szakmailag, meg magánéletben is, mert folyamatosan egyébként mind a kettőnknek jöttek, meg megjönnek majd a különböző projektek, meg hát így magánéletben is egyébként, hogy csigázzam még egy kicsit a hallgatókat itt a legény búcsú sztorik előtt, nemrég vagyok túl egy költözésen, és rengeteg más ilyen egyéb sok időt felörlő dolog, de igen, valóban egyébként a múlt hét végén ünnepeltük a legény búcsumat, és hát a kedves barátaim és közeli családtagjaim szerveztek nekem egy hétvégét, lementünk a Mátrába.
1: Egy hétvégét, ő nem, hanem csak egy estét legény búcsumat.
2: Egyébként igen, nekem ez volt a kívánságom, hogy legyen már így két éjszaka, vagy igen, hát két éjszaka, amit ott töltünk, mert azért sokszor az van, hogyha az embernek másnap kelnie kell, hagyja el a szállás, siet, vezet, ilyenek, akkor annak sokszor az a vége, hogy úgy nem lehet eléggé kibontakozni, mi meg szeretünk kibontakozni, úgyhogy nekem ez volt a kívánságom, amit nagy megvalósítottak, és innen is ezer hála nekik. Lementünk a Mátrába, egy gyönyörű szép apartman házat kibéreltek, ahonnan gyönyörű kilátás volt, volt egy kis jacuzzi, hatalmas közös terek, sütögetési lehetőség, meg hát természetesen az iszogatás se maradt el, és mint jó zenészekhez híven, nyilván ilyenkor az összes hozzátartozójával, szerintem ezzel is sokan vannak így, hogy vannak ilyen ikonikus közös dalok, amik minden buliba, vagy minden találkozásnál felcsendülnek, vagy közös emlékeket idéznek, és hát ez nálunk is így van lényegében minden olyan emberrel, aki ott volt, úgyhogy az összes ilyen zenét gyakorlatilag, hát mondanám, hogy meghallgattuk, de inkább előadtuk, mondhatni. És
1: a különleges az volt, hogy nem volt benne saját, mert nagyon sokszor egyébként az ilyen házi buliaikon, vagy amikor egy kicsit így jól érezzük magunkat és iszogatunk, akkor előkerülnek, főleg az ő saját zenei zsombinak.
2: Igen, szoktak előkerülni. Meg egyébként egy-kettő most is került elő, ami az ilyen ikonikusabbak, meg azért azt is mondjuk el, hogy már hogyha itt helyén vagyunk, akkor Zsoltiéktól is az Izzik a vérem, azért az is egy olyan dal, aminek mindig mennie kell, úgyhogy ezek a különböző dalok egy dalcsokorba gyakorlatilag előadásra kerültek, és mindenféle hangszerekkel a kézben, ilyenkor a gitár is elő szokott kerülni, meg hát mindenből, amiből lehet dobot csinálunk lényegében, úgyhogy meg hát most itt nem fogok titkolózni, hogy én például nagyon-nagyon szeretem a pálinkát, és hát szerencsére abból is volt bőven egy jó pár literrel, úgyhogy fogyasztottuk.
1: Szomszédokat is meg tudtuk volna hívni egy-egy körre. Igen. Maradjunk abban. És volt, hogy három gitár, azt hiszem.
2: Három gitár, igen. De végül nem hívtuk meg a szomszédokat, hanem úgy döntöttük, hogy inkább szűkörbe fogyasztjuk el ezt a pálinkát, és reménykedtünk abba, hogy a szomszédok meg nem gondolják majd úgy, hogy azért túl hangosak vagyunk, de nem, jó fejek voltak ők is, ott utólag kérdeztük, hogy nem voltunk túl hangosak, és akkor mondta ott a szembe lakó úriember, hogy hát higgyétek el, elviseljük, mi voltak már itt hangosabbak is, úgy, akkor egy picit azt éreztem, hogy lehetett volna még rátenni egy lapáttal, de viccet félretéve egyébként tényleg tökéletes volt pont, ahogy megálmodtam, úgyhogy
0: drága Zsombor, legény búcsút emlegettél, mintha az valami születésnap vagy névnap lenne, egy egyedülálló esemény. Hát azért annak vannak következményei.
2: Hát vannak bizony.
0: Na hát mesélj már nekem, hogy esküvő akkor most lesz.
2: Hát ezen a héten, pénteken lesz bizony. Na. Úgyhogy utolsó kis előkészületek, gyakorlatilag minden rendben van. Októberben volt a lánykérés, és egyből bele is álltunk a szervezésbe. Hát én, mint aki így a magánéletben is ilyen körökbe mozog és ismer nyilván fotósokat, videósokat, zenészeket, sokat szervez, telefonál, intézkedik. Hát én voltam az az ember, utólag röhögtek rajtam, hogy általában a nők szoktak ilyen lelkesen esküvőt szervezni, és mindenki meglepődött, hogy hát ilyet még nem láttak, hogy a vőlegény is, de konkrétan még dátum meg helyszín se volt, és én már a zenekart szerveztem meg, hogy majd így füstgép, meg úgy füstgép, meg szikragépek, meg a jó fene tudja, és már a mennyasszonyomnak le kellett állítani, hogy értsen már meg, hogy addig nem tudom odahívni a szolgáltatókat, amíg azt se tudják, hogy hova meg mikor jönni, és nyilván teljesen igaza volt, de olyan lelkességgel szerveztem már ott a legelején is, úgyhogy így október óta volt lehetőség már gyakorlatilag mindent elintézni, úgyhogy már szinte mondhatni, hogy mindennel kész és nyugalommal megyünk neki az e hét pénteknek, úgyhogy ja, és hát itt hallottam duruzsolni az előbb a fülembe, hogy említsem már meg, hogy ki lesz a DJ, mert ugyanis hatalmas köszönet ez miatt is Zsolti barátomnak, ugyanis segít nekünk abban, hogy a hang és fény cuccát, amivel ők is az esküvőre járnak meg csomó tippel, meg segítséggel beállt merszélességgel emögé a dolog, mögé is, és hát be fog állni egyébként a cucc mögé is, és lesz az estének egy olyan része, ahol ő, mint DJ fogja a zenét szolgáltatni, mert hát mondtuk neki, hogy... mondtuk neki, hogy nyilván azért te vendégként vagy meghívva, és bulizzál meg nem dolgozni össz most ide, de végül arra jutottunk, hogy azért nyilván, aki ennyire vágja a dolgokat, és tényleg olyan bulikat szokott csinálni, és figyeli állandóan az embereket, hogy ki mire ezek, milyen tempójú, milyen hangulatú dal kell, hogy jöjjön, hogy tényleg mindenkit lekössön és pörgessen a buli, úgyhogy ővé a megtiszteltető feladat, hogy miután majd a zenekar leadja a színpadot, mert hogy egy zenekar fog indítani, és akkor hajnalban meg ő fogja átvenni a porondot, úgyhogy
0: én meg tátodzája hallgatlak titeket, még soha értemben nem voltam olyan esküvőben, nem tudom, nagyon sokba jártam volna, ahol ilyen típusú zene megy. Mit szólnak az idősebbek? Be lehet-e őket vonni egyébként? Mert hogy te is említetted a lagzikat.
1: Be lehet.
0: Elkezdenek táncolni 50-es, 60-asok
1: egyből is? Egyből be lehet, sőt, nekünk van egy koncepciónk erre, egyébként tök jó ebből, mert majd tudom, csinálhatunk egy külön műsort legközelebb, hogy nem Crazy Boys, hanem Bedding Brothers. Lényeg a lényeg, hogy be lehet, mi már a vendégvárástól rá szoktunk térni arra, hogy figyeljük, hogy milyen háttérzenét játszunk, és illetve, hogy mindig legyen zene. Ne legyen olyan, hogy nincs. Tehát, hogy szolgáltatás van, szolgáltatás helyszín van, ott annak mennie kell. Ha csak nem valakinek valami olyan beszéde, vagy valami olyan motivum, vagy olyan momentum van éppen, hogy most csöndnek kell lenni. Nagyon sokat segít ez. Nagyon sokat segít, hogyha van egy koordinátor, egy vőfélceremóniamester, aki ezt egybe tudja tartani, de onnantól kezdve, amint bármivel tudunk színezni zeneileg, fénytechnikailag, vagy buborékkal, vagy bármivel, amivel még szebb és varázslatosabbá tudunk tenni, akár egy kivonulást, mi ott vagyunk és csináljuk. Kőkeményen beleszállunk, pont azért, hogy mire a vacsorával végeznek, mert vacsora alá is szépen fokozatosan egyre ütemesebb. Először csak lounge zene, háttér zene, majd én nem mondhatom lift zene megy, de utána már mire eljutunk odáig, hogy már megetted a másodiknak a köretét, és már ott vagy, hogy na jó, akkor egy kávé, vagy jöhetnek a felesek, addigra már ott vagyunk, hogy ú, de ismert dallamot hallok, de ismert szöveget hallok, és ez már kezd egy kicsit bulisabbá válni, hogy mire este 9-et, mert mondjuk nagyjából este 9-kor van sokszor a nyitótánc, főleg nyár közepén, az első tánc, addigra már igazából ugranak az emberek, hogy bulizzunk már végre, mert már elég volt a nyugiból, meg mindenből.
0: Tehát akkor beeteted őket
1: először. Igen, és akkor szigorúan az első ismertem. Óra, szigorúan retro.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést 21 órától. Maradjanak velünk!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető, és a fideszes e-mail címek sem működnek. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely 3 egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a média szakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bujdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről, Bujdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket, nyilván vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik romaszalonjában. Július 21-e kedd van, 21 óra múlt és folytatódik a beszélgetés. Vendégeim még mindig Crazy Boys Zsolt, illetve Zsombi, és a különböző stílusokról beszélgettünk, hiszen különböző korosztály érintett a lakodalomban, hangulatfelelős Zsolti életében, és egészen meglepő dolgokat mesél nekünk.
5: Úgyhogy olyankor minden, ami a csövön kifér a 90-es évekből, és nem csak a sima hagyományos retro, hanem akár a nótármérit is egyet bele lehet ott csempészni, mert azért, ha valakinek, neki nagyon jó ütemes kis popsirázós ütemei vannak ott az elején, és azzal azért lehet oldani a feszültséget, vagy a... Igen, tehát hogy azért vannak azok, akik nyilván gondolkodnak azon, hogy most a család előtt elmerjék engedni magukat, vagy ugye rokonok előtt, ezen segíteni szoktunk.
4: Igen.
5: Elég hamar, igen.
4: Egyébként a retro nagyon megy még.
5: Megy, persze, szerintem sose fog kimenni a divatból, láthatjuk abból is, hogy amiket az új dalokban is, hogyha csinálunk, nekünk is bele kell vinnünk az új dalainkba is, nagyon sokszor régi motivumokat. A Messze még a Holnap című dalunk, aki esetleg ismeri, hogy Kali Rolanddal és Halász Rebekával csináltuk ezt a dalt még közösen, az például No Disco-ra épült, ami kifejezetten nagyon-nagyon ment a 80-90-es években, az volt a diszkó zenekorszak, és annak a dobszerkezetét, meg a kis csilingelős háttérzené dolgait kellett belevinnünk azért, hogy most megint az el tud nyilván egy tisztább lekeveréssel, de nagyon-nagyon tud működni, és pont ez a, ez a nudiszkós vonal az, amiben még remixelve is van rengeteg Orsi, ha lemegy a nap meg a társai zenénk, vagy Berecki Zoltánnak és a Kerek egésze is
4: mekkora
5: van
4: meg ilyenek. Zenék.
5: És ezek mind olyanok, hogy hiába van remixelve, amire harapnának az idősebbek, hogy tudsz-tudsz, de annyira szépen meg lehet hagyni benne az eredeti dallamvezetéseket, az hangszereléseket, hogy bárkit meg tudunk vele venni kilóra.
4: Én elfogadom.
5: Meg ezek mellett egyébként nem egyszer, és nagyon cukik. Ha mindig kérdezik, hogy tehát az esküvőzés az olyan fura terep, meg hát az nem olyan izé, hogy az esküvő DJ nem is tud keverni, meg minden, hogy nagyon sokszor kapunk ilyeneket, hogy nyilván van egy olyan közeg, aki csak abba próbálkozott helyt állni. Mi, akik meg ugye vegyesen a fesztivál meg az esküvőzést is csináljuk, mi mindig azt mondjuk, hogy nem, mi ezt a részt mindig úgy tekintjük, hogy tök jó, hogy ott is találkozhatunk egy olyan közönséggel, aki már vagy régen nem bulizott, vagy már esetleg azt hiszi, hogy nem fog nagyon bulizni, mert már gyerekek vannak, arra kell vigyázni, már nem arról szól az élet, hogy megyek fesztiválozni, hanem megyek a gyerekért az oviba, a kórházba, a nem tudom, éppen viszem valami védőoltásra, viszem valami korrepetálásra, meg ilyenek, és örül neki, hogyha ha még a nap végén van egy fél órája magára, nem hogy buliz, viszont itt meg el tudják a magukat engedni, és egy nagyot tudnak bulizni, és nagyon sokszor van olyan, hogy tehát ilyen az volt a legnagyobb ilyen szívet melengető érzés számunkra, amikor odajött egy 83 éves mama, hogy ha fiatal ember, ha maga még nem is élt ekkor, honnan ismeri ezeket a dalokat, slágereket, és akkor mindig elmondjuk, hogy hát ezért lehet számot kérni, mert nyilván, ha tudjuk, bejátsszuk, és azt én utána elmentem magamnak sunyiba, hogy
4: jaj, de jó.
5: Használni.
4: Hát így kell felépíteni a régi dalokból egy jó kis tárházat. Figyelj, nem tudom nem megkérdezni, hogy mert a lányok nagyon, de hogy a fiúk is izgulnak így esküvő előtt.
6: Én tulajdonképpen egyébként nem nagyon vagyok egy izgulós aha típus, úgyhogy én most nagyon várom, izgatott vagyok, nyilván azt mondhatom, de hogy konkrétan olyan izgalom nincsen bennem, de meglátjuk, nem voltam még ilyen majd helyzetben, úgyhogy mit fog kihozni, meglátjuk, nem tudom, tényleg kíváncsi vagyok.
4: Olyan érdekes, hogy mindenki ezt mondja, de az utolsó nap, mégis mindenki izgul egy picit.
5: Megérkezik akkor, igen, általában mindig mondjuk a pároknak, hogy nyugi, itt ma már csak mi feszülhetünk, azon, hogy helyettetek megoldjuk a problémát, hát hogyha van valami, mi azt általában...
4: De ő volt a szervező, csak magát szíthatja.
6: Hát igen.
4: Nem jó.
6: Rossz DJ-t hívtam.

0: life without me. Find your way and set me free.
1: Sunenvo Yassa,
2: 103 Rádiódik.
3: Amúgy ezt hallottam, hogy számodra az esküvőben a zene volt a legfontosabb, meg valamennyire a látvány, mert én félfüle ilyen buborékokat hallottam, ami nagyon tett. De tényleg ilyenről is gondoskodsz, hogy elmész egy buliba?
4: Persze. Persze, minden. Hát most egy dolog, hogy mehet a zene, meg ha nem, tehát mi mindig azt szoktuk beszélni a társammal, a Krisszel, ugye mert duóként vagyunk az esküvőzésben is, meg itt is, a Crazy Boys-ban is, mindig azt szoktam mondani, hogy meg azt szoktuk mondani együtt is, hogy tehát ha YouTube-ot akartok, vagy éppensége bármilyen Spotify, bármilyen zenelejátszó programot, hogy amit leadtok, nem tudom, 200 zenét, az menjen le az elejétől a végéig, akkor nem inget hívjatok. Tehát igen, mi ezt nem vagyunk. Tehát, hogy mi ebben unjuk magunkat, ebben nem érezzük jól magunkat, ha kellemetlen, nem olyan zene jön, az nekünk ez rendesen rossz érzés tud lenni lelkileg, hogy látjuk, hogy ez most megöli a bulit.
3: Igen,
4: és
3: igen,
4: ezért is nagyon próbáljuk helyén kezelni a számkéréseket is, hogy amikor valamit nagyon akarnak, vagy mondjuk pont a pár kérése, hogy valami olyan műfaj, és ez általában is ne kövezzenek meg, az alternatív műfaj szokott lenni a legnagyobb buligyilkos ezeken az esküvőkön, mert azok ilyen sírató, ilyen nagyon melankolikus zenék, amire nem ez van. Ha elmentünk, főleg egy esküvőre, akkor bulizzunk.
5: De a bárhova megyünk, mindennek megvan a helye, igen. És én például szeretem nagyon az ilyen alter zenét, én olyan közegből is jövök, hogy én például egy ilyen alternatív pop-rock zenekarral indítottam annak idején 16 éves koromban, de nyilván azért ilyenkor nem feltétlen ezekről szól, hanem az ilyen hagyományos, mulatós, nótázós dalokról. A retro az nagyon megy, és minden korosztálynál én is azt látom meg. Nyilván egyébként az ilyen pörgősebb zenék, és akkor így néhány dalonként, hogyha éppen olyan van, be lehet egy olyat tenni, ami meg egymás borulnak az emberek, és talán egyébként én is ilyen külső szemlélőként, aki inkább csak úgy menni szokott lagzikba bulizni vendégként, de én is azt látom, hogy így működik talán a legjobban.
4: Vegyesen kell mindig.
3: Nem tudok lepattanni az esküvő témáról.
4: Látom, neked tetszik. Jó, hogy ezt hoztuk.
3: Ennyit még esküvőre, akkor te kapsz a tortából is?
4: Mindig kapok, de nem eszek.
5: Hát nálunk nem fogsz.
3: Nagyon mérges vagyok.
4: Hozzak neked, hogy most annyira egy dobozt csak azért viszek, hogy neked hozzak.
3: De komolyan mondom. Én most elképzeltem, hogy valaki elmegy, és minden esküvőn megkínálják egy tortával. Egyébként neked ez fontos volt a szervezésben?
5: Mert ez a torta nekem pont egy olyan dolog volt, amire azt mondtam, hogy ó, nekem mindegy, ezt intézzétek el, engem nem érdekel, én úgysem eszek süteményt, tehát én nem is annyira szeretem, bár egyébként mostanában megmondom őszintén, egyre édesebb szájú vagyok, amióta egyébként itt többet futok és sportolok, valahogy azt érzem, hogy kívánja a szervezetem is, de az sem inkább sütemény, hanem olyanokat szoktam csinálni, hogy mondjuk csinálok reggelire egy zapkását, és akkor mondjuk, mit tudom én, nutellával, banánnal, vagy ilyenek is. Az úgy tök jó.
4: Szokta hozni magával most, ugye, hogy elég sok helyen rádió interjúztunk, meg tévé interjúztunk is az elmúlt egy hétben, másfél hétben, mindig beül mellém az autóba, és már nyitja föl a kis edényét, és ott van a kis zapkásája, a kis eperdarabokkal.
3: De jó fér leszel, mindent szervezel, magadnak összerakod a kaját, hát ezt a főnyerem.
5: Egyébként szeretném azt írni, hogy főnyeremén vagyok, de nyilván a mennyasszonyom is egy főnyeremény, és egyébként nagyon jó. Szia, főz, Petra. Meg szeret is, meg házias, és tényleg a legjobb, akit az ember kívánhat magának, de visszakanyarodva a sütihez, hogy én mondtam, hogy nem mindegy, tehát ami után én ott a menülistán a különböző húsokat, ami miatt már, amikor láttam a menüt 5 hónappal ezelőtt beindult a nyelvválasztásom, azokat úgy biztosra tudtam, hogy akkor lesz, akkor utána úgy voltam, hogy most ez a süti, én elhiszem, hogy azt szeretik az emberek is kell, de akkor ezt így intézze már el az, aki majd sütit akar enni, és hogy, tehát, hogy tényleg valahol itt volt nálam az az inger küszöb, amire azt mondtam, hogy nekem tök mindegy, mert hogy nem mozgok annyira abba, mint például ezekben a zenés, meg ilyen mindenféle más dolgokban, amiben otthon vagyok, értek hozzá, és akkor azt szívesen segítek intézni, viszont most, ha azt mondátok, hogy soroljak fel 3 tortafajtát, azt is tényleg csak azért tudnám, mert amúgy most voltunk a cukrászdába, és lefoglalt, de amúgy ötletem nem lett volna, tehát, hogy annyira nem ezen a terepen mozgok, hogy azt meg én oda bíztam annak, akinek ez fontosabb, meg aki jobban benne van ebben a témában, úgyhogy...
4: Hát és ha már itt a menükről beszélünk, amúgy nekünk erre kifejezetten nagyon kell figyelnünk, hogy mi az első 2-3 eskü után most már nem tudom, több mint 300-400-es külön vagyunk túl.
3: Úristen.
4: De az első 2-3 után megtanultuk nagyon gyorsan, hogy sok finomság van, de nem szabad azokat mind végigenni, meg nem szabad mindenből sokat szedni. Oszd fel okosan, mert utána nagyon-nagyon fájdalmas igen. lesz végigállni azt, és végigbulizni energikusan, mert bizony, ugyan egy nagy hátránya van ennek, és ezt szoktam is pont mondani Zsombinak, ennek az egész, tehát ezt mondjuk minden ilyen főszereplő, vagy ilyen előadó láthatja, aki színpadon mozog, hogy nem lehetsz enervált, nem mutathatod ki, hogy fáj, hogy szenvedsz, hogy fáradt vagy, hogy valami, mert hogyha te szenvedsz, akkor ők is szenvedni
5: fognak. Az átül az a hangulat nyilván, persze.
4: Úgyhogy erre figyelni kell ilyenkor kifejezetten, és így én például a tortában nagyon ritkán eszek, az nagyon-nagyon valami mondjuk legutóbb Kinder Bueno-s, Kinder Maxi King és Bueno keverék volt, na mondom, na jó van, jöhet egy szelet, egy a fene. Meg a vörös bársony volt ilyen, amire mindig így, na jó, akkor csak egy fél szeletet, jó léci, de próbálok rá oda figyelni, úgyhogy nem viszük túlzásba.

0: Rádió Dick.
1: Ti mikor mentek egyébként bulizni, mert hogy ti szolgáltatjátok a bulit így vagy úgy, de olyan van, hogy ti vágytok arra, hogy na jó, akkor most én leszek a néző, vagy a hallgató.
2: Rendszeresen, de egyébként most így konkrétan a bulizást, azt szerintem inkább nálunk a társaságban, azt ilyen házi buli feelingben kell inkább elképzelni, vagy értelmezni. Nyilván olyan, hogy koncertekre eljárni például, azt egyébként szoktunk, de most konkrétan mondjuk, hogy felmenjünk a Ötkerbe, egy diszkóba, vagy ilyenek, az tőlem is, meg így a legtöbb hozzám közel álló baráthoz, rokonhoz nem áll olyan közel, és inkább a hasonló jellegű összejöveteleket szeretjük, mint ez az előbb emlegetett legénybúcsú is volt, hogy összegyűlünk, és akkor iszogatunk, beszélgetünk, minden társasággal nem csak ilyen kedvenc zenék vannak, hanem olyan sztorik is, amit 15 éve minden alkalommal megbeszélünk, és annyira jó még mindig, és már mindenki, aki végig hallgatja, az már kimegy inkább cigizni, vagy pisilni, vagy tölteni még egyet, mert már a háta közepére nem kívánja, mi meg ott szakadunk a röhögéstől egy ilyen 2011-es sztorin, amit azóta két hetente megbeszélünk, és nem tudjuk megunni.
1: Szerintem mindenkinek van ilyen sztori egyébként, ami csak egy szó, megemlítünk egy szó, és már röhög mindenki. Biztos, hogy ez így van.
3: Nekem pont az ellenkező egyébként, ez, hogy én nagyon nem, tehát így klubokban nem, mert hogyha megyünk fellépni, ez bőven elég, sőt, sokszor még meg is kapom páromtól, hogy mehetnénk amúgy koncertekre, mert hogy ő menne. Én meg mondom, hát de hogy megyek, minek? Bármint, hogy most nem akarok smucig lenni, de hogy mondom, minek fizessek érte, amikor mondjuk, ha egy helyen lépünk fel, akkor úgyis meglátogathatom, úgyis ott lesz. És ott lehetek, vagy még közelebbről nézhetem. De nem, egyébként a nagyságrendben, hogy nyilván annyit vagyunk ebbe az ingerbe, hogy azért nem szoktam vágyni kifejezetten arra, hogy a tömegbe legyek, meg hogy sorba álljak, meg hogy a tűző napon legyek, meg nem tudom, hogy ne soroljam, meg a drága italokat fogyasszam, mert hogy ugye egyébként már társadalmilag is eléggé belénk épült most már a magyar kultúrába sajnos, ami nekünk egy kicsit hátrány, ugye a klubipar ezért is egy kicsit lehanyatlott, hogy inkább az emberek otthon buliznak, inkább elmennek egy bárba alapozni, meg elvannak, és utána hazaverődnek, és társashoznak, elbeszélgetnek, elvannak még magukba, mert az addig tart, ameddig jól esik, és hogyha megfáradnak, azonnal ledőlhetnek. Mert most egy szórakozó helyen vagy valami, tudod, olyan, amíg haza kell jutnod, úgyhogy ez egy kicsit kontrollálhat, vagy ha véletlenül lehajtod a fejed, akkor lehet, hogy hamar fölébreszt az egyik biztonsági őr, hogy ne itt aludjál már, haver.
1: Jó, hát 16
2: magamra vállalom, 16 miattam hanyatlik a klubipar, Zsoltik, elvettem az utalást, jól van, többet járok innentől klubokba.
1: Figyeljetek, 16-18 évesen nyilván nem vette észre az ember, hogy elment az ő, csak hogy kivilágosodott. De amikor már dolgozik az ember rendszeresen, azért észreveszik, hogyha
3: észreveszem,
1: az idő.
3: A legutóbbi esküvő is olyan volt, ahol zenéltem, hogy már följött a nap, már szépen, meg teljesen kivilágosodott, és még mentek az utolsó ütemek, és akkor ilyen 5 óra 10-15-kor volt az utolsó zene, na akkor most, ezt már ráhúztuk, ez már extra ráhúzás volt, de most már pihi van. Most nyomjuk, mindig szoktunk egy közös selfit lőni a kemény manggal is, meg alapból a párokkal, ezt még a buli előtt szoktuk, hogy addig még senkinek se lóg az arca, mindig mondom nekik, és a végén, meg amikor meg már mindenki kicsit fáradtabb, deformáltabban nézhet ki, akkor meg a csoportkép tökéletes erre. És akkor azt meg szoktuk így lőni, hogy egy ilyen, legyen egy ilyen ikonikus emléke annak is, hogy még mennyien maradtak talpon velük.
1: Én most eszméltem rá, hogy két férfi ül itt a stúdióban, és hogy most lett vége a VB-nek. Ti foci érdekeltiteket?
3: Hát egy zombit, igen. Én jégkorongoztam sokáig, és azt se követtem, amíg csináltam hivatásosan a jégkorongozást.
2: Nekem se a kedvenc, sportom, vagy amit a legjobban követek, úgy mondanám, én ilyen atlétikamániás vagyok, mert én meg ilyen tínédzser koromban atletizáltam, elég komoly szinten válogatott is voltam, többször ilyen középtávfutás volt a legfőbb szakágam, és azóta is hát ilyen heti 3-4-szer igyekszek futni, meg ilyen hobbi futóknak rendezett versenyekre járogatok el, és nézni is ezt szeretem a leginkább a tévébe, de természetesen amikor más sportokból, például a fociból is ilyen nagyobb események vannak, akkor azért oda tud láncolni a képernyő elő, úgyhogy majd minden meccset azért úgy néztem, vagy követgettem, főleg úgy, hogy egyébként a családon belül, meg például öcsém, apukám, nagyon sokan mások, ők meg nagyon focisak, persze. Tehát, hogy így akaratlanul is oda kapcsolódik a tévé néha, vagy
3: ki jön. Most is volt a regény búcsún, hogy egy ilyen etap, hogy egy órát másfelet az ment.
2: Hát így, pont, igen, pont aznap este volt ugye szombaton a bronzmérkőzés, és nyilván belenéztünk. De az például egy ilyen érdekes és izgalmas meccs volt. Nagyon kettős volt szerintem ez a VB, mert én, mint ilyen laikus, csak úgy-úgy érzékeltem, hogy voltak egyébként nagyon izgalmas meccsek, meg nagyon szép játékok, meg gólerős meccsek is, viszont tök sokszor azt éreztem, hogy ilyen össze-vissza rugdossák a labdát, és úgy nem tudják eldönteni, hogy most így ki merre szaladjon, vagy hova passzoljon. Vagy
3: most jönnek azok az igazi rajongók, akik most mindjárt megkeresik, hogy hol lakik Zsombi, és rárugják az ajtót.
2: Nem, egyébként nem, ezt így másokkal is beszéltem.
1: Nekem is mondták, hogy gyenge volt.
2: Igen, igen.
1: Én is kénytelen vagyok minden meccsről tudni, mert nekem is van fiam és férjem is, úgyhogy, és ezt visszahallottam egyébként. Nekem igen. Nagyon tetszett a vasárnap volt, ugye a döntő, ha jól igen. Nem, vagy nem. Vasárnap volt.
2: Döntő az vasárnap.
1: És képzeljétek, nálunk lányommal voltam otthon, míg a tévé sem volt bekapcsolva, tehát tök csönd volt, és a belvárosban lakok, és onnan tudtuk, hogy

0: várakozás után egy gól, ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor pont olyan időtájt született a gól, valahogy a vége felé, amikor igen, már nem nagy esély volt, hogy ott egyenlítés vagy bármi reakció lehet, de lehet most megint hülyeségeket beszélek, mert azért egy jó pár meccs végigment nálunk is most az elmúlt
1: de
0: hetekben.
1: De mert hosszabbítás volt, tehát izgalmas volt szerintem a vége. Mm. Szerintem igen. Legalábbis, hogy én az órát néztem.
0: Na mindegy, majd visszanézi, aki nem hiszi el, vagy másképp gondolja.
1: Na hát mi várjuk a véleményeket a 0-30-30-30-100-as telefonszámra. Prata, Kati.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Neked nagyon sok boldogságot kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm. És hát ettől függetlenül nektek is, hogy nem lesz a közeljövőben esküvőtök, úgyhogy...
1: De mi is lehetünk azért boldog.
2: Mindenki legyen így boldog, persze.
1: Viszont megyek esküvőre, tehát egyikről jöttem, a másikról megyek.
2: Meg úgy azt én is meg tudom
3: is
2: ígérni.
3: Voltál.
1: Igen, fáj is a lábam rendesen.
2: Azt én is meg tudom ígérni, hogyha majd jövünk esetleg egy következő dal kapcsán is beszélgetni, akkor hozok majd neked valami sütit, mert így úgy vettem ki az előbb, hogy te nagyon oda vagy érte.
1: Azonnal csináljatok egy új dal.
3: Készülnek, lesz két nagy projekt, és az egyik egy igazi bulinóta lesz, sőt, három is most már. Tegnap is énekeltem egyet, mert most már, ha már így belekezdtünk a Visz ez az út kapcsán az éneklésbe.
2: Ha már felfedeztem a srácot.
3: Így most van az egyik ismerősünk, akivel szoktunk közös remixeket csinálni. Minket ugye, aki a Crazy Boys követi, az úgy tud ismerni, hogy a remixeket, amikor remixelünk dalokat, akkor a 2000-es évekből remixelünk. És ez előfordul egy Noxot, Kis Tehén Tánzenekarnak a Cyber gyerekét.
1: Ez még mindig annyira megy.
3: Ó, nagyon, főleg a technósunkkal, mert mi technósan szoktunk remixelni, ez a modern, populáris technósan, meghagyva az eredeti dallamvezetést, hangszerelést, főleg a Noxnál nagyon teli találat lett. Közel 500 000 lejárt.

0: játszásnál jár, csak a remix, ami hatalmas szó remixeknél YouTube-on, és szerencsére hát innen is puszilom Völgyesi Gyurit is, meg Pérte Szabó Szilvit is, mert meg Harmadszabit is, mert ugye a jogosításokban is segítettek, meg nekik is tetszett, és mindenben is ott voltak. Fontos nekünk mindig, hogy jogtisztán tudjunk megjelenni, ezért is van az, hogy amikor nagyon sokszor kérdezik tőlünk, hogy nem remixelnénk ezt, meg azt, meg amazt, akkor lehet, hogy azért nem remixeljük meg, mert lehet, hogy amúgy tetszene nekünk, csak nem biztos, hogy jogilag azt tisztán ki tudjuk adni, és nem akarunk belőle Herce Urcát a későbbiekben. Na de lényeg, hogy mi ugye általában ilyen régi ikonikus nagy slágereket szeretünk jól megremixelni, hogy az durogjon és bulizzon, és hát most az egyik, az például egy jó szüreti dal lesz majd, amiben éneklek, és ezt nagyon ilyen balkán technósítjuk, úgyhogy arra majd ilyen jó matyóhímzéses ruhát is szeretnénk felvenni, meg minden, és arra csinálunk egy ilyen vidám videóklippet, de azért komolyak is maradunk, mert ugye sajnos elvárják, hogy a DJ az határolódjon már be egy stílusba, mi mondjuk abban sose fogunk csak egy stílusba tartozni, de hogy megmutassuk, hogy még azóta is sem felejtettünk el rádió house-os slágereket csinálni, úgyhogy most például pont együtt dolgozunk, és ez nem is titok már, hogy Tolvaj Renivel, úgyhogy vele most alkotunk, meg Marco Excel, akivel a Game Over című trackünk is van, ő megint csak visszaköszön ebbe a zenébe, és ott igen, csak rámegyünk egy ilyen melankólikus kis mint hogyha nyáron valakit megismertél, és jól érezted magad azzal a személlyel, arra fogsz visszagondolni, vagy arra emlékezel vissza így a nyár vége fele. Na ez egy olyan dal lesz, hogy ez tipikusan ezt fogja elmondani. Meg hát a bulizós nóta az meg egy hogyha sikerül összehoznunk, csak nagyon elfoglaltak az úriemberek, akkor az meg a Döndi duóval lesz. És oda meg oda kell pakolni kőkeményen, ami jár, az jár legyen, meg ugye a társai. Úgyhogy várom izgatottan, hogy ezeket is tudjuk mutatni majd nektek. A Sütikkel együtt.
1: Nagyon kellemes nyarat kívánok nektek, ami még van. Meg hát sok boldogságot, meg gyertek vissza ősszel, és hozzatok sütit.
0: Eltesszük, jó becsomagoljuk, lefagyasztjuk.
2: Nem frisset fogunk csinálni, ezt megígérhetem, nem aprózzuk el, úgyhogy.
0: Nem, de én innentől kezdve, várják, készüljé. Most nálatok is akkor az lesz, mert ugye most ő náluk leszek hétvégén esküvön.
1: Gyűjtöd a tort?
0: Zsombi, minden kelledik rádióba annának a sütét, úgyhogy adj egy szeletet ide, légy szíves, teszem el későbbre.
1: Gyerekek, nagyon örülök, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük mi is. Szép estét mindenkinek.
0: Szép estét mindenkinek.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik. Fogod? Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 rádiódiket. Romákról nem csak romáknak. 100.3 rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Penas, du menge.
0: Romákról nem csak romáknak. Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szapátyiv, du menge.
0: 100.3 rádiódik. Rádiódi, romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rólunk neked!

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettősségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisukat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erő jelenik meg a képzőművészetben is, amely a 20. század második felében kapott igazán kaput a szélesebb nyilvánosság felé. A roma képzőművészek sokáig naív vagy autodidakta alkotóként lettek elkönyvelve, ám műveik komplexitása és szimbolikája messze túlmutat ezen a kategorizáláson. Péli Tamás monumentális festészete, amely a roma mitológiát és a történelmi sorskérdéseket monumentális freskókon, reneszánsz ikletettség, mégis teljesen egyedi expresszivitással ábrázolta a magyar egyetemes művészek csúcs teljesítménye. Tanítványa és szellemi örököse Szent Andrássy István, drámai erejű biblikus és balladisztikus tablóin a cigányság szenvedéstörténetét és büszkeségét örökítette meg, miközben a női szépséget és az anyaságot szakrális magasságokba emelte. Mellettük olyan alkotók, mint Oláh Jolán vagy Balázs János, a belső látomások, színek és a formák olyan bátor kavalkádját hozták létre, amely a szürrealizmus és az expresszionizmus legnemesebb hagyományaival rokonítható, mégis ízig-vérig autentikus cigányvilágképet tükröz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

mulatok, mulatok, csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgy se voltam sose jó a privátnak, szerető is más kellett a babámnak. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a privátnak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. A műsorunk első felében egy hegedű művészről lesz szó, aki megmentett egy koncerttermet. Méghozzá Isaac Stern 1920. július 21-én, tehát a mai napon született, 106 évvel ezelőtt. Nem csak a 20. század egyik meghatározó hegedű művésze volt, hanem kulcs szerepet játszott abban is, hogy a Carnegie Hallt az 1960-as években ne bontsák le. Fiatal művészeket támogatott, kulturális diplomataként járt Kínában, és azt képviselte, hogy a művésznek a koncerttermen kívül is lehet társadalmi felelőssége. Majd a műsorunk második felében Rostás Farkas György archívumából idézzük fel a Cigánynak lenni sors, vallomás az élet mikéntjéről című írását. A mai műsor szerkesztése során pedig sokat támaszkodtam a mesterséges intelligenciára, így kérem, ne lepődjenek meg, ha a következő beszélgetés során nem valódi emberek szólalnak meg. Azonban a gondolatok annál emberibbek. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
2: Hát képzél el egy építészt. Amikor egy építész dolgozik, ugye valami megfoghatót hoz létre. Téglákat, acélt, üveget használ, és a végén ott áll egy épület, amit meg lehet érinteni, be lehet sétálni az ajtaján. A munkája lényegében fizikai valóság.
3: Igen, kézzelfogható dolog.
2: Pontosan. De most képzelj el egy zenészt. Ő játszik egy hangot, és az a hang abban a pillanatban, ahogy megszületik, el is párolog a levegőben. Illékony, megfoghatatlan, ugye?
3: Teljesen.
2: Mégis, mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy volt egy ember, aki egy darab fával és mondjuk 4 húrral a kezében képes volt megmenteni egy több ezer tonnás ikonikus téglaépületet a pusztulástól.
3: Wow!
2: Sőt, ugyanezzel a kis eszközzel képes volt részt ütni egy teljesen zárt, kulturálisan elszigetelt birodalom falán.
3: És hát ami itt lenyűgözőbb, azaz, hogy Isaac Stern élete nem csupán a zenei zsenialitásról szól, hanem arról a mondjuk úgy megrendíthetetlen hitről, hogy a zene a legfelsőbb emberi kommunikációs forma, ami tényleg képes falakat ledönteni.
2: Abszolút. És pontosan ezért érdekes ez a mai mélyfúrásunk neked is, mert Stern története megmutatja, hogyan lehet az információs zajban, az elvárások szorításában is megtalálni a saját, hiteles hangunkat, és hogyan lehet a szenvedélyt valódi fizikai változássá alakítani.
3: Így van.
2: Szóval, mikből is dolgozunk ma? Átrágtuk magunkat egy halomanyagon. Cikkek a Strad magazinból, a Carnegie Hall hivatalos archívuma.
3: Az enciklopédia.com életrajzi adatai is, ugye?
2: Aha, meg a Polar Music Prize feljegyzései és részletek az Oscar-díjas Maótól Mozartig című dokumentumfilmből.
3: Hatalmas anyag.
2: Oké, bontsuk ezt ki. A célunk, hogy megértsük, hogyan válik egy ukrajnai születésű, majd szanfranciszkói bevándorló kisfiú a 20. század egyik legnagyobb kulturális diplomátájává. És persze zenei pátriárhájává.
3: Hát igen, Kremenec, Ukrajna, 1920. Ugye 10 hónapos korában kerültek szanfranciszkóba. És a zenei alapokat az édesanyjától kapta, aki zongorázni tanította.
2: Zongorázni.
3: Igen, zongorázni. De 8 évesen aztán elkezdett hegedülni. És itt van egy nagyon fontos részlet, amit a The Strad magazin is kiemel, hogy Naum Blinder tanítványa lett.
2: Aki azért nem volt akárki.
3: Egyáltalán nem. És Blinder nem úgy tanította, hogy az megszokott volt. Nem szkáláztatotta a végtelenségig, hogy na csináld ezt napi 8 órában, hanem arra tanította, hogy hallgatással tanuljon.
2: Várj, ezt hogy érted? Hogy hallgatással?
3: Úgy, hogy Blinder eljátszott valamit, és Sternnek azt az érzelmet, azt a hangzást kellett reprodukálnia, nem a gépies technikát. És ez olyan jól működött, hogy 16 évesen debütált a San Franciscói szimfonikusokkal.
2: Pierre Monteux vezényletével, ugye?
3: Igen, Pierre Monteux-vel. Aztán 1943-ban debütált a Carnegie Hallban. És hát a hangszer, amit imádott, egy 1740-es Guarnerius del Gesù.
2: Wow, az egy elég komoly darab.
3: Aha. Ami egykor ráadásul Eugène Ysaÿé volt, akit Stern az 53-as Tonight We Sing című filmben el is játszott. Sőt, az ő kezei látszanak az 1946-os Humoresque című filmben is.
2: Na jó, de itt egy picit álljunk meg, mert lenne egy ellenvetésem.
3: Hallgatom.
4: Szóval vajon az, hogy valaki ennyire, de ennyire az érzelmekre fókuszál, az nem megy a technika rovására. Mert olyan ez, mintha egy zseniális költőt hasonlítanánk össze egy hibátlanul működő, de mondjuk teljesen lélektelen AI fordítóval.
3: Értem, mire gondolsz.
4: Ugye, ha összehasonlítjuk kortársával, Jáša Heifetzzel, aki kb. Minden Bach szonátát hibátlanul felvett, Stern játéka azért később kapott kritikákat is a technikai tökéletlenségek miatt. Nem.
3: Hát ez egy abszolút jogos felvetés. Kapta kritikát bőven. De ha ezt hozzákapcsoljuk a nagyobb képhez, Stern filozófiája pontosan ez volt. Volt egy mondása, a hegedűt használd arra, hogy zenélj, és soha ne a zenét használd arra, hogy hegedülj.
2: Aha.
3: A célja az volt, hogy a zeneszerző személyiségét hozza felszínre, és ne a saját egóját. Számára a zene ez eszme volt, egy életmód, nem csupán egy szakma. És számára a tökéletes prezentáció egyszerűen fabackát sem ért valódi tartalom nélkül.
2: Szóval a tartalom volt a minden.
3: Pontosan. Ha belevisz egy kis technikai hibát, de átadja az érzést, akkor nyert.
2: És itt válik igazán, de igazán érdekessé a dolog. Mert Stern nem csak a hangzást formálta a színpadon, hanem mondjuk úgy New York látképét is.
3: Ó, igen, a Carnegie Hall megmentése.
2: Így van. Mert az 50-es évek közepén járunk, Robert Moses urbanista és a Slum Clearance Committee épp a Lincoln Square projektet tervezte.
3: Amiből ugye a későbbi Lincoln Center lett.
2: Pontosan. És a New Yorki filharmonikusok oda készültek költözni. Ami hát valljuk be, a Carnegie Hall végét jelentette volna.
3: Igen, egyértelműen.
2: Sőt, már volt is egy ingatlan fejlesztő, bizonyos Louis J. Glickman, aki, kapaszkodj meg, egy piros felhőkarcolót tervezett az épület helyére.
3: Egy piros felhőkarcolót? Azért az elég durva látvány lett volna ott.
2: Aha. Teljesen szürreális. De 1959-ben Stern, látva ezt a brutális pusztulási veszélyt, a saját lakásán gyűjtött össze egy bizottságot. Jacob Kaplan filantróp támogatásával indultak harcba.
3: És ugye volt ott már itt korábbi bizottság is, amit John Totten házmenedzser alapított?
2: Így van, aki még 1903-ban jegyszedőként kezdte ott. Szóval Sternék fogtak egy 1956-os törvényt, a Bard törvényt, meg McNeil Mitchell szenátor módosítását, és ezekkel a jogi fegyverekkel meggyőzték Wagner polgármestert. A város aztán 6-ban 5 millió dollárért megvette a termet, és Stern lett az elnök több mint 35 évre.
3: Ami egy elképesztő teljesítmény.
2: De figyelj, megint jövök a szkepticizmusommal.
3: Mondjad csak!
2: Miért küzdött ennyire a haladás ellen? Mármint ha épül egy vadonatúj, szupermodern komplexum, a Lincoln Center, akkor nem teljesen logikus, hogy a régit lebontják, miért ragaszkodott ez az öreg kőhalomhoz?
3: Hát ez a kérdés a polgármesterben is biztos felmerült, de Stern megértette azt, amit kevesen. A Carnegie Hall nem csak egy öreg épület volt, hanem egy akusztikai csoda, és maga a történelem.
2: Aha, szóval a hangzás miatt?
3: Részben. Azzal érvelt a polgármesternél, hogy a terem nem konkurenciája lesz a Lincoln Centernek. Képzeld el inkább úgy, mint a zenei oktatás és a fiatal tehetségek nemzeti központját. Lényegében megmentette a kultúrát a puszta üzleti érdekektől. És ha már itt tartunk, említsük meg Stern irodáját a Central Park Westnél.
2: Ó, igen, az a legendás iroda.
3: Képzeld el a helyet. Tele Grammy díjakkal, egy Mark Chagall által dedikált borítóval, kulcsokkal különböző világvárosokhoz, És ott volt az a bizonyos klímakontrollált szekrény a hegedüknek.
2: Mint egy igazi szentély.
3: Pontosan. De az a hely egyben a világ zenei diplomáciának a központja is volt.
2: Ami tökéletes átvezetés, mert ha képes volt megmenteni New York egyik legértékesebb ingatlanát, miért állt volna meg az ország határoknál, igaz? Irány Kína, 1979.
3: Hát ez egy hatalmas ugrás térben és időben is.
2: Az biztos. Nem sokkal vagyunk a kulturális forradalom után, ahol, és ezt érdemes hangsúlyozni, a nyugati zenét szó szerint büntetnek nyilvánították. Csak a úgynevezett 8 modell ópera volt engedélyezett.
3: Még belegondolni is félelmetes, milyen elnyomás volt ott.
4: És a kínai kormány mégis meghívta Sternt. Ebből született aztán a Mao-tól Mozartig című dokumentumfilm, ami 81-ben Oscart is nyert Murray Lerner rendezésében. Stern kb. Úgy söpört végig a helyi zenei életen, mint egy tornádó.
3: Abszolút. És a film tele van zseniális részletekkel. Például ott van a 9 éves Wang Jian.
4: A csellista kisfiú.
3: Igen, aki szandálban és ilyen piros úttörő nyakkendőben játszott. És Stern egyszerűen bekiabálta neki, hogy brávó.
4: Ami gondolom ott kb. Sokkoló lehetett.
3: Teljesen szokatlan volt. Ilyen szintű nyílt dicséret. Elképzelhetetlen. Vagy ott volt Li Weigang, aki később amúgy a Shanghai Quartet alapítója lett.
4: Ő az, aki annyira izgult.
5: Aha. A légkondicionált teremben játszott, és szó szerint láthatóan remegett a lába az izgalomtól. De Stern és az a tanári nagysága engedte végig játszani, sőt, utána még ráadást is kért tőle. Vere Cu, aki Chopint és Saint-Saëns-t játszott neki, később úgy nyilatkozott Sternről, hogy olyan volt, mint egy isten.
4: Tudod, mi jut erről eszembe? Szóval mit is jelent ez az egész? Ez kb. Olyan, mintha egy fekete-fehér világba valaki hirtelen bevinni a színeket.
5: Ez egy nagyon jó hasonlat.
4: A diákoknak megvolt az a tipikus, szovjet mintára épülő, szigorú technikai tudásuk. A képesség, hogy úgymond hibátlanul kitöltsék az űrlapot. De hiányzott belőlük a tartalom.
5: És ez felvet egy nagyon fontos kérdést, amit a film is feszeget. Mi is a zene valódi célja? Van az a zseniális pillanat, amikor Stern egy fiatal hegedűssel, Ho Honginggel dolgozik.
4: Igen, az a rész nagyon erős.
3: Stern azt mondja neki, hogy tegye le a vonót, és egyszerűen énekelje le a dallamot.
4: Énekelje el, hangszer nélkül.
3: Igen, Stern üzenete az volt, hogy nem érdekel, hogyan játszol, de mondanod kell valamit. Mert Kínában akkor a prezentáció, a külsőség volt a minden. Stern viszont megmutatta nekik, hogy a tartalom a legfontosabb. Volt ott egy mondata, ami talán a leghatalmasabb védőbeszéde a művészetek mellett. Ha nem hiszed, hogy a zene többet mond a szavaknál, akkor ne legyél zenész.
4: Libabőres gondolod. De figyelj, a diplomácia nem csak ilyen békés időkben fontos, hanem háborúban is megmutatkozik. Szóval ugorjunk a Közel-Keletre.
3: Izrael. Az megint egy teljesen más korszaka és fejezete az életének.
4: Aha. Stern nagyon szoros kapcsolatot ápolt Izraellel. Ő alapította a Jerusalem Music Center-t 73-ban, és ő volt az American Israel Cultural Foundation elnöke is. És rengeteg fiatal támogatott, mint Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman vagy Pinchas Zuckerman.
3: Ami miatt amúgy rendesen kapott kritikát is. George Sell karmester például egyszer sajnálkozott is azon, hogy Stern úgymond pazarolja az idejét ezekre az ügyekre.
4: Ahelyett, hogy a világ abszolút legjobb hegedűsévé válna, igaz?
3: Pontosan. De számára ez nem pazarlás volt, hanem küldetés. És ez a küldetéstudat csúcsosodott ki 1991. februárjában.
4: Jeruzsálemben. Az öbölháború kellős közepén. Ez talán a legikonikusabb pillanat. Szóval egy koncerten vagyunk, 800 fős közönség, és hirtelen egy iraki szkudrakéta támadás miatt megszólalnak a szirénák.
3: Képzeld el a pánikot!
4: Hát igen. A közönség gázálarc vesz fel. A zenekar azonnal lemegy a színpadról. De Stern, és ez hihetetlen, Stern visszatér a színpadra, maszk nélkül, és elkezd Bachot játszani, hogy megnyugtassa a tömeget.
3: Maszkos emberek tengerének játszani. Szürreális lehetett.
4: Jó, de álljunk meg. Megint be kell dobnom egy kérdést. Ez nem volt szintiszta őrültség? Vagy, mit tudom én, egy túlzott feltűnési viszketegség? Miért kockáztatja valaki az életét egy Bach darabért? Miközben kint bombák hullanak?
3: Hát, külső szemmel abszolút őrültségnek tűnhet, de Stern saját szavai adják meg a választ. Később azt mondta erről, és igen, elismerte, hogy szürreális volt látni azt a maszkos tengert, de úgy fogalmazott. A gázálarc átmeneti, de a zene, amit játszottam, megmarad. Ez az egyetlen ok, amiért az ember ezt csinálja.
4: Wow. A gázálarc átmeneti?
3: Zese. A zene ott nem valami szórakoztatóipari termék volt, hanem a túlélés, az emberség és a folyamatosság szimbóluma. Még a legsötétebb időkben is.
4: Hát, ez mindent elmond. Úgyhogy összefoglalva ezt a hihetetlen utazást, Stern megmutatta, hogy egyetlen ember, egyetlen zenész miként hagyhat letörölhetetlen nyomot ezen a világon. Megmentett egy fizikai épületet New Yorkban, felébresztett egy elnyomott generációt Kínában, és valós reményt adott a háború sújtotta Izraelben. És ezt a fajta szenvedést te is alkalmazhatod a saját életedben. Függetlenül attól, hogy mi a szakmád. Ha van mondani valód, és azt hitelesen adod elő, tényleg hegyeket mozgathatsz meg.
3: És van itt egy gyönyörű kontraszt, ami a végén eszembe jut. Az a férfi, akinek az irodája tele volt a világ legnagyobb kitüntetéseivel, a Grammy-k, az Emmy, az elnöki szabadságérdemrend, a francia becsületrend. Szóval amikor 2001. szeptember 22-én meghalt Connecticutban, kapott egy végtelenül egyszerű sírfeliratot.
4: Mi állt rajta?
3: Csak ennyi. Isaac Stern Fiddler. Vagyis Isaac Stern hegedűs.
4: Zseniális. Csak a lényeg. És így a végén lenne egy provokatív gondolatom számodra, kedves hallgató, ami elhangzottakból fakad, de egy picit tovább viszi.
3: Kíváncsian hallgatom.
4: A mai algoritmusok által vezérelt, mondjuk autótunnal tökéletesített világunkban, ahol a technikai hibátlanság szó szerint egy gomnyomással elérhető, szóval nem veszítjük el pont azt a nyers éneklést, azt a tökéletlen, de nagyon is mély emberi közlést, amiért Stern harcolt.
3: Hát ez az.
4: Vajon csak prezentálunk, vagy tényleg mondunk is valamit? Mi az a mi saját modern gázálarcaink, amik mögé elbújunk, és mi az a zenénk, az a tartalom, ami túl fog élni minket? Gondolkodj ezen, amíg újra találkozunk.
1: A következő percekben pedig Horváth Pista fog nekünk énekelni. 1000 éve vándorolnak a cigányok.

0: nyelvük, az életformájuk. Ez így rendben is lenne, ha az emberek tiszteletben tartanák mind egymást, mind az erdőt, mind az állatokat, mind a mezőt, mint hogy ők is ehhez a földhöz tartoznak. Itt élnek velünk együtt. Sok itt a kérdés, amit meg kellene fejtenem. Megpróbálom az elején kezdeni. Mi ad az embernek önbecsülést és tartást? Nem csak kenyérrel él az ember, tartja a mondás. Nagyon fontos, úgy is mondhatnám, hogy nélkülözhetetlen a hit, ami nélkül lehet ugyan élni, de nem érdemes. Ilyen az ősök tisztelete is. Őrizni és elevenen kell tartanunk elődeink példáját, mert a múltra épül a jelen, és jelen nélkül nincs jó jövendő. Az őseink ereje, emberi tartása ad nekünk erőt. Így tudunk szintézist teremteni a mindenséggel. Írnom kell arról, ami napjainkban történik, mert foglalkoztat, sőt, mélységesen felháborít. Válságos időszak köszöntött be a cigányok életében. Talán pontosabb lenne úgy fogalmaznom, hogy az ő életükben is. A szolidaritás teljes hiányát és nagy közönyt tapasztalhatunk. Szemléletváltásra lenne szükség. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy miért? Valaki, valahol, valamit nagyon elrontott. Vajon hol kezdődik a felelősség és hol ér véget? Létbizonytalanságban és kilátástalanságban élni sokáig nem lehet. Az embernek védenie kell magát és családját. Éhezés és félelem. Már évtizedek alatt hallottam, hogy 3 millió koldus országa és kivándorlás, ha az ember ide született, és az élet egy másik országba, kultúrába űzi, ott már baj van. Véleményem szerint ez a nemzet tragédiája. Itthon kell megtalálni a boldogulásunkat. Itt kell felnevelni a gyermekeinket. Nem lehetünk egymásnak az ellenségei. Soha nem voltunk. Soha nem leszünk. Rostás Farkas György. Dadogás. Megléptem csillaglépteket, cigány tüzeket gyújtottam. Átléptem mélységeket, hozzátok pokolból dadogtam.
1: Na, szóval képzeld el a következőt. Ősz mondjuk egy régi, poros padláson, tudod, beszűrődik a napfény, táncolnak a porszemek.
2: Aha, megvan a hangulat.
1: Igen, és a kezedbe akad egy ilyen megsárgult régi füzet, mondjuk egy napló. Kinyitod, és az első bejegyzés, amit elolvasol, valahogy úgy indul, hogy ő a világegyetem hatalmassága, meg a bolygónk csodája. Szóval ezek a legvégső kozmikus kérdések.
2: Szóval egyből a mély víz?
1: Abszolút, igen. Szinte érzed, ahogy kinyílik feletted a tér. Aztán lapozol egyet, és hirtelen mindenféle figyelmeztetés vagy finom átmenet nélkül a szöveg egyszerűen rázuhan a kőkemény fájdalmas valóságra.
2: Igen, a nyers küzdelemre.
1: Pontosan. A mindennapi túlélésért vívott nyers küzdelemre, az éhezésre, meg hát a közönyre az emberek között. És ő általában, amikor egy szöveg ennyire drasztikusan, úgymond erőszakosan vált fókuszt, akkor az ember egyszerűen összezavarodik. Igaz, ami azonnal megragadja a gallérot. Szóval üdvözlök a mai elmélyülésünkben. Ma egy nagyon sűrű, rövid, de hát annál filozófikusabb és megrázóbb szöveget fogunk közösen kibontani veled.
2: És ez tényleg egy különleges anyag.
1: Igen. A forrásunk egy részlet Rostás Farkas György archívumából, egy vallomás, aminek a címe vár cigánynak lenni sors, gondolatjel, vallomás az élet mikéntjéről. És a mai küldetésünk messze túlmutat azon, hogy csak úgy felmondjuk a leckét.
2: Mert a cél igazából megérteni, hogy hogyan is kapcsolódik össze ez a szinte felfoghatatlanul tág, kozmikus természetszemlélet a legmélyebb, hát emberi és társadalmi válságokkal.
1: Igen.
2: Mert tudod, ez a szöveg egyszerűen nem engedi meg magának azt a luxust, hogy csak úgy elméletben filozofálgasson. Elképesztő távolságokat hid alá.
1: Hú, ez nagyon igaz.
2: Mert egyszerre szól egy nagyon konkrét közösség, szóval a cigányság válságáról, miközben hordoz egy teljesen univerzális üzenetet is. A szerző nem választ a mikroszkóp és a távcső között.
1: Aha, mindkettőt használja egyszerre.
2: Így van. Hogy megmutassa, hogy a legkisebb, úgymond legkiszolgáltatottabb társadalmi rezdülés, mondjuk a nyomor, a szervesen összefügg azzal, ahogyan a világűrben keringő bolygónkhoz, meg hát egymáshoz.

0: viszonyulunk.
1: Na, ezt az összefüggést bontsuk ki rögtön az elején, mert az írás kezdete az tényleg olyan, mintha kint lebegnénk az űrben.
0: Szó szerint.
1: A szerző azzal a gondolattal nyit, hogy hát eddigi tudásunk szerint élet csak a Földön létezik. És ebből egyenesen az következik számára, hogy nagyon kell vigyáznunk erre a közös térre, amit Isten benépesített.
0: Uh-huh.
1: És tudod, mi jutott erről eszembe?
0: Na mi?
1: Az az úgynevezett overview effect, szóval az áttekintés hatás, amit az űrhajósok élnek át, amikor először néznek vissza a Földre.
0: Ó, igen, az nagyon durva élmény lehet.
1: Látják ezt a sérülékeny, vékony atmoszférájú kis kék golyót a sötétben, és hirtelen minden földi konfliktus, minden határvonal teljesen értelmetlennek tűnik. Ha messziről nézzük, a különbségek ugye eltűnnek.
0: Abszolút.
1: De várj, itt jön egy csavar a szövegben, amit hát nem teljesen értek.
0: Mire gondolsz?
1: Szóval azt mondja, hogy az emberek eltérő bőrszínét, nyelvét, életformáját el kell fogadni, ami oké. Sőt, ha megvan a tisztelet az erdő meg az állatok iránt is, akkor minden rendben. De hát ez a úgymond legyünk egy szinten a fákkal meg az állatokkal dolog, ez nem egy kicsit naívnak hangzik a 21. században?
0: Hát elsőre talán.
1: Mert a mi egész modern civilizációnk pont arról szól, hogy hát leigáztuk a természetet. Betonvárosokat építünk, hogy ne legyünk kiszolgáltatva, nem?
0: Igen.
1: Akkor miért kellene visszaállnunk, mit is ír, a mező mellé?
0: Szóval, ha csak a felszínt nézzük, ez tényleg tűnhet egyfajta, hogy is mondjam, romantikus naivitásnak, de a szöveg mögöttes logikája pont a modern ember legnagyobb tévedésére mutat rá.
1: A kontrollillúziójára.
0: Pontosan, amikor azt hisszük, hogy a technológiával mi leigáztuk a természetet, akkor valójában csak elszigeteljük magunkat a létezésünk alapjaitól.
1: Aha.
0: Ő nem azt mondja, hogy költözünk vissza a barlangokba, hanem azt a hierarchiát támadja meg, amiben az ember kikiáltotta magát a mindenség urának.
1: Értem, mert akkor.
0: Mert abban a pillanatban, figyelj, hogy az ember feljogosítva érzi magát arra, hogy kizsákmányolja a természetet, ugyanezzel a lendülettel fogja a saját embertársait is hierarchiába rendezni.
1: Hú, ez erős. Szóval a gyengébet is kizsákmányolja.
0: Így van, a kettő egyszerűen nem választható el. Számára a feltétel nélküli tisztelet, az erdő, a mező meg a másik ember iránt, az nem egy ilyen hippi jelszó. Ez a fenntartható túlélési stratégia.
1: Aha, tehát ha jól értem, a természet tiszteletének elvesztése az egyenes utat nyit a társadalmi elnyomáshoz.
0: Pontosan.
1: Ha képes vagyok mondjuk letarolni egy erdőt a profitér, akkor képes leszek átnézni a szomszédomon is, amikor éhezik.
0: Ez a lényeg.
1: És ez a közös alapfeltétel, hogy egyetlen otthonunk van, ez teszi aztán tényleg húsba markolóvá azt, ami ezután következik a szövegben.
0: Bizony.
1: Mert miután megvan ez a fizikai otthon, behoz egy belső irányt. Azt kérdezi, mi ad az embernek tartást? És itt jön a hit, meg az ősök tisztelete.
0: Igen.
1: Idézem, várj csak, így tudunk szintézist teremteni a mindenséggel. Hát ezen a mondaton azért rágcsalódtam egy darabig.
0: Mert kicsit ezoterikusnak hat.
1: Igen, kicsit olyan, mintha arról beszélnénk, hogy ha nézegetem a családfámat, akkor ettől stabilabban fogok állni a kozmoszban. Szóval hogyan lesz a nagyszülők emlékéből szintézis a mindenséggel?
0: Hát lépjünk túl a családfa puszta nézegetésén. Itt sokkal mélyebb dologról van szó. A szerző azt az állapotot írja le, amikor te nem egy ilyen elszigetelt, gyökértelen atomként bolyongsz a világban.
1: Uh-huh. Hanem?
0: Hanem egy láncolat részeként tekintesz magadra. Képzeld el úgy, mint egy hidat, ami a múltból tart a jövőbe. És neked, a jelen emberének az a feladatod, hogy ezt a hidat tartsd.
1: Aha, ez jó hasonlat.
0: És amikor eljönnek a krízisek, mert el fognak jönni, akkor az ősökből merített erő nem valami passzív nosztalgia, hanem egy kőkemény gyakorlati túlélési eszköz.
1: Értem.
0: Gondolj bele, ha tudod, hogy a felmenőid milyen felfoghatatlan küzdelmeket, kirekesztettséget éltek túl azért, hogy te egyáltalán létezz.
1: Az azért ad egy tartást, igen.
0: Pontosan, egy olyan morális gerincet, amit a külső körülmények nem tudnak csak úgy eltörni, Szóval a szintézis a mindenséggel az az, hogy felismered a felelősségedet ebben a gigantikus idővonalban.
1: Ó, értem már. Tehát ha elveszítem ezt a kapcsolatot, nem tudom honnan jöttem, akkor az első komolyabb vihar simán elsodor, mert nincs horgonyom.
0: Így van, nincs mibe kapaszkodni.
1: És pont erre a horgonyra van a legnagyobb szükség, mert a szöveg következő részében, hát ott történik valami, ami szinte arcul csapja az embert.
0: A váltás, igen.
1: Igen, ebből a fenkölt spirituális nyugalomból egyszer csak bezuhanunk a legnyomorúságosabb valóságba. A szerző szinte kiabál a papírról, hogy írnom kell arról, ami napjainkban történik, mert mélységesen felháborít.
0: Vége a merengésnek.
1: Vége, bizony. Válságos időszak van a cigányok életében, írja, de rögtön hozzátesz egy finom, de nagyon súlyos kiegészítést. Talán pontosabb lenne úgy fogalmaznom, hogy az ő életükben is.
0: És ez az is szócska nagyon fontos.
1: Hihetetlenül beszédes, hirtelen behúz mindenkit a képbe. De ami engem itt megakasztott, az az ok, amit megnevez. Éhezés, félelem, oké, de a legfőbb bűnnek a szolidaritás teljes hiányát tartja.
0: A közönyt.
1: Igen, a közönyt. És tudod, én sokszor érzem úgy, ha körülnézek, hogy az emberek egyszerűen csak önzőbbek lettek manapság.
0: Aha.
1: Mindenki befelé fordul, saját magával törődik. Ő is ezt az emberi megromlást látja.
0: Hát nem feltétlenül puszta önzésként diagnosztizálja, és ez egy óriási különbség. Ő egy sokkal fájdalmasabb rajzot ad erről.
1: Mire gondolsz?
0: Azt írja, hogy létbizonytalanságban élni sokáig nem lehet. Az embernek védenie kell magát és a családját. Éhezés és félelem. Na, itt a kulcs.
1: Szóval a közöny nem gonoszság.
0: Nem, a közöny a félelem mellékterméke. Amikor egy társadalomban elural mindent a létbizonytalanság, ott működésbe lép a legősi biológiai túlélési ösztön.
1: Maslow piramis, ugye?
0: Teljesen az aljára zuhanunk vissza. Ha egy szülő azon retteg, hogy miből vesz kenyeret, akkor a figyelme beszűkül. A félelem egy olyan vastag páncélt von köréd, ami fizikailag blokkolja az empátiát.
1: Hú.
0: A szomszéd fájdalma egyszerűen nem fér be abba az elmébe, ami a puszta túlélésért küzd.
1: Gondolj csak bele, te is, ti hallgatsz minket, ne valami absztrakt válságra, hanem mondjuk a saját mindennapjaidra. Hányszor mész el lehajtott fejjel egy probléma mellett?
0: Igen, pontosan.
1: Hányszor görgetsz át fásultan egy segítségkérő poszton? Vagy nyomsz ki egy ismerőst, csak mert a napi stressz, a meló, az árak emelkedése felülről?
0: Mert elfogyott a sávszélesség.
1: Így van. Nem vagy rossz ember, csak elfogyott a belső kapacitásod arra, hogy másokkal törődj. És ez a szöveg kíméletlenül rávilágít, hogy a létbizonytalanság pontosan ezt teszi velünk társadalmi szinten is.
0: Abszolút.
1: És a legrosszabb, amit említ, az a felelősség áthárítása. Hogy valaki valahol valamit nagyon elrontott.
0: Hát igen, ez a tömeges közöny legbiztosabb tünete, amikor a rendszer szintű bajokat egy arctalan valakire toljuk.
1: Mert akkor mi meg vagyunk mentve a cselekvéstől, nem?
0: Igazán tragikus, ahogy ő is írja, hogy ez nem marad elméleti szinten.
1: Fizikai következménye lesz.
0: Bizony.
1: És ezzel rá is kanyarodunk arra, hova vezet ez a kimerültség. A fizikai meneküléshez. A kivándorláshoz. Ezen a ponton behoz egy kifejezést, ami nagyon, hát, megállított engem.
0: A koldusokra gondolsz?
1: Igen, hogy évtizedek óta hallja, hogy 3 millió koldus országa. Ez egy borzasztóan terhelt történelmi mondat. Miért nyúl vissza egy 100 éves frázishoz a jelenlegi válságnál?
0: Pontosan a ciklikusság miatt. Ez ugye a 30-as évek Magyarországának a látlelete volt, a mi szegénység, nincstelenség szimbóluma, amit rengetegen megírtak.
1: Uh-huh.
0: És amikor ezt a sebet feltépi, azt üzeni, hogy hiába telt el 100 év, hiába vannak okostelefonjaink, a társadalom szakadásai, a létbizonytalanság újra itt kísértenek. A feldolgozatlan generációs traumák visszatérnek.
1: És ha otthon nincs kiút, akkor mi marad?
0: A távozás.
1: A kivándorlás. És ezt ő nem úgy írja le, hogy manapság szokás, mert ma a mobilitás, a külföldre költözés, az sokszor lehetőség, karrier.
0: Kaland, igen.
1: Igen, de nála szó sincs erről. Hoznék ide egy analógiát. Beszéltünk az ősökről, a gyökerekről. Ez a kényszerű migráció olyan, mintha egy mélyen gyökerező fát traktorral akarnád kitépni a talajból, hogy erőszakkal átültest egy idegen földbe.
0: Ez nagyon találó.
1: Nem azért mész el, mert akarsz, hanem mert az élet elűz. Ez nem lehetőség, ez száműzetés. Sőt, egyenesen a nemzet tragédiájaként hivatkozik rá.
0: Mert az átültetés során sérül az a bizonyos híd a múlt és a jövő között. Hogyan őrzöd meg a tartást, a szintézist a mindenséggel, ha minden energiádat az emészti fel, hogy gyökértelenül túlélj egy idegen közegben?
1: Sokszor másodrendűként igen.
0: Így van. A szerző kimondja, hogy itthon kell megtalálni a boldogulást, itt kell felnevelni a gyerekeket. Mert csak azon a talajon tudnak a gyökenek erős tartást adni, ahová nőttek. A gazdasági kényszer ezt zilálja szét.
1: És tudod, amikor már azt hinnéd, hogy a szöveg teljesen belesüllyed ebbe a kilátástalanságba, akkor jön egy hihetetlenül erős, szinte asztalra csapós felkiáltás.
0: A végszó, igen.
1: Azt írja, hogy nem lehetünk egymásnak az ellenségei. Soha nem voltunk, soha nem leszünk. Engem ez letaglózott. Megmutatja az összes nyomort, aztán egyszerűen visszautasítja az egészet. Honnan veszi ezt a meggyőződést ennyi szenvedés után?
0: Hát ez a keretes szerkezet jemjárítása. Ezzel tér vissza a legelejére.
1: A kozmoszhoz.
0: Igen. Miért nem lehetünk ellenségek? Mert ahogy az elején írta, mindannyian egyetlen közös otthon, a bolygó lakói vagyunk. A logika körbeér.
1: Aha.
0: Akár mekkora is a baj, akár mennyire logikusnak tűnne a félelem miatt a másikat okolni, egyszerűen nem tehetjük meg.
1: Mert azzal mit pusztítunk el?
0: Azt a végső, kozmikus alapot, ami egyáltalán lehetővé teszi a létezésünket a Földön. Ezzel a felkiáltással egy elvi fundamentumot tesz le, a túlélésünk feltétele az egymás elleni harc megtagadása.
1: Micsoda utazás volt ez. És te, aki velünk tartottál, remélem érzed, hogy milyen elképesztő távolságokat jártunk be.
0: Hatalmas utat.
1: Elindultunk az űrsötétjéből, attól, hogy az erdő, az ember egymás mellé van rendelve, aztán leástunk a múltba, megértettük, hogy az ős példája az a horgony, ami megtart a viharokban.
0: Igen, a belső tartás.
1: Aztán szembesültünk a kőkemény valósággal, azzal, hogy a túlélésért vívott küzdelem hogyan szül közönyt és apátiát, elvágva a szolidaritást. És eljutottunk odáig, hogy mekkora tragédia, amikor ez a kilátástalanság kiszakadja az embert a saját földjéből.
0: És mindennek a magja, figyelj, ami ezt összetartja, az a te személyes felelősséged. Nem valami arctalan valakié.
1: Aha, pontosan.
0: A világrendje ott kezdődik, hogy felismered a másikat, és döntesz arról, hogy a saját félelmeidet nem hagyod közönnyé válni. Hogy ellenállsz az ösztönnek, ami a másik ellen fordítana.
1: Erre kérünk most téged is. Vidd magaddal ezt a gondolatot mára. Gondolkodj el egy pillanatra a saját gyökereiden. Kik azok a felmenők a családodban, akiknek a küzdelme példát ad neked? Mibe kapaszkodsz te a kihívások idején? És hogyan küzdesz meg azzal a mindennapi kimerültséggel, ami miatt legszívesebben elfordítanád a fejed?
0: És mielőtt búcsúzunk, hagyjuk itt neked az utolsó provokatív kérdést, ami ebből a vallomásból fakad.
1: Halljuk.
0: A szerző kimondja, hogy a kényszerű elvándorlás tragédia. De vajon mi történik egy közösség emberi tartásával, amikor az embereit a puszta félelem szórja szét a világban? Tényleg át lehet ültetni ezeket a mély gyökereket egy idegen kultúrába úgy, hogy az a gerinc egyenes maradjon? Vagy az emberi tartásunk örökre ahhoz a fizikai földhöz van kötve, ahová születtünk?
1: És ahogy ezen a képzeletbeli padláson becsukod a naplót, hirtelen már nem is olyan távoli az a hatalmas kozmosz. És ami fontosabb, nem is másoké az a küzdelem, ami ide lent folyik. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál ebben az elmélülésben. Gondolkodj el ezen, és vigyázz magadra, meg persze a melletted lévőre is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: A mai műsorban Isaac Stern hegedű művész életét idéztük fel, aki 106 évvel született ezelőtt. A műsor második felében pedig Rostás Farkas György archívumából idéztük fel a Cigánynak lenni sors, vallomás az élet mikéntjéről című írását. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a holnap este folyamán is. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

0: szeges.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Szerdán mutatja be a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakcióvezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ retro diszkó is lesz. A vendégeket sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vizitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegesége között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura és íris fotózás. A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el. Továbbra is népszerűek a panelek a lakásvásárlók körében. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértő szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közlekedési kapcsolatok tovább növeli értéküket a lakáskeresők szemében. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az F1 Hungaroring kombinált napi jegy a BKK járatain Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járatokon érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100R Reptéri Expressre és a járatokra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról is beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon-nagyon-nagyon különleges vendégem van, ugyanis szintén zenész, fogalmazhatok így, hiszen a médiában dolgozik, ott tevékenykedik. Műsorvezető vagy, ugye?
6: Papír szerint igen.
5: Tehát ki is mondom a nevét, Mártoni Edinával beszélek. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívást.
6: Én köszönöm, hogy hívtál, hogy mindenkit üdvözlök, téged is, Armando.
5: Nos, egy picit különleges lesz így ez a dolog, hiszen a pályádról fogunk beszélgetni. Erről beszéltél már máshol?
6: Nem, és képzeld el, hogy nem csak a pályámról nem beszéltem sehol, hanem maga az életutamról sem beszéltem, pedig azt mondtam, hogy mindig fogok róla, vagy nem mindig, hanem valamikor fogok róla írni egy könyvet, hogy azért tudják már azt, hogy mi van a mögöttes tartalmak tényleg mögött, a színfalak, a kulisszák mögött, mert tehát mindig látják, ami a social médiában történik, minden happy, minden tök jó és szép, de hogy mögötte mi van, vagy hogyan épült fel az az egész, a soha meg nem kérdezte senki, csak mindig újjal mutogattak. Tehát, hogy nem beszéltem sehol sem.
5: És az Istennel való kapcsolatodról, arról pedig beszéltél?
6: Figyelj, én próbálkoztam, mert én soha nem titkoltam azt, hogy én hiszem az Istent és vallom, de... Tehát, hogy vannak olyan, úgymond most már lehet, hogy csúnyán fogok most fogalmazni, klisé szavak, amiket használunk mi emberek, akár hívők, akár nem hívők, mert elterjedtek. És sokan azt hiszik, vagy azt gondolják, hogy ha én mondom azt a kifejezést, azt a mondatot, hogy én csak ilyen megrögzültségből, klisészerűen mondom, de nem, hanem én azt tényleg tiszta szívből mondom, mert én azt úgy is gondolom, úgy is hiszem. És az emberek, mikor ezt meghallják, akkor így... kicsit megrökönyödve néznek rám, vagy hogy na, mi van veled, még egy istenemet meghalok, akkor inkább elmegyek, vagy valami, mert miként is volt ilyen, hogy tévéműsorban nem szóltak, hogy fejezzem be az istenezést.
5: Ó, oh, wow, ez azért elég különleges dolog, és ilyenkor így átértékelődik bennem is, hogy tényleg értékeljem azt, hogy itt viszont szabadon ebben a két órás műsorsávban beszélhetek Istenről, tehát ez azért elég furcsa dolog. Ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején.
6: Kezdjük.
5: Hogy nőttél föl? Milyen volt a te gyermekkorod, és mi volt gyermekként az Isten képed?
6: Hát igazából, tehát, hogy én egy nagyon kis faluban nőttem fel, és ugye nekem van két fiútásom, egy bátyám, egy öcsém, és ugye nekünk a család az mindig is hívő volt, tehát nekem például az apai nagyszülő az alámerített keresztény, ugyanúgy az apunak a húga is alámerített keresztény, ők járnak otthon ilyen, hát kisebb gyülekezeteknek nevezzük ezeket mi ott, és ők járnak ilyen dolgokra, ilyen helyekre, és nagyon sokszor volt az, hogy voltak ilyen összejövetelek, ilyen hittérítő pásztorok által, ahova mi is elmentünk kicsiként, és mindig beleláttunk ezekbe, és láttuk azt, hogy hogyan tesznek bizonyságot egyes dolgokról, és tényleg mi ebben nőttünk fel, tehát nekünk nem is volt az a séma, hogy nekünk nem kell az Istent hinni, meg nekünk otthon családon belül is nem volt ránk erőltetve, hogy igenis neked hinned kell, megtanulnod kell, hanem ránk volt bízva, de viszont mindig tudatosították bennünk azt, hogy van valaki, van egy felsőbb hatalom, van, akit nevezünk Istennek, Jézusnak, bárkinek, akiben nekünk hinni kell. Ugye kicsiként nagyon nehezen fogadjuk el ezt, és értjük is meg ezeket a dolgokat, de valahogy úgy voltam vele, én személyem szerint, hogy én mindig is hittem, és tudtam azt, hogy ha nincs kihez szólnom, ő mindig ott van velem, és ő hozzá mindig szólhatok, és benne mindig megbízhatom. És sajnos elég sokszor történt velem ez, mert... Hát 13 éves voltam, amikor elkerültem otthonról egy hatosztályos gimnáziumba, és hát ez volt az első ilyen gimnázium Magyarországon, ami egy hívőiskola volt, egy evangélikus iskola. Nekem ez egy kicsit fura volt, mivel hogy az én saját hitemet nézve, vagy az ilyen besorolásomat nézve, én református vagyok, de ugye itt külön ki vannak alakítva, ugyanígy a reformátusoknak is, meg bármelyik egyházi felekezethez tartozáshoz való dolgok. Na és elkerültem oda, és ugye itt ezáltal is rá voltam arra, hogy nekem templomba kellett járnom, hittanra, áhita, stb. Tehát, hogy nem volt az, hogy én egy pillanatra is el tudjam felejteni azt, hogy nincs Isten, vagy nincs egy felsőbb erő, akivel mellettem van, és támogat. És tök mindegy, hogy most rossz dolog történik, vagy jó dolog történik, minden okkal, és mindig azért történik, mert ő tudja, hogy nekem később mi lesz a jó. Úgyhogy én így nőttem fel ebben, hogy tényleg nekem az iskolából, az iskola szemszögéből is ez mérvadó volt. Ugye utána én átkerültem egy másik, ugyanilyen hatosztályos gimnázium, ami közelebb volt egy kicsit az otthonhoz, azért 13 évesen egy kollégiumba beraknak, és két hetente jársz haza, hát ezért eléggé megviselt, és nagy törés volt bennem, én úgy gondolom, de átkerültem Kisvárdára, ami már egy református iskola volt, szintén zenész szakon, úgyhogy azt viszont azt nagyon szerettem, azt a sulit, én nagyon szerettem oda járni, nagyon szerettem templomba menni minden reggel, hétfő reggel menni áhítatra, meg ilyenek, és emlékszem még annyira, szerelmes voltam a tiszteletesbe is, annyira csodáltam, ahogy mondja, ahogy énekel, ahogy prédikál, úgyhogy nekem így teltek a kisgyerekkoraim, tehát a gyerekkorom, a diákévei, minden.
5: Hogy kell elképzelni egy ilyen evangélikus vagy református iskolát? Tehát, hogy ugyanolyan tantárgyaid vannak, csak meg van fűszerezve egy kis hittanórával, vagy azt kell elképzelni, hogy mint amin olyan órád van, hogy az apostolok cselekedete óra, vagy evangélium óra, vagy ilyesmi?
6: Hát figyelj, nem a pálcát neveltek belőle, azért azt tudjuk, tehát nem. Természetesen ugyanúgy működik ezekben az iskolákban is minden tanítási óra, mint egy normális iskolában, csak ugye hát itt a kötelező az, hogy ugye van minden héten beiktatva egy áhítat, ami azt jelenti, hogy templomba kötelező menni. Ugye van kötelező hittanóránk, ugye, ahol a tiszteletes úrral, vagy a kinevezett ilyen áhítatot, vagy mi tartó tanárral vagyunk, és ugye tanuljuk a Biblia folyamatát, a bibliai idézeteket, és stb. Igazából nincsen nagy változás benne. Még annyi van, hogy ugye nekünk vasárnaponként ez a suli által kötelező, úgymond kötelező volt idézőjelesen, tehát, hogy menni templomba. Uh-huh. Tehát látogatni kellett a templomot, mivel, hogy ez egy hívőiskola, ezért oda tartozunk, és a többi van különböző vonzása. Mondjuk ezt igazából nem is nagyon értettem, mert ez egy kicsit nekem ez ilyen, hogy is mondjam neked, erőltetetnek hatott az, hogy kötelezzek, mert volt egy kis papírunk, amit alá kellett mindig iratni a tiszteletes úrral, hogy na, te igenis itt voltál, ha nem, akkor is, és ez nekem egy kicsit erőltetett volt, hogy minden vasárnap 11 órakor már ott vagy. És
5: személyesebb lett volna, hogyha ez fakultatív alkalom és szíve joga az embernek?
6: Hát figyelj, nekem jobban esett volna az, hogyha azt mondják, hogy van egy hónapban 4 hétvége, most teszem fel, és amikor neked kedved van, vagy amikor téged hív az úr, akkor menj el, és legyél ott. Nekem ez sokkal szimpatikusabb lett volna, nem az, hogy már pedig neked minden vasárnap ott kell lenned, mert azért ez ilyen, nekem ez ilyen kicsit erőltetett, vagy erőszakosan hat. De hát, ha ezt kívánja haza, akkor elmegyünk, tehát el is mentem.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most elmegyünk zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább, maradjatok velünk.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolj Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
6: Hát én is köszöntelek újra, Armando, és a hallgatókat is.
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket a zene előtt, hogy hát vallásos iskolákba jártál.
6: Templomba kellett mennem erőszakkal. Nem. Tehát, hogy azért az erőszak az túlzás. De szóval, hogy mennem kellett, igen. Tehát itt hagytuk abba. Igazából nem volt ez ilyen nagy vasziz, de sőt, én nagyon is szerettem, és én nagyon is hálás vagyok ezért az Istennek, vagy nem is tudom azért, hogy egy kicsit anyu lett az ilyen a keze, vagy a nem tudom milyen az ő útmutatója, hogy én nekem segítsen, hogy igenis, mennem kell tanulni, ilyen suliba, ekkor, pont így el, mert szerintem, hogyha abban az időszakban én nem ebben az iskolába kerülök, vagy nem kezdem el, akkor szerintem...
5: Züllöttebb lettél volna?
6: Züllöttebb nem lettem volna, mert azért a nevelésünk azért az nekünk nem olyan volt. Tehát nem ez a klasszik, most hogy fogalmazzak, hogy ne bántsak meg senkit sem, ez a klasszik roma forma, hogy neked 14 évesen akkor is házasodnod kell és szülnöd kell, hanem nekünk azért tényleg az volt, hogy tanulj, legyen belőled valaki, mert ugye a mai világban nem fogsz megélni a szociális segélyből vagy a közmunkából, mert nem lehet, hiába mondják, hogy meg lehet, nem lehet. És azért nem lettem volna, de biztosan, hogy mai nap, most itt ülök 31 évesen, nekem már most biztosan lenne 3 gyerekem, és otthon ki lennék szolgáltatva egy férfinak, akinek lehet, hogy nem lenne több a havi betevője, vagy a havi bevétele, mint nem tudom, mint 40-50-60 ezer forint, amiből nem lehet mit kezdeni, én úgy gondolom. és tehát, hogy tényleg visszatérve, én nagyon hálás vagyok az Istennek arról, hogy anyának akkor adott egy ilyen sugallatot, hogy menned kell, és tenned kell a gyermekedél. Lehet, hogy rossz lesz akkor a lányodnak, meg neked is, mert hát azért egy szám lánya vagyok, elmegyek onnan, meg ilyenek, de hogy menni kell, tenni kell, és hagyd menjen, és legyen egy kis esze, egy kis nyugalom, és akkor nem lesz ebbe a világba benne. És én nagyon hálás vagyok ezért tényleg, mert rosszul éltem meg, de itt látszik az, hogy minden rosszban ott van a jó, és ezt csak később tudjuk felfogni, vagy megérteni.
5: Amikor ebbe az iskolába jártál, itt nyilván itt csak az érettségre készítettek fel téged. Te itt már álmodoztál róla, hogy valaha műsorvezető, médiában dolgozó, szerkesztő, riporter, akármi leszel?
6: Hát figyelj, én egész kis általános iskolás korom óta én mindig is ilyen humán beállítottságú voltam, tehát hogy nekem a matematika vagy bármilyen reál, ezt inkább hagyjuk, tudod, a pénzt meg tudom számolni, nevem le tudom én addig, oké. De hogy én mindig humános voltam, és nagyon sok ilyen mesemondó, versmondó, prózamondó versenyre jártam, mindig meg is nyertem, hál' Istennek, és tök büszke voltam magamra, és gondoltam, hogy valamit kellene ezzel kezdeni. És ahogy teltek múltak az évek, jöttek ilyen műsorok, ahol elkezdtem kicsiként anyámmal feljárni, castingokra szerepelni, stb. És így egy jobban magaménak éreztem. Csak mindig volt egy visszahúzó valami, egy visszahúzó dolog, vagy akár a származásodból származás miatt, vagy bármi miatt így megvetettek az emberek. Ugye régen még nem volt azért ennyire elfogadott, hogy bárki félig roma, vagy esetleg tartalmaz valamennyi mennyiségben romát nyomokban, tehát hogy ez nem volt elfogadott, és régebben így tudod, így nézték az emberekre, vagy megvetették az embereket, és nem fogadták el. És hiába voltál te halálnormálisabb, mint a másik, nem tudom, 10 000 fehérbőrű, vagy magyar, ekte magyar származású ember, nem néztek olyan szemmel rád, és mindig voltak ilyen visszahúzó erők, hogy na hát most épp ezért nem, vagy azért nem, és pont ez az, hogy az iskolában is mindig az volt, hogy így egy kicsit kirekesztettnek éreztük magunkat azért, mert mi mondjuk tartalmazunk romavért, vagy van bennünk romavér, és tehát, hogy így viszont mindig az volt, hogy visszafogtam magam, jó, akkor nem csinálom, akkor nem lesz belőlem semmi, akkor elvégzem az iskolát, aztán leszek ez, meg leszek az. De utána mindig az volt, hogy hát ez az én álmom, akkor miért ne valósítsam meg, miért kell nekem megfelelnem XY embernek, aki tökre nem jobb, mint én, és miért kellene meghunyászkodnom, holott tanult vagyok, úgy relatíve néha még intelligens is, és igazából is így mindig jöttek ilyen nagyobb erők, amikor fel tudtam magamat szívni, és nagyon sokszor voltam a padlón, vagy amíg a padló alatt is, és mindig megfogtam a saját helyemet, és húztam fel, és nagyon sokszor történt ez meg, de itt vagyok, megcsináltam, és még megcsinálom, megyek, aztán majd egyszer csak lesz valami.
5: Nos, belecsaptál abba, hogy most már eljutottál odáig. Na de mi volt az utad? Tehát ott leérettségiztél?
6: Én ott, igen, csináltam egy szakmát ott, még volt egy boltjeladói szakmám, aztán ugye feljöttem.
5: Abban dolgoztál egyébként?
6: Csak gyakorlati szinten. Nem, csak gyakorlati, mert ugye nekünk kötelező volt gyakorlatra menni, 2 éves volt ez a suli, és ugye ott kötelező volt elmenni gyakorlatra a boltba, ezért milyen szalámit szeletelni, meg stb., de jobban inkább árut pakoltattak velünk, persze miért is, ne?
5: Jó nehéz vizeket, üdítőket
6: pakoljátok. De figyelj, de én paraszt vagyok, parasztlány, meg panorra én virom. Tehát ezen nem volt probléma, nem kellett konditerembe járni. Érdettek, sok pénzt megspóroltak. Úgyhogy igen, akkor, de csak annyi volt, annyit dolgoztam, mert utána nem is, tehát hogy lehet, hogy ez most csúnyán hangzik, de én nem is szerettem volna benne dolgozni, mert én úgy gondoltam, hogy szegény eladók, boltosok, jó, most nem a mai világban, hanem a régi világban, most azért elég jól keresnek. A régi világban ki voltak zsigerelve, tehát rohadt sokat dolgoztak, semmi potom pénzért. És én ezt nem bírtam volna elviselni. Nem vagyok egy nagyra vágyó, de én tudom azt, hogy én nagyon szegény körülmények között nőttem fel, és mikor anyunak el kellett menni napszámba, hogy a ballakási blúzomat meg tudja venni még pluszba, akkor ez, tehát, hogy nekem nem fog már elég lenni a kevés, mert tudom azt, hogyha lesz egyszer egy gyerekem, én nem fogom azt mondani, hogy nincs, vagy hogy nem. És én már megint nem magamra gondolok, hanem én már a jövőre, megint az, hogy mi lesz, hogy lesz, és a többi. Úgyhogy nem dolgoztam benne, mert én azt gondoltam, hogy én nem erre vagyok hivatott, én nem gondolom azt, hogy kevés forinttal a jövőt meg lehet alapozni. Mert van, akinek ez teljesen oké, és azt sem ítélem el, de szerintem nem lehet ezzel egy jövőt megváltani. Vagy akkor nem lehetett, most azért itt megnézzük különböző üzletláncoknak a fizetési bérét, azért az
5: meg hogy van-e rá kapacitásod? Neked egyedülállóként volt rá lehetőséged, hogy te az eladóból tovább lépjél és fejleszd magad, mert hogy nem vagy megelégedve azzal, de mondjuk aki már tényleg ott tart, hogy már van 2-3 gyereke, vagy férnél van, vagy nagyon betegek a szülei, és ott kell maradnia abban az adott faluban, és csak a helyi boltba tud elhelyezkedni, dolgozni, ott azért sajnos tényleg ki tudják zsigerelni az embereket. Na de, térjünk oda, hogy akkor tudtad, hogy benned több van, és te nem vagy ezzel megelégülve. Valami ambíció volt benned, hogy te ennél többre vagy képes, és többet szeretnél idézőjelbe letenni az asztalra. Akkor már tudtad, hogy mit? Tehát azt tudtad, hogy eladó nem szeretnél lenni abban az időben.
6: Igen.
5: Mi akartál lenni utána?
6: Figyelj, én még mai napig nem tudom, hogy mi akarok lenni. Én papírgyűjtőnek hívom magam, én sminkes vagyok, én azóta cukrász lettem, elvégeztem a TV2 akadémiát. Tehát én nagyon sok mindent csinálok, és nagyon sok mindent tanulok. Én tényleg papírgyűjtőnek nevezem magamat, mert én mai napig keresem a helyemet. Lehet, hogy ez már kicsit ilyen faramúci helyzetben azt mondják, hogy ha 30 évesen nem találtam meg magát, ez nem is fogja. Szerintem soha nem késő megtalálni, és én akkor sem tudtam, de azt tudtam, hogy nem fogok ott leragadni, és tudtam azt, hogy nekem mennem kell, tovább tennem kell.
5: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk szintén, meghallgatunk egy jó kis dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk itt a 100.3 Rádió Dikken.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina az én vendégem. Köszöntelek ismét a stúdióban.
6: Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
5: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy egy elég érdekes dolgot mondtál magadra, papírgyűjtő.
6: Igen, és nem újságpapír.
5: Igen, és ez azért van, mert hogy több szakmát elvégeztél. Felsorolod nekünk, kérlek, hogy miket végeztél, és hogyan?
6: Hát ugye van a boltjeladó, van egy cukrász, van a TV2 akadémiás műsorvezető szakom, van egy sminkes, tehát hogy így vagyok. Van egy dajka vagyok. Igen, hello, aztán gyerekek. De azt mindig elfelejtem, az a legfrissebb. Nem hazudok, most hazudtam, mert hogy a cukrász a legfrissebb, és mindig elfelejtem, mert azt is tett, hogy így megvan, és megvan, de hogy nem tudom, nem fogok, imádom a gyerekeket, de nem fogok benne szerintem dolgozni, mert jelenleg most nincs rá kapacitásom erre. Szóval igen, van egy pár.
5: Mi volt az ambíciót, hogy újabb és újabb szakmákat szerez? Mindig mellé nyúltál? Most felmerül a kérdés, hogy hát elvégeztem ezt is, de nem jó, ezt szeretném inkább, hát ez se jó, inkább a következőt szeretném, vagy csak szimplán mindegyik tetszik, és mindegyiket ki akartad próbálni?
6: Nem tetszik.
5: Egyik sem?
6: Egyik sem tetszik jelenleg.
5: Keresünk. Kedves hallgatóink, írjatok nekünk SMS-ben szakmákat, amit elvégezhet.
6: Csak akasztott ember nem szeretnék lenni. Egyébként mindent is kipróbálok. És felkérések a ringőre. Nem, már most nem tetszik, de viszont nem bánom, hogy megvannak. Az nem kér enni az a papír, én úgy gondolom. És soha nem tudni, hogy később mikor tudom felhasználni, vagy mikor lesz az nekem előnyömre. Úgyhogy, de tényleg nem tudom, hogy miért kezdtem mindig új szakmába. Talán mindig kerestem azt a pici rést, azt a mai, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, a mai világban, a 21. században mindig olyan dolgok történnek, amikor mindig valami másba kell belekezdeni, mert van egy világjárványunk, van egy háborunk, jön egy nagyon nagy infláció, amikor nem tudod, hogy mibe kezdje bele. Például én a cukrász szakmát, én azt azért csináltam meg, mert szerettem volna nyitni egy kézműves ilyen torta műhelyet, ahol csak egyedi formatortákat készítek. De jelen esetben ekkora inflációnál, ugye, amit köszönhetünk a háborúnak is, nem tudom kivitelezni, hiszen egekben vannak a rezsiszámlák, minden, és egy újonnan induló ilyen kis hát cégnek, nevezzük cégnek, vagy nevezzük bárminek, nem hiszem, hogy most ez egy jó időszak lenne. Tehát most ezzel szintén
5: lehet,
6: várom.
5: Lehet, hogy 10 év múlva meg nagyon jó lesz.
6: Lehet, hogy 10 év múlva, csak várjam ki, tudod, maradjak életben 10 év múlva. És akkor jó lesz. Tehát, hogy én azt például azért csináltam, úgyhogy akkor, amikor elkezdtem, mindennek volt valami miértje, de hogy végigvinni egyiket sem tudtam valamiért. De biztos van oka, csak jelenleg ugye még most ezt nem értem, meg nem is fogom érteni, mert majd eljön az idő,

0: ott igaz, műsorvezető szakon végeztem, de mint tudjuk, ez nem feltétlen azt jelenti, hogy egyből te műsorvezető leszel. Természetesen tanulni kell, nem, tehát hogy oké, mindenki születik egy bizonyos tehetséggel, hogy majd ért a mikrofonhoz, a kameráktól, nem fél, stb., de mindent tanulni kell folyamatosan, és én azért tisztában voltam, hogy nekem nem ad, például sokan azért mennek oda, hogy kontaktokat gyűjtsenek, vagy cseréljenek kontaktokat, vagy ismerettség. Csak hogy nekem ezt nem tudtam megadni, mert én már oda mentem, és például nekem, akik tanáraim voltak, tök rég ismertem őket, és jobba voltam velük, és mai napig szeretem, imádom őket, de hogy nekem például ezt a részét nem tudta kimeríteni ez az akadémia, de viszont azt, hogy folyamatosan tanuljak, és ott legyek a tűzhöz közel, azt viszont igen. És ugye én jelenleg is benn dolgozom, és nekem ez tök jó, én nagyon szeretem, és végre elmondhatom, van egy olyan munkahelyem, ahol szeretek bejárni, és érdemes felkelnem reggel, és tök mindegy, hogy este úgy megyek haza, hogy fáradtan, de minden nap hálát adok az Istennek, hogy van munkahelyem, és ez nem ez a közhelyes szólás, hanem igenis én mondok egy imádságot, hogy köszönöm Uram, hogy, és most itt borsózom, mert minden, köszönöm Uram, hogy nekem van munkahelyem, és olyan munkahelyem, amit szeretek. Nagyon nagy megpróbáltatások vannak bent, mert olyan dolgok kérnek, amit tényleg nagyon nehezen viselek el, és lelkileg van úgy, hogy sokszor, nagyon sokszor összeesem, és összetörök odabent, de nem adnám fel akkor sem. De mert tudom, hogy majd ebből építkezek meg, meg tényleg az, hogy az Isten mindig a legerősebb embereinek, a legerősebb szolgáinak adja a legnehezebb feladatokat, és én mindig ilyenkor erre gondolok, hogy na nekem ez biztos azért adta, mert terve van velem, és hogy meg kell ugranom, és hát itt vagyok, állok elébe.
1: Nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy ennyire belementél ebbe, hogy ezt Isten adja. Ezt nagyon sokszor csak felületesen szoktuk mondani, hogy hála Istennek tényleg ez történt velem, vagy hát igen, az Isten megsegített, de most látom benned tényleg azt, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Amikor te elkezdted ezt az egészet, akkor te gondoltál erre, hogy ez így lesz, vagy teljesen szabadon hagytad, és úgy voltál vele, hogy hát legyen meg az Istennek az akarata.
0: Figyelj, azért mindig vannak bennem is kétségek, tehát, hogy ott van az, hogy legyen meg az Isten akarata, de ott van a te akaratod is, a szabad akarat. Tehát az Isten tud neked adni egy útmutatást, de ott van a te szabad akaratod, ami nélkül az útmutatás semmit nem ér, mert ha neked ahhoz nincs erőd, vagy bátorságod, akkor hiába lesz előtted, akkor sem fogod meglépni. Tehát, hogy itt tényleg mindig az van, hogy én úgy mentem oda, hogy oké, akkor most Uram, rád bízom magamat, de adj annyi erőt is hozzá, hogy én tudjak lépni. Mert hogy anélkül, hogy az én szabad akaratom, az én szabad erőm nélkül nem tudok lépni, akkor tök mindegy, hogy milyen utat mutat nekem a Jóisten, mert nem fogom észrevenni, mert hülye leszek hozzá. És hogy én ezeket mindig tudom, vagy próbálom egy kicsit az agyamban így helyre rakni, meg kontrollálni, mert azért tisztán kell látni. Hiába van az embernek egy hite, meg tényleg elolvashatjuk a Bibliát A-tól Z-ig, meg mit tudom én, meg hallgathatunk mindenféle hittérítő dolgot, ami tök jó, klassz, csak hogyha az ember nem érti meg, és nem tudja hova rakni, és a saját maga belső harcával nem tudja egy helyre hozni a dolgot, akkor nem fog érni semmit, mert nem fog sem előre, sem hátra, de nem ugyanabban a helyzetben fog stagnálni. És velem is van ilyen, tehát, hogy most én nem a, nem tudom, ilyen prédikátori székben ülök, és mondom ezeket a dolgokat, hanem velem is van nagyon sokszor ilyen, de hogy még mindig tudom azt, hogy mikor kell abba hagynom azt, hogy oké, szorongás, stop, hanem akkor, hogy mikor kell helyrehozni azokat a dolgokat, amit fentről kapok, és amit én gondolok. Mert sokszor ott van, hogy kapsz egy útmutatást, és nem tudod, hogy mi az.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni a 100.3 Rádió Dikken.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina az én vendégem. Nagyon örülök, hogy itt vagy.
0: Én is örülök, és üdvözlöm újra a hallgatókat, téged is.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy kezelni kell azt, hogy mikor van az, amikor tényleg

0: föntről kapsz valamit, és akkor azt helyesen kell tenned, mert hogy úgy fejezted ki magad, hogy sokan kapnak útmutatást, csak mégsem tudják, hogy merre van az, vagy...
1: Nem tudják használni. Tehát, hogy nagyon, például most akkor menjünk bele most, hogy te egy zenész csáó vagy, te egy zenész pasi vagy, és tehát, hogy van tehetséged. És nagyon sokan kapnak az Istentől egy adott tehetséget. És ott vannak. És nekik is megvan adva az az út, mint akár neked, vagy bárki másnak. És legyen az szegény, legyen az gazdag. Mindenkinek ott van az, hogy élni kell ezzel. És nagyon sokan ezt az Isten adta tehetséget nem használják ki, hanem hagyják elveszni. És lehet, hogy az életüket leélik egy nyomorban, holott ott van a kezükben, akár a hangukban, vagy bárhol, akár az eszükben. Tehát itt lehet bármiről szó. Ott van a megoldás arra, hogy az életük akár egy virágzó, egy boldog élet lehessen, mert kaptak az Istentől egy olyan tehetséget, egy olyan életre való dolgot, amit ki kéne használni, de nem használják is akkor, tehát csak úgy elmennek mellette otthon, oké, most az ugye az éneklésről beszéltem, akkor maradjunk is annál, elénekelgetnek, meg mit tudom én, meg eljárok akár egyszer-kétszer ilyen összejövetel gyülekezetbe, vagy bárhol eléneklek, és akkor teszek bizonyságot, és bármegyi, és ennyi. Holott abból most megkereshetni a kenyerét. És lehet, hogy ez egy ilyen tök lesarkított gondolat, meg mit tudom én, de én fiatal vagyok, és a mai világ az így gondolkodik, és ha meg lehet a könnyebbik oldalát fogni a dolognak, akkor miért ne fogja meg? Oké, van olyan ember, aki nem tehetséggel születik, hanem mondjuk kap agyilag olyan kapacitást, hogy úristen, tök okos. Az elmegy, menjen el irodába, és használja ki azt, hogy ő tök okos, ért a számokhoz, legyen egy felsővezető, keressen rohadt sok pénzt, és már is boldogabb, már is jobb az élete. De aki ezeket nem használja ki, azokkal nem tud az Isten semmit kezdeni. Tehát szoktam mondani, aki nem lehet segíteni, azon nem is tudsz. És az Isten is így van.
0: Igen. És egyébként csak így egy pici kiegészítőként, ugye most olyan dolgokat soroltunk fel, amihez tényleg tehetség kell, meg tényleg az kell, hogy például valakinek nagyon jó esze van, de ha nincs olyan anyagi háttere, hogy tényleg... fel tudjon zárkózni, és el tudjon jutni úgy iskolákba. Szóval tényleg, hogyha valaki általános helyzetű, de ott van, akkor egyszerűsítsük le a dolgot, egy picit egyszerűbb dolgokra. Ha valakinek jó kézügyessége van, azt menjen el cukrásznak, asztalosnak. Tehát ezekből a szakmákból is
1: hiány szakmák,
0: és nagyon jól lehet vele ugyanúgy keresni.
1: És mind ingyenes.
0: Így van.
1: Mind ingyenes, államilag támogatottak, tehát, hogy még az sincs, hogy neked pénzt kellene belefektetni, mellette kapsz diákigazolványt, ahol most már ingyenesen utazhatsz, ingyenesen kb. Mindent is igénybe vehetsz, tehát, hogy semmi sem lehetetlen. Nagyon
0: a plázákban még ételt is kedvezménnyel kapsz diákigazolványt.
1: Mindenhol. És hogy mellette meg nagyon sok olyan alapítvány van, aki segíti a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy fiatalok, nem muszáj gyerekeknek, fiatalokat, akik ugye tényleg, amit mondtál, hogy nincsen az összeg vagy a pénz a háttérben, hogy el tudjanak indulni. Nagyon sok ilyen alapítvány van. Azért, mert igenis szükségünk van a tehetséges, az értékes emberekre. Tehát, hogy én ezt nem sokszor nem értem, de hogy miért ragadnak meg, és ez csak azért van, mert az agyi kapacitás, a saját akaratuk nem megy tovább egy bizonyos szintnél az embereknek.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni a következő órában is, hiszen továbbra is Márton Edina lesz a vendégem, vele fogok beszélgetni, most elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí. Vale, vamos allá, la copa.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az örökség lángja, a száztagú cigányzenekar története és ünnepi szimfóniája. A száztagú cigányzenekar a világ legnagyobb és legkülönlegesebb cigányzenekara, amely Hungarikum minősítéssel és magyar örökségdíjjal elismert nemzeti kincsünk. Az együttes a klasszikus szimfonikus zenét ötvözi a tradicionális magyar cigány muzsikával, kottákon túli szívből jövő virtuózitással. Az államalapítás ünnepének előestéjén 2026. augusztus 19-én a budapesti Margit-szigeti szabadtéri színpadon adnak nagy szabású Örökség lángja elnevezésű gála koncertet a Sükösdi Sugó Tambura zenekar közreműködésével. A száztagú cigányzenekar története és kulturális missziója. A gyászfátyolból született legenda. A zenekar alapításának ötlete egy mélyen megrendítő, mégis felemelő pillanathoz köthető. 1984. áprilisában elhunyt idősebb Járóka Sándor, a kor elismert prímás királya. Végső búcsúztatására a Farkasréti temetőben több száz cigányzenész gyűlt össze az ország minden pontjáról. Az adhok jelleggel összeálló monumentális alkalmi zenekar olyan elemi erejű zenei tisztelgést nyújtott, amely megváltoztatta a magyar zenetörténetet. A szertartás után megfogalmazódott a gondolat, ha ez a hatalmas zenész közösség képes ilyen egységben és erővel megszólalni a gyászban, miért ne tehetné meg ugyanezt a színpadon, az élők örömére is? A szervező munka eredményeként a társulat 1985. november 2-án hivatalosan is megalakult, bár a köztudatba száztagú cigányzenekarként vonultak be, a formáció létszáma a kezdetek óta valójában meghaladja a 100 főt. Alapítás akkor 140, ma pedig általában 138 művész alkotja. Egyedülálló zenei interpretáció és a kézről kézre módszer. A zenekar működése világviszonylatban is kuriózum. Klasszikus szimfonikus zenekarként funkcionálnak, ám karmester nélkül sajátos belső dinamikával játszanak. A zenekar irányítása a főprímás és a szólamvezetők intésein és mozdulatain múlik. A tagok zenei képzettsége sokrétű, generációs tudás, a művészek jelentős része családi örökségként úgynevezett kézről kézre módszerrel sajátította el hangszeres játékát gyermekkorában. Illetve a klasszikus fegyelem, a zenészek képzett virtuózok, akik a legbonyolultabb partitúrákat is képesek hallás után, mégis abszolút precizitással egyetlen monumentális szervezetté összeolvadva interpretálni. A zenekar hangszeres felépítése, hegedűk, brácsák, nagybőgők, klarinétok, fókuszba helyezett színgazdag cimbalmok olyan egyedi, meleg és átütő hangzást biztosít, amely azonnal felismerhetővé teszi őket a nemzetközi pódiumokon is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edin az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
4: Még mindig itt vagyok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Szóval eljutottunk odáig, hogy egy csomó szakmád volt, és végre a médiában dolgozhatsz, ahol már jól is érzed magad, mert ennyi szakma közül mindig úgy érezted, hogy valami más kell. Mi volt a te utad, amivel eljutottál idáig, hogy tényleg úgy tudsz hazamenni, hogy hálát tudsz adni Istennek, hogy köszönöm Uram, hogy ilyen munkahelyen van, és hogy jól érzed magad, annak ellenére, hogy vannak megpróbáltatások, még akkor is, amikor nagyon jónak tűnik minden, és egy kicsit majd beszélgessünk erről is, hogy sok ember szerintem álmodozik arról, hogy hú, de jó, akár így rádióban dolgozni, televízióban dolgozni, és talán, hát idézőjelben mondom, és remélem, hogy senkit nem bántok meg vele, talán még irigyek is erre a munkahelyre, ahol mi dolgozhatunk. Majd mesélj erről is majd, kérlek, hogy azért nem minden arany, ami fénylik.
4: Hát nem, az biztos, hogy nem.
3: Na de mi volt a te utad? Hogy jutottál el odáig, hogy médiában tevékenykedsz?
4: Hát figyelj, az én utam nagyon, tehát hogy az enyém az nagyon göröngyös volt, tehát hogy nem mondom egy rossz útnak, én azt mondom, mert tök jó dolgokat, tök sok szép emlékem van belőle, de eléggé fárasztó és elég ilyen burnoutot készített bennem, vagy csinált bennem, tehát egy egészen kiégtem, és hát nem is tudom, tehát hogy nagyon sokat, tehát ugye én amikor felkerültem Budapestre, már közel 12-13 éve, ugye nekem itt nehéz volt ugye egyedül, tehát hogy bármit is megtaláljak, vagy bárhogyan is bármit kezdjek magammal, és ugye én dolgoztam kínai étterembe pultosként a bátyámmal. Akkor utána nem bírtam azt az ütemet, azt a 12 órát egybe, és tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, és akkor mennem kellett, hogy na, akkor jó, legyen pénz, tudjak albérletet fizetni, meg mit tudom én, és akkor jöttek be ez az éjszakai hostess munkák. Különböző bárokban itt Budapesten, és akkor elmentem. Tehát, hogy azért szögezzük le, itt a hostess munka az azt jelenti, hogy bulizol, és semmi egyéb. Tehát, mert itt a fogalmakkal is sokan nincsenek tisztában sajnos. És akkor elmentem, mondtam, jó, hát most ez ilyen, olyat úgymond talált pénz, hétvégente van, 2-3 nap.
3: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk hostess ezzel egy karaoke bárban, és akkor ez azt jelenti, hogy oda kell adni a mikrofont, hogy énekeljenek, meg rávenni embereket a bulizásra, meg hangulatot teremteni.
4: Ha ez egy karaoke bárban van, akkor igen, de általában hát ilyen közismert klubokban itt a belvárosban történnek különböző csoportok, külföldi, vagy akár magyar csoportokkal, és akkor bulizunk.
3: Akkor fordítasz.
4: Igen, meg bulizunk, tehát tényleg az van, hogy itt semmi jól kell magadat érezni, és ahogy mondtad, te is hangulatot kell csinálni, hangulatot kell emelni.
3: Semmi rossz,
4: semmi
3: gondolat.
4: Semmi, és azért nincs. Is szögeztem az el, hogy a hostess az nem eszkort.
3: Igen.
4: Tehát na, most igen. Kimondhatjuk ezt. És hogy nagyon, tehát belementem, úgy voltam vele, hogy akkor talált pénz, és akkor 3 nap alatt annyit keresek, mint egy hónapban ott a kifőzdébe, a kínaiban. És akkor tök jó volt, és akkor ez így ment tök sokáig, nagyon sok kapcsolatot szereztem, és ezek a kapcsolatok által hát lett például az egyik munkahelyem majd, meg majd mindjárt erre is kitérek, és tehát, hogy voltak ezek, de hogy nagyon sok szép élményt megéltem vele, nagyon sok pénzem lett hirtelen, az mellett, mert nem szórtam, nekem nem kellett az első, nem tudom, legmárkásabb, most ne nevezzük nevén, táska, vagy cipő, vagy bármi, de ez mellett meg megvan mindenem, meg volt minden jó dolgom. Csak én tudtam azt, hogy mondjuk abból 2 hónapig én el vagyok abból a pénzből, és így nekem tök sok pénzem lett, és inkább utaztam, nagyon sok helyre eljutottam, nagyon sok élményt szereztem magamnak, és ezeket nem veszi el tőlem már senki, még egy táska megkopik, kidobod, és nem emlékszel rá 2 hét múlva. De ezek az élmények, ezek az emlékek, meg az utazásról, meg minden, megmaradnak, és meg is maradt a mai napig, és annyira örülök, hogy saját erőmből nem az volt, hogy mellettem állt egy gazdag férfi, és akkor volt egy sugárpapim, hogy úristen, na majd ez, meg az, mert lehetett volna, és mondjuk lehet könnyebb lett volna az életem egy fokkal, de az viszont nem lettem volna boldog olyan szinten, hogy tudtam volna, hogy az nem az enyém. Azt nem én kerestem, azt nem én csináltam, meg ilyenek, úgyhogy tehát, hogy így belementem az éjszakába, és ennyi, végül is ebben az időszakban.
3: innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk, most ismét elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. A mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina lesz az én vendégem. Köszöntelek ismét itt a stúdióban.
4: Én is köszöntelek.
3: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy lettek kapcsolataid a munkád miatt.
4: Az éjszakai életből,
3: igen. Hogyan haladt utána tovább az életed?
4: Figyelj, na, nekem ebből az éjszakai életből nagyon sok kapcsolatom lett, nagyon sok barátom, mondhatom barátnak. Nagyon sok olyan dolgot láttam, hogy kik hova férfiak ide, meg oda, meg amoda, és akkor nagyon sok mindenről tudtam, és mai napig tudok, tehát nagyon sok házasság tönkre mehetne. Hát, aki akar valamit írjon, nem, csak viccelek. Tudod, a screenshotok azok elég durvák, de nem viccet félretéve, hogy nagyon sok barátom is született ebből az éjszakai életből, és gazdagabbnál gazdagabb cégvezetők, stb., akár kormánypárti emberek. És a következő munkám például ebből lett. Pont a pandémia idején nekem nem volt munkám, mert mindenhonnan, ugye minden bezárt, mindenhonnan mindenkit elküldtek, kb. És nem volt munkám, és ott voltam, hogy van egy 250 000 forintos albérletem, miből fogom kifizetni, mellett miből fogom magamat eltartani, vagy hogy mi fog velem történni. Tökre meg voltam ijedve. Volt félretett pénzem, de úgy voltam vele, hogy az nem arra van félretéve, hogy én lakást fizessek, vagy bármi egyéb, hanem az arra van, hogy én élményeket szerezzek, utazzak, és stb. És akkor jött az ismerősöm, mert pont találkoztunk egy ilyen buli keretein belül, házi buli volt, emlékszem, nem mehettünk sehová. És akkor mondtam neki, hogy segíts, munkát kérek, nem pénzt, munkát kérek, mert mondom, nem szégyen a munka, mondom, tök mindegy mit, tehát én akkor úgy voltam, hogy még egy gyárba is elmegyek, csak legyen munka. Uh-huh. A pandémia idején ugye még ez a vírus lemegy rólunk, és mondtam, hogy szeretnék dolgozni, mondom, mert mondom, ki kell fizessem a lakásomat. És egy rohadt jó munkát kaptam tőle, uh-huh. ahol nem kellett csinálnom semmit, otthon kellett ülnöm, és e-maileznem, és fordítanom, és...
3: Tehát home office-be dolgozhattál. És miket kellett fordítanod angolról?
4: Hát, igen, de hogy ez egy ilyen építőipari cég, meg tehát, hogy ilyenekkel foglalkoznak, és külföldre is, és minden, és az nekem ez tök jó volt, és otthonról dolgoztam, ugye hát pont a pandémia az erről is szólt, hogy aki tudott, az home office, és nem, hogy annyit kerestem vele, amennyit én akartam, hogy épp a lakásomat, meg mit tudom én, sokkal többet is. És azért, mert hogy kaptam egy lehetőséget, hogy tényleg itt megint az van, hogy megint az Isten az utamba sodorta, akkor miért pont ő vele kellett bulizzak azon a helyen? Vagy miért? Uh-huh. Úgy, hogy nem is volt kedvem menni, és úgy, mint akinek a fogát húzzák, és ott volt, és kaptam azt a lehetőséget, akkor miért van a szám? Azért van a szám, hogy kérdezzek és lépjek. Max kapok egy nemet, és akkor oké, megyek tovább, megiszom a koktélom, hazalépek. És ott voltam jókor, jó helyen, kaptam egy útmutatást, és kész. És az Isten velem volt.
3: Ezután kaptad ezt a munkát, ezt a lehetőséget, igen? Home office-ban dolgoztál. Hogyan halad tovább az életed, hogy te a médiában tevékenykedj?
4: Meguntam, hogy otthon vagyok. Én nagyon ilyen emberközpontú ember vagyok, és nagyon szeretek zsizsegni, pezsegni, bár mellette szeretek lusta is lenni, a világ leglustább embere vagyok, zárvója bezárva. És elmentem a séfek séfébe főzni. És ott van egy nagyon-nagyon kedves casting direktor volt, akit imádok, most ő a főnököm. És tehát, hogy ott voltak problémák, mindegy, elmentem főzni, és akkor nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, mondjuk nem bánom, mert az, én azt is annak tudom be, hogy ez is sokkal történt, hogy megismerjem a mostani főnökömet. És felhívtak egy következő műsor kapcsán, hogy tök jó fej voltam, és hogy nem akarok menni. És hát mondtam, én nem szeretnék menni, de mondom, dolgozni szívesen dolgoznék. És azt tényleg, azt képzeld, most fogom indítani a cégemet. Szóval anya, akkor tök jól jöhetsz dolgozni. És két hónap múlva aztán meg is alapította a cégét, meg is csinálta, és képzeld el, hogy igen, hogy elkezdtem nála dolgozni, és így kerültem be vissza a tévés körforgásba. És
3: tehát itt már megvolt neked akkor az akadémia?
4: Itt már megvolt az akadémia. Az akadémiát az 2018-ban csináltam, az ugye az a pandémia ideje, aha, vagy a pandémia előtt volt. Igazából az akadémiának a nagyon nagy volumen nem tudok sorolni, mert igazából nem. Voltak ugye ott is ilyen olyan munkák, vagy hát ilyen gyakorlati munkák, amit kell csinálni, például Starban csináltam ugye akkor, mikor Tolvaj Reni, a Kállai Sanders volt, vagy szegény Gesztesi Karcsi, nyugodjon békébe, tehát hogy én soha nem felejtem, hogy én vele dolgozhattam, mekkora egy megtiszteltetés volt, én öltöztethettem, meg ott voltam vele, és így drágám, úgy drágám, és akkor rá egy évre, vagy másfélre meg így elvesztettük a semmi, és akkor nekem ez is például egy tök nagy élmény, hogy úristen, ott lehettem vele, és egy ilyen egy emberrel dolgozhattam, de persze a többiek sem kisebbek, tehát félreértés ne essék, én ugyanúgy szívesen dolgoztam a Renivel is, vagy az Andrissal is. Most, ha már őket említettem, vagy akár egy riposzban részt vehettem, egy riposz forgatását, megnézhettem azt, hogy tudom megcsinálni azt, vagy hogy milyen lehetnék, vagy akkor volt például egy Csaksó és Már Semmi műsor, érted, és ott láthattad a Vastag Csabát, akár a Szandit, vagy bárkit, érted, vagy egy Richterrel, aki zsűrizett, és ott voltál, és úristen, ilyen emberek, vagy akár a háttérmunkába, akik ott dolgoznak, szerkesztők, vagy kreatív producerek, és láthatod a munkáit, hogy mennyire okosak, és mennyire jól csinálják azt, amit csinálnak, hogy egy műsor majd a képernyőn úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Ez felemelő érzés, és ez tényleg ott van, hogy erre nagyon kevesen képesek, és nagyon kevesen jutnak el idáig, hogy ezekbe belássanak, és ott legyenek. És amikor az emberek ezt látják, és tudják, és mesélsz róla, fintorognak sokszor, tudod, mondják, hogy örülök, boldog vagyok. De nem, rohadtul nem boldogok, és rohadtul nem örülnek, mert nem ők vannak ott.
3: Igen. Tehát elvégezted hamarabb, és akkor ez sem volt igazából akkor, amikor elvégezted a sulit, az igazi szakma, úgymond, mert nem helyezkedtél el benne utána, hanem mentél tovább, és akkor utána visszakanyarodtál.
4: Nem volt az. Én akkor nem is akartam médiában szerepelni utána. Vagyis, hogy benne dolgozni. Nekem valamiért...
3: Kicsit csalódás volt?
4: Igen, nekem valamiért egy törés volt akkor az akadémia. Nem ezt vártam tőle. Nem, tehát, hogy tök jó dolgokat kaptunk, ahogy most az előbb is soroltam, és tök jó élmény volt, de hogy én nem ezt vártam. Nekem teljesen más volt a képzeletemben, hogy más lesz, hogy jó lesz, hogy lesz. És nem úgy lett. És ilyenkor, amikor én nem azt kapom, amire számítok, csalódott leszek, és egy kicsit úgy vagyok vele, hogy akkor hagyom leülni, és majd, ha meg kell hozzám érkezzen, akkor visszajön, és megérkezik. És letettem. Nem az volt, hogy nem szerettem volna, hiszen benne vagyok, csak letettem egy picit. Pihenj, és akkor, ha úgy érzed, akkor visszatérsz hozzám. És visszatért, tehát, de akkoriban én nem is akartam ebben dolgozni. Nem volt egy favorit szakma.
3: Visszatért hozzád.
4: Vissza.
3: Mi a te feladatod? Miket csinálsz? Tehát egy kicsit meséljünk arról az embereknek, hogy ők általában, szerintem, aki nem ismeri a médiát, ő annyit lát a médiából, hogy vagy valaki kameráz, valaki pedig műsort vezet. És így nagyjából ezt a kettőt ismerik úgy, mint média. És egy csomó háttér.
4: Hát azért ez összetettebb, igazából, tehát, hogy tényleg vannak a műsorvezetők, akik a képernyőn vannak, akik a tévé arcai, ugye, akivel eladjuk a dolgokat. Vannak a kamerások, akik rohacsokat dolgoznak, és tényleg ők rajtuk múlik, hogy te rólad egy jó szög lesz felvéve, ha rossz kedve van, vagy épp utál téged, akkor egy szarszögbe vesz fel téged, de akkor aztán neked annyi, meg minden, de nem fog szólni, mert hogy ő a szakember, ő majd tudja. Tehát, hogy vannak akkor a stage managerek, tehát nagyon sokan vannak. Vannak szerkesztők, kreatív producerek, akkor tényleg vannak a kis castingosok, akiknél elindul eleve egy műsor. Mert hogyha a casting részlegnél, jelenleg egyébként most én is ott vagyok a casting részlegen, és hogyha a casting részlegnél te rossz embereket válogatsz ki, és nem úgy indítják el a műsort, akkor nem lesz jó a műsor. Tehát relatíve valahol mindig a castingosokon múlnak a dolgok, hogy milyen embereket tudnak behívni egy adott műsorra, vagy egy adott műsort hogyan tudnak elkezdeni azokkal az emberekkel. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon összetett réteg ez, és nem csak az van, hogy amit látunk, és úristen, na ez se jó, az se jó, meg ama se jó, de gyerekek, volt tőle sokkal rosszabb. És ha őt rakom be, az még ennyire sem lesz jó, mint ami mostani műsorban van. Mert az emberek a tévén keresztül nagyon sok mindenkit meg tudnak szólni, nagyon sok embert le tudnak alázni. Legyél ott, csináld meg te!
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk, zenét hallgatunk, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról is beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény ítéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban!
4: Továbbra is köszöntelek én is téged!
3: És ott hagytuk abba, hogy te akkor most casting részlegen dolgozol.
4: Így van.
3: Említetted nekünk azt is még a beszélgetésünk legelején, hogy könyvet írnál az utadról.
4: Írnék, az biztos.
3: Miket írnál belé? Tehát ilyen nagy szakaszokban miről szólna, és merre kanyarodna ez a könyv? Mi az elképzelésed?
4: Mindenképp a címe az lenne, hogy a 3X, ugye a 30-ashoz, és tényleg minden kis apró részletet beleírnék egyébként. Mert nagyon sokan azt hiszik, hogy de könnyű így fölmenni, följutni. Nem könnyű, egyáltalán nem könnyű, és hogy beleírnám azt, hogy igenis gyere el a, nem tudom, a mély szegénységből, tartsd el egyedül magad, ne legyen melletted egy férfi, egy sugár dedi, aki segít. Legyél büszke magadra, hogyan legyél büszke magadra, hogyan alakíts kicsit, én átvinném ilyen spiris ilyen dologba, hogy azért ott belevetni a hitet is, mert nekem például nagyon sokat segített, és mai napig segít, és tényleg én kiemelnék minden ilyen nagyobb dolgot, amit ki lehet, amiről mostanában beszélgettünk, amit elmondtam neked, és nem feltétlenül itt gondolok az iskolára, hanem kicsit mélyebbre is mennék be az életemben, és nem feltétlenül úgy írnám le, mint az én életemet, mintha én lennék. Azért nem adnám ki magam, ezért itt kemény.
3: Karakternevek lennének? És
4: igen,
3: akkor...
4: kicsit ilyen, hogy mondjam neked, ilyen fikcionalizálva az egészet, ilyen, tehát hogy nem én vagyok, de aki olvassa és ismer, az tudná, hogy én rólam szól az a könyv. De nem lehet kiadni mostani világban magadat, mert annyira undorítóak az emberek, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy egy bizonyos komment mögé bújnak arctalanul, és alázzák az embert, és bántják az embert, és beletipornak a lelki világába csupán azért, mert hogy ő ezeket a dolgokat nem élhette meg, vagy az ő gyereke nem tapasztalhatta meg ezeket a dolgokat. És ezzel nincsen semmi baj, mert oké, csak ne bántsák a másik embert, és nagyon sok embert így tudnak tönkretenni.
3: Ezt te nagyon elítéled, ahogy látom, és nagyon zavar téged ez az a mostani dolog, hogy sajnos tényleg így tudnak bántani minket. Mit tudnál tanácsolni azoknak a fiatal lányoknak, és most egy picit így... ha már itt vagyunk a rádiódikben, ugye saját tapasztalatból tudsz meríteni. Mit mondanál azoknak a cigány lányoknak, akikben van valami, amit el szeretnének érni, de vagy a tradíció miatt, vagy ez miatt, a nyomás miatt, amit te is mondasz, hogy könnyen arctalanul odaírnak és bántanak, nem mernek lépni.
4: Én azt tanácsolnám, hogy merjenek fellépni annak a bizonyos létrának az első lépcsőfokára, és induljanak el. Igaz, lesz benne olyan dolog, ami kegyetlen lesz, és fájni fog, de egy idő után az emberi szív, az emberi test megkeményedik ezekre a dolgokra, és már nem fog ilyen dolgokat nézni, hanem menni fog előre, mert fogja tudni azt, hogy mi a jó neki. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan roma származású nő van a világban, és most nem csak a médiában, hanem tényleg bármilyen olyan szekcióban, ahol elismerik őket, és sikeresek, hogy nem gondolnám, hogy ez kellene nézni, hogy őket elnyomják, vagy az ő tehát, hogy roma származásuk miatt nem vehetik fel ide, vagy nem lehetnek bárkik, mert nagyon sokan így. Viszont azt is tanácsolnám nekik, hogy ne kövessék azt a social médiás példát, amit a mai influencerek és a mai szétretusált, agyonfilterezett nők diktálnak. Mert az nem egy real világ, az nem egy real life. És abból, ha abból építkeznek, akkor soha nem lesznek csak egy K betűsek. És azzal nem lesznek semmivel sem többek, mint aminek akarják mondani őket. És én úgy gondolom, hogy legyenek önmaguk, és merjék vállalni azt, akik. Sennyi. Akkor már tök jók lesznek. Nem mások akarjanak lenni.
3: Mondtad, hogy még keresed magadat. Igazából.
4: Igen.
3: Milyennek mondanád te magadat? Mi az, amit keresel igazából? Vagy hol tudnád magad leginkább látni?
4: Ez jó kérdés, mert tényleg az, hogy egyik nap én családanya lennék, már gyerekkel, egy jó férjel, másik nap nem, másik nap karrierista lennék, és mennék előre, tehát igazából jó, mondjuk itt lehet az is van, hogy talán még a páromat se találtam, meg 30 éve nem volt egy értelmes, normális kapcsolatom, tehát hogy soha nem laktam én még férfival se, tehát hogy ne, azért nem tudok viszonyítani ezekhez, de valahol meg biztosan vágyik rá, vágyom rá, hogy azért legyen már egy társad azért 31 évesen, és ezért van bennem az, hogy lennék már anya, vagy valami, háztartás benni, amikor soha nem tudnám szerintem elviselni.

0: jönnek, mert azok azért jönnek, mert valami céljuk van. És én hiszek ebben. Az, hogy mi lesz 2 hét múlva, nem tudom. Biztos lesz valami. Ami meg most történik, azon meg elgondolkodom, hogy benne van-e az 5 éves élettervembe. Számít-e? Vagy számítani fog-e akkor? Ha igen, akkor ráfekszem és teperek. Ha nem, akkor hagyom menni.
1: Tehát akkor ezek szerint van 5 éves terved?
0: Nincs.
1: Nincs. Na, akkor ebbe bele fogunk menni a következő szegmensben, így nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Maradjatok velünk most ismét, jó kis dalokat fogunk hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Mártoni Edina az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
0: Továbbra is itt vagyok, szervusz Armandó.
1: Igen, sajnos elérkeztünk az utolsó szegmensünkhöz.
0: Legalább már mehetek haza, nem faggatsz tovább. Végre.
1: Na de még, mielőtt elmész haza, továbbra is akasszuk a hóhért, mondhatom így, mert hogy te is kérdezhetsz egyébként más embereket, mert te is a médiában dolgozol, és ugye a castingon te szoktad kérdezgetni az embereket, amikor megcastingolod őket.
0: Igen.
1: Most pedig fordítva történik. Nos, eljutottunk odaig, hogy mennyi minden szakmát végeztél el igazából, és tanulsz, és még mindig keresed önmagadat igazából. De ahogy látom, az egyetlen biztos pont az életedben, mert kitértünk ugye párkapcsolati dolgokra is, magánéleti dolgokra is, ugye a végzettségeid miatt is, a munkahelyek miatt is, úgy minden bizonytalan a mai világban, de egy biztos pontod van, és ez Isten.
0: Igen. Hát kettő. Isten és az édesanyám. Én nem tudom, mi lenne nekem, hogy mi lenne velem, hogyha ők nem lenne az Istenbe vetett való hitem, és nem lenne az édesanyám. Én nem tudom elképzelni.
1: Ő sokat egyengedte az utadat?
0: Mai napig. Én nem ülnék most itt veled szembe, ha ő nem lenne. Tehát, hogy... Ja.
1: Kire számíthatsz a nehéz döntéseknél?
0: Rá, anyára. És én hiszem, hogy anya egy ilyen, hát most fogalmazunk ilyen médiáson, egy csatorna. Jó Isten és köztem. Mert ő neki nagyobb a hite, mint nekem.
1: Sokszor úgy érzed, hogy az isteni üzenetek tőle jönnek? Igen. Ő rajta keresztül?
0: Igen. Neki nagyobb a hite, mint nekem. Nem kérkedik vele, nem mondja, tehát, hogy ő nem egy olyan, egy egyszerű kis magyar asszony. Ilyen semmilyen, de nem mond ő semmit, se elteszi magának. Meg én tudom, hogy ő hisz, de sokszor mérges, mikor mondja, jaj, már én nem hiszek, mert nincsen. Tehát de az, hogy milyen emberben, minden emberben előfordul ez, hogy megfogalmazódik. De nekem én szerintem ő egy csatorna. És nagyon sokat köszönhetek neki. Igen. Tehát ő meg az Isten a biztos pont az életemben jelenleg. Szóval majd, ha lesz családom, hogy akkor majd a gyerekem, meg talán a párom, pár mai világban, se tudom már, hogy van-e normális ember. Úgyhogy, igen.
1: És kitértünk most már így magánéleti dolgokra is, ha már itt tartunk.
0: Igen, a leptőszem.
1: Az előbb, hogy 5 éves terved nincs.
0: Nincsen 5 éves terved, sőt, 2 éves sincsen.
1: 2 éves sincs. Na, nincs, hát pont ez a kérdésem. Mik a jövőbeli terveid? Mit tervezel a jövővel kapcsolatosan? Még hány szakmád lesz, vagy mit szeretnél
0: csinálni? Nem tudom. Azt nem tudom. Az Isten úgy, aki fürkészetlen. Kérlek szépen, nem tudom, még hány szakmám lesz. Biztosan lesz, mert lesz. Sőt...
1: Mert egy papírgyűjtögető van, így, hogy...
0: Menni akarok testnevelés egyetemre.
1: Szép!
0: Egyébként, igen. De nem tudom, hogy hány szakmám lesz, és nem tudom, hogy mit fogok még tanulni, vagy hogy biztosan fogok. De az, hogy nem szeretek tervezni. Mert akkor, hogyha nem úgy sikerül, akkor rosszul érzem magam, és akkor azt érzem egy kicsit, hogy én vagyok valahol a hibás, és magam

0: ostorozom, össze kell megint utána magamat szedjem, de biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben már lesz családom. Tehát, hogy ebben biztos vagyok, a maximum nem akkor macskás nő leszek. Ők az sem rossz.
1: Vagy a macska nő leszel.
0: Meghagyom másnak. Még ilyen, pont most volt a Zonyuta Judit, vagy nem ő volt. Barna hajú műsorvezető, most macska nő volt, de meghagyom neki. És tehát, hogy nem, és hogy biztosan lesz családom. Hát mindenképp a médiában képzelem el magam, az, hogy milyen területen, azt még nem tudom. Az ki fog fejlődni, biztosan, de szeretnék feljebb menni azon a bizonyos létrán, mert azért tanultam, és azért tanulok mai napig, és azért is tűrök el nagyon sok dolgot. Aztán igazából nagyon sok szép élményt szeretnék megélni, szeretnék utazni, jól érezni magamat, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok időt tölteni az édesanyámmal, meg az öcsémnek a kisfiával, a Milánnal, nagyon szeretem, tehát jelenleg nekem olyan, mint a kisfiam lenne. És hát először legyen most nyár, legyen jó idő, és akkor tudjunk minél többet programozni együtt, aztán majd a többi megjön.
1: Az Istennel való kapcsolatoddal mik a jövőbeli terveid?
0: Figyelj, én úgy gondolom, hogy én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, még ha sokan kívülről nem is ezt látja, mert gondolhatják, na ez parázna, meg mit tudom én. Tehát azért vannak a social médiában olyan képeim kint, amiről azt mondják, hogy na, de nem az alapján itt kell megítélni azt, hogy ki hisz, vagy ki hova tartozik hite szerint. Én úgy gondolom, nagyon jó kapcsolatot ápolok az Istennel, és ha ez megmarad, az, hogy én reggel fel kell, imádkozom, este lefekszem, imádkozom, és napközben is beszélhetek hozzá, mert tudom, hogyha egyedül vagyok, nem magamba beszélgetek, nem hülye vagyok, hanem én vele megbeszélem a dolgokat, és tudom azt, hogy ő majd egyenget is segít. Szóval, hogyha ez a dolog megmarad, akkor én ma hálás leszek. Csak ettől rosszabb ne legyen. Jobb bármikor lehet, csak rosszabb ne legyen.
1: Akkor, ha jól veszem észre, nem jársz egy kimondottan egy közösségbe, vagy templomba, vagy bárhova, vasárnaponként te személyesen éled meg a hitedet.
0: Nem járok, nincs rá időm jelenleg, én ezt mondom. Nagyobb ünnepekkor ugye el szoktam menni, karácsony, húsvét, stb. Amikor nem volt, akkor is online hallgattam, vagy online néztem a közvetítést, de nem gondolom feltétlen, hogy csak ezek a közösségekben lehet megélni, hiszen a Jóisten az mindenhol ott van. Most is itt van, mert róla beszélünk, tehát kettőnk Igen. között is. Tehát ahol már két ember összegyűl, és az ő nevét, ő ott van. De egyébként, hogyha egyedül otthon vagy, és imádkozol, vagy hangosan beszélsz hozzá, hallja, ő ott van. És ezek jó dolgok, és nem kell ahhoz neked menned bárhova, hogy ezeket megéld. Tehát ezt otthon is meg tudod élni a saját békességedben, a saját csendességedben, ha elcsendesülsz az Úrban, ő ott van, hal. És sohasem késik, vagy hát hogy mondjam neked, sohasem, tehát hogy nem az van, hogy mindig azt mondjuk, hogy késik az Úristen, vagy bármi egyéb, érted. Nem. Mindig időben fog érkezni.
1: Nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy itt voltál a mai nap folyamán. Zárásul azt szoktam csinálni, hogy mondok három dolgot, és egy szóval kell válaszolnod, és viszonylag hamar rávágnod a választ.
0: A B.
1: Az első ilyen dolog gyülekezet, vagy templom, tehát közösség.
0: Igen. A B, nem tudom, mit akarsz.
1: Nem, egy szót vág rá, ami rögtön eszedbe jut róla. Hit. Szuper. Második. Jézus Krisztus.
0: Megváltás.
1: Harmadik. Mártoni Edina.
0: Na látod, ez az, amit nem Igen. tudom. Nem ismer. Mártoni Edina.
1: Igen, egy szóval.
0: Nem tudom. Szóval nem tudom.
1: Jogja a vendégeim 90%-a, akkor hosszasan gondolkodik, és nem tudja.
0: Nem. Mártoni Edina. Kitartó. Kitartás.
1: Szuper. Tehát, kedves hallgatóink, Mártoni Edina, a kitartó volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és további szép napot nektek.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatunk, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Ezeknél!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re. A skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 4-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, Béla, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
4: Én is nagyon köszönöm, hogy behívtál, gondoltál rám. Nagyon jó esik, hogy itt lehetek ma veled. És hát igen furcsa itt megint ilyen stúdióban mikrofonok között ülni, és visszahallani akár a fülesben a hangom. Sziasztok!
3: Mikor is voltál a rádióban?
4: Én 2001-től, tehát az első pillanattól, 2008-ig. Tehát 2008. október 8-án a Rádió C születésnapján csináltam az utolsó búcsú műsoromat.
3: Nagyjából 7,5 év. Hogy indult a rádiós pályafutás, hogy mesélj nekünk egy picit erről?
4: Hát képzeld el, én nem is tudtam, hogy én nekem ehhez bármiféle közöm lesz, mert én annak idején ugye a Roma Parlamentben egy klubba jártam, ez egy középiskolás klub volt, amiben leginkább ugye roma velem egykorú középiskolás srácok, lányok jártak, és hát ott nagyon jó hangulat volt, ez a Roma Parlamentben volt, a Tavaszmező utcában, és hát ez egy olyan klub volt, ahol rendszeresen péntekenként összejöttünk, előadásokat hallgattunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, kultúráról, sokat játszottunk, sokat csak elvoltunk, és egyszerűen egy közösséget építettünk.
3: Ösztöndíjas voltál akkor,
4: ösztöndíjas,
3: ugye?
4: Ösztöndíjas voltam, aha, igen.
3: Zsigó Jenő vezette akkoriban a Roma Parlamentet.
4: Így van, és annak idején a Cigányház is hozzájuk tartozott, és akkor én ott voltam ösztöndíjas, és én ilyen kis központi figura voltam ott, vagy hát nem is biztos, hogy központi, de ilyen hangadó, vagy hát hoztam a kis magam világát, szerettem bolondozni, nevettetni, játszani, ilyesmi, és hát ugye annak idején ott a Roma Parlamentben volt az Amarodrom főszerkesztősége is, ami egy cigány havilap volt, és annak volt a főszerkesztője Kerényi György, és hát ő, amikor kicsit megpihentek ott a munkában, akkor kijöttek oda hozzánk, akkor ott beszélgettünk, vagy éppen csak megfigyelték ott, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, mit csinálnak, hogy vannak, együtt voltunk magyarán, és akkor egyszer csak a Kerényi György odajött hozzám a Roma Parlamentben, megkérdezte, Béla, neked volna kedved rádiózni? Érted, tehát azt se tudtam, hogy merről, hány méter, vagy hogy miről szól, egyszer, persze, hogy lenne kedvem, hát fiatal gyerekként
3: mennyi voltál?
4: 18 éves lehettem.
3: Aha.
4: 18, 17, 18, valahogy így. Hogy ne lenne, persze. És akkor ezzel így leokéztük, hogy jó, akkor erre nekem ez lenne. Eltelt egy év, legalább, és akkor jött egy ösztöndíjas gála, mégpedig a Thália Színházban.
3: Így van.
4: És akkor ott, amikor vége lett az ösztöndíjas gálának, akkor odajött hozzám, és akkor megint megkérdezte, hogy volna kedved akkor rádiózni. És mondta, persze, volna, csináljuk, oké. És akkor, tehát nem is nagyon kérdeztem én bele, ahogy lehet, csináljuk, rendben van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívni fog. És képzeld el, felhívott egy héten belül, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve megélesedett ez a dolog. Tehát találkoztunk egy kávézóban, és akkor ott felvázolták, hogy miről lenne szó. Tehát, hogy indulna egy rádió, egy cigány rádió Magyarországon először, és hogy hát arra gondoltak, hogy akár segíthetném én is ezt a kis közösséget, műsorvezetésre gondoltak, és hogy ha úgy van, akkor megmondják, hogy mikor, hova, és akkor találkozzunk. És akkor én ebben benne voltam, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor elindult a rádió, képzeld el, behívtak, ugye szerintem te is ott voltál.
3: Ott voltam már az elején. Így
4: igen, amikor még tényleg egy cipészüzem volt szinte ott, és tehát ilyen félkész állapotban volt a rádió, és akkor elindítottuk a próbaadást, de azelőtt még ugye 2 hét vakadás volt, ami arról szólt, ugye, hogy mindent úgy kell csinálni, mintha élesbe menne a dolog, de nem megy ki az étterbe.
3: Ez volt januárban, ha jól emlékszem, ugye?
4: Igen.
3: 2001. január.
4: Igen, januárban.
3: És akkor 2001. februártól ment
4: február 11-től egy hónapig ment, márciusig, a próbaadás. De én tele voltam energiával, tehát mindenki, aki ott volt, leginkább ismertem őket. Egy közösséget, egy ritmusban éltünk, egy volt a, úgymond egy alomból jöttünk, és valami hihetetlen jó érzés volt az, hogy cigányként, roma fiatalként ilyen nagy nevekkel találkoztam, mint ott bent a rádióban, illetve az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy az éterben a romák fognak beszélni, fiatalok, idősebbek, mi fogunk csinálni olyan műsorokat, amik eddig nem voltak, vagy éppen voltak, de a mi szánk kéze szerint lesz hallható. Szóval ez tényleg ilyen nagy dolog volt, és emlékszem rá, hogy a vakadás időszaka alatt ott nagyon sokan tanítottak minket.
5: Így van. Tanítottak nekünk vágást.
4: Tanítottak vágást.
5: Szerkesztést,
4: igen,
5: ugye?
4: Igen. Ugye? Még arról is tanítottak, hogyha esetleg jön egy durvább betelefonáló, hogy kell ezt lereagálni. Igen, emlékszel, van, hogyha van, esetleg csúnyán cigányoznak, vagy megsértenek bennünket, vagy akárkit csúnyán szídnak, akkor erre hogy kell reagálni, hogyan kell ezt lehozni élő adásban. Ezek mind nagyon érdekes tapasztalatok voltak, és hát én, aki ugye annak idején pont szakácsiskolába jártam, klubba, 8. kerületben éltem, tehát ez egy annyira más világ volt, egy annyira hihetetlen dolog volt, ami ott akkor történt velünk, de mégis olyan tök természetesen lehetett megélni, mert a mi közösségünkben voltunk. Uh-huh. És talán ez volt az, ami a legnagyobb segítség volt abban, hogy tényleg önmagunk tudjunk lenni. Szóval rengeteg képzés volt ott, és akkor ezeket ugye végig csináltuk, és akkor egyszer csak az lett, hogy na akkor jól van, induljon a műsor. Emlékszem rá, hogy két hang nyitotta meg a Rádió C-t, ez a Barcai Gabi meg én. Mi voltunk azok, igen, akik beköszöntünk először az éterbe.
5: De ez még a próbaadás?
4: Igen, ez a próbaadás van. Tehát, hogy elmondtuk, hogy akkor mostantól kezdve jön a Rádió C, ezek leszünk mi, a mi hangunkon, és hogy egy hónapig hallhatóak leszünk, aztán eldől, hogy lesz-e tovább, vagy nem.
5: Ha jól emlékszem, akkor a Tilos Rádióval vetekedtünk a frekvenciáért, mert még talán volt egy harmadik talán.
4: Valami keresztény rádió, ami azután kapott is frekvenciát, tehát voltak indulók, és aztán olyan jól sikerült ez az egy hónap, annyira ilyen bombaként robbant az egész médiában, Budapesten, sőt Magyarországon, hogy szerintem ott már nem volt kérdés, hogy miénk lesz akkor a freki.
5: Nyilván kellett hozzá azért politikai akarat, de hát ez egy másik kérdés volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy valami hihetetlen siker volt, és hihetetlen öröm volt, amikor megkaptuk a frekvencia engedélyt a 88.8-as frekvencián.
4: Én arra emlékszem. Igen, én is emlékszem.
5: Óriási buli volt. Igen,
4: a szenzációs.
5: Nem tudom, mennyire fogtuk fel igazából ennek a történelmi jelentőségét. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez szerintem tényleg az volt.
4: Igen, így visszatekintve ennyi idő után szerintem sokkal jobban érezzük, mint ott. Mert ott, abban a pillanatban egy jól összeszedett, jó érzésű közösség volt, aki éppen csinál is valamit, és közben jól érezzük magunkat, és örültünk a sikernek, meg annak, hogy jól érezzük magunkat. De talán a történelmi jelentőségét így, hogy már ilyen régen megindult, és ugye akkoriban talán Európa első roma rádiója, amiről hallottam, hogy a Gyuri is mondta, hogy talán valahol a világ egy szegletében már volt, de akkor is, tehát, hogy ez szinte az első volt, ez hatalmas jelentőséggel bírt. Nem tudom, hogy én például akkor 17-18 évesen ezt felfogtam-e. 19 éves voltam, azt hiszem.
5: Minden esetre kétségtelen, hogy nagyon jó szeme volt a Kerényi Györgynek, az akkori főszerkesztőnknek, hogy megtalált téged, hiszen én azt gondolom, hogy te voltál az egyik meghatározó arca a Rádió C-nek, ezt hadd mondjam én, hiszen ez most az én tisztem, hogy dicsérjelek. Rengeteg rajongód volt, rengeteg betelefonálód volt, és tulajdonképpen te vitted a Rádió C-nek egy nagy részét a hátadon. Rengeteg munka volt, te is, és természetesen a stábnak a többi tagja is, hiszen hát ha nem voltunk legalább 40-en, akkor se hányan. Ugye, tehát, hogy rengeteg ember dolgozott ott, mindenkinek meg volt természetesen a helye. Nagyon sok zenei szerkesztőnk volt, váltottuk egymást. Technikusok, rengeteg műsorvezető, és annyira színes volt a paletta, amit sikerült már az elején felvázolni. Ugyebár ez nem csak egy egyszerű közösségi rádió volt, hanem közszolgálati is. Igen. Tehát azért próbáltunk megfelelni ennek a kritériumnak is.
4: Abszolút.
5: Ami én azt hiszem, hogy nagyon is sikerült. Tehát a rádiónak ez a fajta színessége, ez szerintem lenyűgözte az akkori hallgatókat.
4: Abszolút, és úgy a zenékben, mint a műsorokban.
5: Igen. És az a zenei kínálat, amit összeraktak a zenei szerkesztőink, Müller Gyuritól kezdve Varga Norbiig természetesen.
4: Lakatos most Nándi, Lakatos Gyuszi, Verebes Laci, Norik. Tényleg annyira sokszínű volt a zenei világunk is. tényleg a műsoraink is. És így, hogy mondod, én annak idején csak azt tudom, hogy én nagyon szerettem dumálni, hülyéskedni, viccelni, és én nekem ez egy ilyen, mint hogyha egy jégből pottyant ajándék lett volna. Én ezt egyébként annak idején a búcsú műsoromban el is mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az embernek vannak álmai, de az, és megpróbálják megvalósítani. De én ezt akkoriban úgy mondtam, hogy szerintem meg vannak olyan álmok, amik embert keresnek. És én azt gondolom, hogy ez az álom, ez keresett. És engem talált meg, és így összeértünk, és tehát, hogy én soha nem volt bennem olyan, hogy úristen, én rádiós akarok lenni, vagy rádióban akarok dolgozni. Hozta ezt a lehetőséget, ezt az élet, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy ez rám volt írva. Tehát, hogy én imádtam beszélni, hülyéskedni, műsort vezetni, szignálokat gyártani. Hát ugye például az első szignál, ez a hova viszi ezt a rádiót, ezt annak idején ez volt az első szignál, ami a Rádió C arculatában egy meghatározó dolog volt, ez volt az első. Ezt ugye emlékszem, hogy hogy találtam ki. Ki volt mondva, ugye ezt is a Gyuriék mondták, hogy gondolkozzunk rádió szignál ötleteken. És emlékszem, hogy mentem hazafele az úton, amikor megláttam egy srácot, hogy megáll mellette a rendőrautó, és kiszállnak hozzá, és igazoltatják. És ugye tovább gördült a fejemben ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha lenne nála egy rádió. És mondjuk megáll mellett a rendőrautó, és megkérdezi tőle a rendőr, hát te meg hova viszed azt a rádiót? És akkor mondja az ember, hogy hát föl a bátyámhoz. De miért? Kié az a rádió? Ez a mi rádiónk. Rádió C. És akkor ez így kijött, és akkor elmentünk a stúdióba, és akkor ezt így elmondtam a vezetőségnek, megtetszett nekik, és akkor ez lett az első Rádió C-s szignál, ami például a László Bencsik Judit szerint ez egy meghatározó és jól leíró szignál volt.
5: Ez nagyon-nagyon, igen. A másik kedvencem egyébként a Barnuljunk Együtt.
4: Igen, hát az szenzációs.
5: Ami a pólónkod is rajta volt.
4: Igen, a Barnuljunk Együtt, a szenzációs. Az Bujdosó Jánosnak a mondata volt. Aha,
5: azt nem tudtam.
4: Bujdosó Jani, igen.
5: Egyébként képzeld, én olyan 10 éves lehettem, és már akkor csináltam a barátommal egy rádiót. Szallagos magnóra vettük fel a beszélgetéseinket, és Maragd Rádiónak hívtuk. Úgyhogy valahol bennem azért ez már nagyon-nagyon fiatalon motoszkált, sőt, nekem azért volt akkoriban egy példaképem. Németi Attila egyébként, egy zongoraművész is, okay. És a Bartók Rádión vezetett műsort évtizedekig, úgyhogy nekem óriási élmény volt, amikor jött ez a lehetőség, hogy akkor bekerülhettünk a rádióba. Tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját kis története, hogy ki került be a Rádió C-be, illetve milyen álmok valósultak meg ezzel. Beszéljünk egy picit most a műsoraidról.
4: Jó.
5: Több műsorod is volt.
4: Rengeteg műsorom volt, igen. Hát ugye a Kívánság műsor az nem az én műsorom volt, az egy létező műsor féle, amit én vezettem. De szerettem csinálni, mert jó volt az emberekkel kontaktba kerülni, mindenkit egy kicsit megcsípni, ők visszacsíptek, akkor abból kialakult egy kis hülyéskedés, egy kis humor, vagy néha egy-egy komoly történet, hallhattunk egy-két drámát, élethelyzeteket, és ezt tényleg sokszor megtörtént. De ezen kívül, ami tényleg az én műsorom volt, és azt hiszem az egyik legsikeresebb, az a Nokedli volt. Ugye ez egy 2 órás műsor volt hétfőn, szerdán, pénteken, és ebben általában csak olyan zenéket adtam, amiket én szeretek, én kedvelek. Voltak mindig vendégeim, volt téma, amiről beszélünk, és akkor ezen belül volt egy meghatározó kis etűd, mondjuk, aminek az volt a neve, hogy Faggató. És ez a Faggató, ez arról szólt, hogy ugye azon gondolkoztam, hogy tudnék embereknek olyan kérdést feltenni, amit nem lehet feltenni. Tehát, hogy ha nem kerül oda a beszélgetés, akkor hogy tudsz neki feltenni kérdéseket, vagy éppenséggel kíváncsi lennek, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálnának. Úgyhogy kitaláltam ezt a Faggatót, ennek a Faggatónak az volt a lényege, hogy hoztam egy nagy dobókockát, és akkor a dobókockához az 1-től 6-ig való számokhoz hozzárendeltem témaköröket, és mindegyik témakörön belül volt 8 kérdés. És akkor az illető dobott egyet, és akkor kijött a témakör, és azon belül kellett mondani a számot, és akkor ahhoz tartozó kérdést föltettem. Ebben a műsorban járt nálam például Nyári Kálmán, Erős Antónia, Majka, talán ennyi elég is, nem, tehát majdnem, hogy mindenki volt bent nálam, aki annak idején akár a médiában vagy a zenében benne volt. Ezt a műsoromat, ezt nagyon szerettem, és mostanság látom, hogy most már egyre többen akár valamiféle hasonló műsort készítenek, hogy nem csak beszélgetnek, hanem előre megírt kérdéseket. Tehát például volt egy olyan témaköröm, hogy mit tennél, ha. És akkor itt meg tudtam kérdezni az embert, hogy mit tenne, ha megnyerné a lotót. Ilyen egyszerű kérdések is voltak benne, de voltak mélyebbek is, most ebben nem megyek bele sokkal jobban. Izgalmas volt, nagyon. Tehát, hogy például mit tennél, ha mondjuk megtámadnának az utcán. Tehát, hogy elbújik valaki, kiáll, elfut, küzd, vagy valami. Emlékszem, a Majka mondta, hogy ő például, hogyha eljön az ideje, akkor ő két kézzel megy előre.
5: Aztán... De ez azt jelenti, hogy akkor nem csak roma vendégeid voltak.
4: Nem, abszolút nem. Én törekedtem rá, hogy nem csak roma vendégeket akarok, hanem szerettem volna azt, hogyha a Cigány Rádióban a korunk neves alakjai megfordulnak. Uh-huh. Bejönnek, beszélgetünk velük ugyanúgy, mint más rádiókban, az élet normál kérdéséről, és megcsipegetjük a roma témát, ha kell. Igen, én erre próbáltam odafigyelni, tehát nagyon sok nem roma vendégem volt. Akkor volt még műsorom a Murosáv, ugye ez a Drive Time-ba volt, ugye van egy reggeli időszak, a reggeli műsorok időszak, amikor az emberek mennek munkába, és van a délután, amikor jönnek hazafele.
5: Ezek a főműsorok.
4: Ezek a főműsorok a rádiózásban, és akkor ugye 4-től 6-ig volt ez a Murosáv. Ez leginkább ilyen apró érdekességek a nagyvilágból, kis betelefonálók, egy-egy játék. Hát ez egy ilyen saját, jól bevált zenékkel, kis izgalmas, jó műsor volt
5: egy
4: egyébként.
5: Egy szórakoztató műsor.
4: Igen, ennek volt az egyik műsor eleme a Tipli, azt hiszem, de lehet, hogy a Nokedliben volt, látod, már rég volt. És a Tiplinek az volt a lényeg, hogy akkor még nem volt ennyi okos telefon, nem volt ennyi internet használat. És tehát az volt a lényeg, hogy föltettem egy kérdést, mint például, amit már említettem, hogy az Eiffel-toronyban hány csavar van. És akkor ezt meg lehetett tippelni, és akkor akik betelefonáltak, ők mondták, hogy na Bélám, szerintem 220 000, és akkor elkezdtünk valahogy mindig valamilyen irányba elvittem a beszélgetést, honnan hívsz, kivel vagy, miért vele vagy, de hát hogy nem vagy mással, meg tehát, hogy elkezdtünk mindig valamit mondani, és akkor így jöttek a beszélgetések, és akkor a végén, aki a legközelebb tippelt, az nyert, de az, amelyikre az egyik legbüszkébb vagyok műsorom, az a Report. Ez egy élő freestyle műsor volt a rádió cím belül. Nem is tudom, mikor, talán szombatonként ment ez a műsor, de az is lehet, hogy pénteken. Ez arról szólt, hogy én annak idején Illés Feri kollégámmal, aki a rádió C-ben technikus volt, mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és volt egy együttesünk, az volt a nevünk, hogy Igaz Szó. És emlékszem rá, hogy akkoriban milyen nehéz volt mondjuk stúdió lehetőséghez jutni, nem úgy, mint mostanság, hogy már egy zenét telefonon össze lehet rakni. Nem nekünk rendesen stúdióba kellett menni, fellépéseket, azt nagyon nehéz volt megszervezni, hogy elfogadjanak minket, bárhol esetleg fel tudjunk lépni, ez nagyon nehéz volt, és én erre emlékeztem. És ezért gondoltam azt, hogy akkor csinálok egy olyan műsort, ami lehetőséget ad a fiatal roma gyerekeknek megnyilvánulni. Legyen valahol, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, mert nagyon tehetséges nép vagyunk, és azt találtam ki, hogy akkor legyen egy freestyle műsor, ugye ez a rapnek egy olyan válfaja, amikor egy adott pillanatban ott élőben el kell rímekben mesélni azt a történetet, amit én éppen feladok nekik. Tehát, hogy adtam nekik egy témát, mit tudom én, matekóra a 8-ba, vagy akármilyen történetet, és akkor erről kellett beszélniük, rappelniük. Nagyon kedves volt, a Roma Parlament felajánlotta nekünk azt a helyet bent, a színház termüket, és a kiállító termet, és oda ki tudtunk települni, Gajas Lajos volt a DJ-nk, volt DJ, aki élőben nyomta az alapzenét, Feri volt a technikusunk, aki eljuttatta a hanganyagot a rádióba, és ez is mind élőbe ment, tehát élő egyenesben szólt. Ennek mindig a legnagyobb csúcspontja a párbaj volt, amikor egymás kellett egy kicsit úgymond kiosztani, leoltani, megmondani, és ez mindig nagyon jól sikerült.
5: Ez valahogy nekik. A része ennek a kultúrának.
4: Ennek ez a része, persze, igen. És akkor ezt ők mindig megcsinálták, mindig arra figyeltünk, hogy jól mondogassák meg, csúnya szavak nem hangozhatnak el, anyázás, ilyesmi nagyon mélyen belemenő, sértő dolog nincsen, hanem ki tudja jobban kifigurázni a másikat, úgy, hogy a végén lepacsiznak, megölelkeznek, és kész, ennyi. Volt olyan, hogy egyik héten ez nyert, és akkor nagyon nagy nevetések, hatalmas nagy zrikkolások voltak, a másik héten a másik. És akkor ezt nagyon-nagyon szerették, innen egyébként többen is kimentek akár a nagyvilágba, tehát Mário, vagy a Szolnoki Zoli, ők is innen indultak. És egyébként ez annyira sikeres volt ez a műsor, hogy egy dokumentumfilm is készült a srácokról, akik például ebben részt vettek. Ez volt a Gypsy Side című dokumentumfilm Gád Balázs rendezésében. Annak is nagy sikere volt. Tehát a nagyot ment, díjakat is nyert ez a film, úgyhogy ez nagy büszkeség volt, hogy így tudtam lehetőséget adni ezeknek a srácoknak, hogy el tudjanak indulni. Úgyhogy ez is jó volt, ezt a műsort is nagyon szerettem. Rengeteg műsorom volt, lehet, hogy nem is tudom megmondani. Emlékszem, volt olyan, és én leginkább élőben voltam.
5: Ezt akartam mondani, hogy neked nagyon sok élő műsorod volt. Betelefonálókkal ráadásul.
4: Igen.
5: Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a rádiózásban.
4: Én nem éreztem ennek a nehézségét, képzeld el. Annyira szerettem lenni, beszélni, megoldani a szituációkat. Tehát emlékszem rá, hogy volt olyan, véletlenül elment az adás, mert valami technikai gebasz volt, de igen, az élő adás működött, és csak annyit mondtam, hogy oké, adjál be. És bementem a stúdióba abba a pillanatban, és elkezdtem mondani, és tehát volt egy kis zúgás, tudod, ameddig elment az adás. És akkor beültem gyorsan, és azonnal elkezdtem beszélni. Látják, hölgyeim és uraim, halljátok, ez lenne, hogyha nem lenne a Rádió C. De vagyunk, úgyhogy itt az FM 88.8-on végre újra szólhatnak a zenék, a jobbnál jobb műsorok, és azért jött, és elkezdtem, és daráltam, addig, ameddig nem intettek kintről, hogy oké, megvan, és akkor azonnal, és most pedig megint zene, és akkor jött a zene, és akkor ez alatt meg lehetett úszni azt az időszakot, hogy például ne csak ilyen sisterkés menjen, jó volt.
5: Tehát ez óriási dolog, ehhez azért kell egy olyan személyisége legyen az embernek, mint amilyen egyébként neked is volt és van, hogy ezeket a szituációkat meg tudod oldani. Ráadásul, ahogy

0: és hát ugye ezt próbáltuk valahogy kicsit finomítani, mert szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a kívánságműsor, de ők nagyon sokan ugye azt érezték, hogy ez olyan lehetőség, ugye akkor még a mobiltelefonok, meg tehát, hogy minden sokkal visszább volt, mint például ebben a felgyorsult világban, és ezt egy jó lehetőségnek érezték, hogy mondjuk itt tudnak üzenni és a dalt küldeni, de ugyanakkor szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a dolog, úgyhogy ennek voltak nehézségei is, amit miatt mondjuk az élő kívánságműsort megszüntettük, és inkább felvételről ment a műsor, ez is ugyanúgy jó volt, de az már mégis nem volt meg az az élő varázsa a dolognak. És még volt műsor, amit nagyon szerettem, ez pedig a reggeli műsor, tehát tényleg nagyon sokáig vezettem reggeli műsort. Emlékszem, vezettem Barcai Gabival, reggeli műsort Müller Gyurival, az egyik nagy fájdalmam Mata András, aki sajnos már nincs az élők között. Nagyon-nagyon jó barátom volt, és tehát ő tényleg nagyon megérintett az ő halála. És ő volt a mi cigány sólyomunk, mert hogy volt egy műsor a Rádió C-ben, ez a reggeli műsor, ő volt a cigány sólyom, aki mindig az adott témáról, amikor reggel beszéltünk, ő elment ezzel kapcsolatban egy adott helyre, és akkor onnan tudósított nekünk, vagy éppenséggel csak elmondta, hogy milyen mondjuk a Deákon a közlekedési helyzet, milyen idő van, de hát rengeteg mindent csináltunk. Emlékszem rá, hogy például én is volt olyan, hogy kimentem az utcára, és embereket megállítottunk az utcán, volt nálunk két duncos üveg.
1: Már jól kezdődik.
0: Az egyikre rá volt írva, hogy Rózsatomba, a másikra az, hogy Blaha Lujza. És az embereket megállítottuk az utcán, és mondtuk, hogy egy tesztet végzünk, és szeretnénk, hogyha megállapítanak, hogy hol jobb a levegő. A Rózsadombon, vagy a Blaha Lujzán, vagy a Teleki téren, azt hiszem Teleki tér volt rá írva, ugye ott volt a Rádió C stúdiója. És az emberekkel komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy most akkor szagoljanak bele, de és akkor mentünk Töviről Hegyire, tehát, és mindenki érezte, hogy Rózsadombon jobb a levegő. Pedig ez egy abszolút csak fogtuk és bezártunk két duncos üveget és ráírtuk. Tehát, hogy ilyesmiket csináltunk, nagyon szerettünk spontánok lenni, lehettünk spontánok, teljesen ránk volt bízva, hogy akarunk megnyilvánulni, hogy mit akarunk bemutatni, teljesen lehettünk önmagunk, és azt hiszem, hogy a Rádió C-ben ez volt a varázslat, hogy a sok komoly műsor mellett, mert rengeteg fontos, komoly műsor is volt saját hírszerkesztőséggel, saját olyan műsorokkal, amik reagáltak a romaságra, a roma létre, politikára, közéletre. Ezen kívül nagyon sok szórakoztató műsor volt, és nem kellett mindig vagy csak szórakoztatni, vagy csak komolykodni, hanem a kettő együtt volt érvényes, és talán ettől volt olyan színes.
1: Én azt hiszem, hogy az élő adásnak a varázsa az pótolhatatlan. Mm-hmm. Tehát amit te is csináltál, hogy jönnek a betelefonálók, és ott időnként annyira kontrollálhatatlan az, hogy a hallgató mit mond. Persze nyilván aztán ezt le kellett reagálni, tehát azért volt valamiféle reakció ezekre, de ezekből mégis olyan spontán dolgok jöttek ki, hogy ez a varázsát.
0: Igen.
1: Vagy a kitelepülések. Rengeteg külsős felvétel volt, sőt, voltunk a Pepsi-szigeten is, ha jól emlékszem.
0: Igen, már akkor Szigetnek hívták, és akkor ugye volt a Rádió C sátor, nagyon szerettem.
1: Te is voltál ott, ugye?
0: Igen, műsort vezettem ott fönt. Emlékszem, hogy akkor olyan karszalagot kaptunk, és ez nekem hihetetlen volt, hogyha bármikor felemeltem mondjuk kint a bejáratnál, jöttek értünk emberek, és átvittek minket a tömegen, és kész. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer majdnem késésbe voltam, és csak fölálltam egy oszlopra, és csak felemeltem a karomat, és látták a színét a karszalagnak, és azonnal kiabálták, őt ott engedjétek előre, és jöttek értem, és vittek be, és szaladtam be, kiskocsival vittek talán be. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg fellépőnk volt a Szigeten, és ott is ugye a freestyle-t megmutattuk kisebb sátrakba, és egyszerűen el voltak tőle ájulva. Tehát, hogy ez annyira unikális volt, hogy tényleg ott roma fiatalok bármiről abban az adott pillanatban tudnak rappelni, és kimondják a szívük fájdalmát, az örömeiket, a bánataikat, a sérelmeiket, hogy emlékszem, rengeteg újságnak

0: kaptam ezzel kapcsolatban riportot. Hm. Tehát volt, hogy azt hiszem, hogy a New York Times-tól is jöttek, és nekik is adtam interjút. Jött a német Fókusz, tehát mint itthon a Fókusz, és akkor ők felvették az én egész napomat, hogy vagyok a suliba, hogy vagyok éppenséggel otthon, ahogy elköszönök, bemegyek a rádióba. Tehát ez fiatalként nekem ott bent a 8. kerületben a semmiből, ez egy olyan életérzés volt, ami olyan hihetetlen volt. Tehát hogy tényleg ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életem során.
1: Beszéljünk egy picit a rajongóidról, hiszen ezt megint csak nekem kell mondanom, hogy annyi levelet kaptál, hogy el sem tudom mondani. Tehát, hogy minden nap Stócban állt a levél a portán, ami a Poncok Gypsy Bélának érkezik. Igen. Egyrészt a kívánságműsorhoz is, másrészt pedig igen, csak úgy is, hogy a rajongók írtak neked.
0: Volt ilyen, igen.
1: Hogyan emlékszel vissza ezekre? Milyen leveleket kaptál?
0: Hát kaptam mindenféle levelet. Ugye a legtöbb a kívánságműsorba jött, akkoriban még nagyon sok képeslapot kaptam ezzel kapcsolatban, ahol ugye leírták, hogy ki mit szeretne és kinek küldi, ez különbözőféle írásmódokkal, ami szenzációs volt. Ebből a fali újságra ott ki is volt ragasztva egy-kettő, ki volt tűzve, amikor mindenféle írásjelekkel találkoztam, mindenhol, tehát hol szóközönként, hol itt, hol ott. Nagyon érdekes volt, imádtam, amikor a Bélát kétellel írták, ugye, meg mi egymás, de rengeteg más levelet is kaptam. Igen, annak idején voltak olyan nagyon kedves levelek lányoktól például, akik leírták, hogy mint szerettenek, miért, blabla, bla. Tehát akkoriban fiatal igen, gyerekként, tehát imádtam. Meg nagyon sokan csak írtak mondjuk e-mailben. Már akkor így az e-mail volt, emlékszem, hogy Texasból kaptam e-mailt, hogy van egy srác, akinek van kint egy ilyen képkeretező boltja, és ő folyamatosan azt hallgatja rá az üzletbe, és ugye csomószor kérdezik tőle a vendégek is, hogy ezek milyen zenék, vagy hogy mi az, és akkor állandóan erről beszélt. Uh-huh. Ja, nagyon sok helyre eljutottunk így, hogy már lehetett online is hallgatni a rádiót.
1: Igen, az interneten is hallgattak bennünket, és én azt gondolom, hogy óriási hallgatótáborunk volt, és nem csak a romák között, hanem a nem romák között is. Tehát egész nagy, Budapest nekem, hallgatott
0: igen,
1: bennünket.
0: Igen.
1: Nem nagy túlzással.
0: Nem nagy túlzással. Rengeteg magyar hallgatónk volt nekem is, és ezt onnan tudom, hogy például, amikor nyereményjátékok voltak, ugye rengetegen telefonáltak be arra is, és szerintem 10-ből 4 azt tudja, hogy nem roma származású volt.
1: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a beszélgetés folytatásának érdekében holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A lélek és a talentum szabadsága, a cigány művészek egyetemes és magyarországi kulturális öröksége. A roma kultúra és a művészet kapcsolata nem csupán esztétikai kérdés, hanem önkifejezés. A túlélés és a kollektív emlékezet legfontosabb eszköze. A cigány művészek évszázadok óta formálják, gazdagítják és bizonyos területeken alapjaiban határozzák meg mind a magyar, mind az európai kulturális identitást. Az ő alkotói világuk sajátos kettőségből táplálkozik, a mélyen gyökerező tradíciókból, a vándorló múlt szabadságvágyából, valamint abból a gyakran fájdalmas társadalmi megélésből, amely a kisebbségi létből és az integrációs küzdelmekből fakad. Ez a tapasztalati tőke olyan elementáris előt, érzelmi telítettséget és egyedi látásmódot kölcsönöz a cigány alkotóknak, amely a zene, a képzőművészet, az irodalom és a színház világában is utánozhatatlan nyomot hagy. A zeneművészet terén a roma muzsikusok jelenléte Magyarországon történelmi léptékű tradíciókká vált. Már a 18.-19. században kialakult az a professzionális zenész réteg, amely a magyar nemzeti romantika és a verbunkos zene legfőbb hordozójává vált. Olyan legendás alakok, mint Cinka Panna vagy Bihari János nem csak a főúri szalonok és a nép szórakoztatói voltak, hanem a magyar zenei öntudat formálói is, akiknek játékát maga Ludwig van Beethoven és Liszt Ferenc is csodálattal hallgatta. Ez a zenei géniusz az idők során folyamatosan modernizálódott, és a klasszikus zene mellett a jazz területén is világklasszisokat adott a világnak. Gondoljunk csak a belga származású Django Reinhardtra, a manus jazz megteremtőjére, vagy a hazai büszkeségeinkre, mint például Pege Aladár, a nagybőgő Paganinie, és szakcsillakatos Béla Zongora művész zeneszerző, aki a tradicionális roma motivumokat a modern improvizatív jazzzel ötvözve hoztak létre új zenei nyelvezetet. A klasszikus zenei pódiumokon pedig olyan virtuózok öregbítik a kultúra hírnevét, mint a Keller Quartet, vagy a legfiatalabb generációból a cimbalomjátékot forradalmasító Lisztes Jenő. Ugyanebben a zabolátlan, mégis mélyen struktúrált belső erőjel